0: A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Óriási meglepetés az autópiacon. Új Volkswagen már 6 millió forint alatt.
4: Itt az új magyar árbajnok, a Póló.
3: Maga mögé utasította a kategóriatársakat.
4: Most mindenki erről beszél, és ez nem véletlen. Volkswagen Póló modellek már 5 millió 980 ezer forinttól. További részletekért látogasson el márka kereskedésünkbe.
3: Porsche M5. Budapest, 23. kerület, Szentlőrinci út.
5: Volkswagen.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Visszarepít a múltba.
1: Éld át az emlékeit. Újra, meg újra.
0: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: When it's burning low, only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Alright.

0: the struggle.
1: What you wanna believe?
0: Every day that they live, they have another opportunity to be saved.
2: Hol vagy?
3: Otthon?
2: Úton?
3: Munkában?
2: Mindenütt veled van!
3: 93.4 Rádió Dabas.

0: reggel 3 óra van.
1: Zajlik a nyomozás a Nemzeti Bank ügyében. Kereken 100 éves lett David Attenborough. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
0: Novel,
2: Noticias,
0: Novinky,
2: News.
0: Magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Az ügyészség hivatalosan egyelőre nem tudja, hogy ki milyen vagyont és hová menekített, de ha büntető eljárás lesz, a kimenekített vagyont visszaszerzik, közölte a legfőbb ügyész a 24.hu-nak adott interjújában. Arra a kérdésre, hogy akár egy Ferrarit is vissza tudnak-e hozni Dubajból, azt válaszolta, meg fogjuk oldani. Nagy Gábor Bálint az MNB ügyben zajló nyomozásról azt mondta, az ügyészség azért vonta magához az eljárást, mert fél év elteltével nem kaptak megnyugtató válaszokat a nyomozóhatóságtól, és nem született jogilag értelmezhető tényállás. Hozzátette, a központi nyomozó főügyészség konkrét eljárási cselekményeket tervezhet a következő hetekben. Arra a kérdésre, hogy az ügy egyik érintettje, Matolcsi Ádám börtönbe kerülhet-e, azt válaszolta, ha bűncselekményt követett el és bűnösségét kétségként kizárólag meg lehet állapítani, akkor igen. Zala vármegye több településére is szállíthattak osztrák kőbányákból származó aszbeszt szennyezett zúzalékot, amellyel utakat, bicikliutakat és parkolókat tölthettek fel, közölte a vármegyei kormányhivatal közösségi oldalán csütörtökön délután. A Zala vármegyei kormányhivatal környezetvédelmi hatósága vizsgálja azokat a helyszíneket, amelyek kapcsán felmerült, hogy osztrák bárnyákból származó szerpentint nevű anyagot tartalmaznak. A hatóság jelenlegi ismeretei szerint Zalaegerszegen egy önkormányzati parkoló, valamint több településen utak, bicikliutak, parkolók is érintettek lehetnek. Kereken 100 éves lett David Attenborough, minden idők legismertebb és talán legkedveltebb természetfilmese. Attenborough Nyugat-Londonban született, de a Leicesteri főiskola kampuszán nőtt fel, ahol az apja volt az igazgató. A Cambridge-i egyetemen szerzett természettudományos fokozatot, a katonai szolgálatot követően egy ideig tudományos tankönyveket szerkesztett, de ebből gyorsan kiábrándult, és 1950-ben rádiós producernek jelentkezett a BBC-hez. 1979-ben jelent meg 13 részes Élet a Földön című természetfilmje, amely nem csak Attenborough életművének lett az alapköve, de a komplett természetfilmgyártást is hosszú évtizedekre meghatározta. Halálos baleset történt péntekre Virradóra, Szegeden, a Bertalan hídon, közölte a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság a police.hu-n. A helyszíni szemle és a műszaki mentés idejére a Bertalan hídon teljes pályás útlezárás volt érvényben. A katasztrófa védelem honlapján azt írta, egy gépkocsi szenvedett balesetet a Bertalan hídon. A járműben ketten utaztak, egyikük kizuhant az autóból. A szegedi hivatásos tűzoltók és a társhatóságok teljes útlezárás mellett dolgoztak a helyszínen. Holnap a keleti ország rész felett változó vastagságú fátyol felhőzet lesz az égen, ami északkelet felé elhagyja hazánkat. Délután alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi, északnyugati szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 27 fok között várható.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.

érzed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így

0: Egy dal mindig mást mond.
1: Akárhányszor is hallod.
0: Örökké változatosan.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.
2: I am like I'm one again.

0: sientes? Enséñame.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék!
3: Itt a reklám.
2: Mi ez? Árzuhanás az üzletház dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz,

0: Mire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön parti kellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
1: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony, elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32 18 13 42. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
2: Reklám voltam, viszont hallásra.
3: 93.4.

0: Hajnali 4 óra van.
1: Hajnali 4 óra van.
2: Már nem lehet szívkártyából élelmiszerüzletben vásárolni, megszűnt a kedvezményes rendszer a hideg élelmiszerekre. Árakat emelnek a bankok és a mobil szolgáltatók is. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően hírek.
2: Már nem lehet szívkártyából élelmiszerüzletben vásárolni, megszűnt a kedvezményes rendszer a hideg élelmiszerekre. A népszerű munkáltatói béren kívüli juttatással eddig bárhol lehetett pénzt helyettesítő fizetőeszközként vásárolni, de májustól az élelmiszerboltok kiestek a körből. A Széchenyi pihenőkártyát ettől a hónaptól kezdődően már csak szálláshelyeken, éttermekben, szabadidős programokon, sportlétesítményekben és wellness szolgáltatóknál lehet használni. Az új magyar kormány megalakulását követően árakat emelnek a bankok és a mobil szolgáltatók is. A távközlési szektorban várhatóan legalább 4%-kal drágulnak a szolgáltatási díjak. A bankok esetében ennél nagyobb áremelések jöhetnek. A CIB bank már bejelentette, hogy a lakossági bankszámláknál 8% fölötti díjemelést fognak alkalmazni. Az OTP nem csak a banki számlacsomagok árát emeli, hanem az átutalási díjak is növekednek. Hasonlóképpen döntött az Erste bank is. A most leköszönő kormány fő Orbán Viktor tavaly megállapodott a bankokkal a szolgáltatási díjak visszafogásáról. Az árbefagyasztással a lakossági kiadások mérséklése volt a cél. A miniszterelnök akkor úgy nyilatkozott, a legnagyobb magyar tulajdonú szolgáltató még azt is vállalta, hogy új kedvező áru ajánlatokat vezet be a lakossági ügyfelek számára. Nyomatékosította, hogy a bejelentés a televízió előfizetésre, az internetre és a mobiltelefonos szolgáltatásokra egyaránt vonatkozik. A Fidesz-KDNP kormány távozását követően a szolgáltatók úgy döntöttek, nem tartják a korábbi megállapodást, az áremelések júliustól lépnek életbe. Balesetveszélyes a Salgótarjánisz két park, a BMX-esek és gördeszkások sportlétesítménye. A területet lezárták. A közzétett képek tanúsága alapján a rámpák rögzítő elemei kikoptak, a burkolatokat elengedték a kötőelemek, ezért a használat életveszélyes. Az üzemeltető internetes fórumán többen úgy nyilatkoztak, hogy már 3 éve ilyen az állapota, de senki sem foglalkozott eddig a felújítással. A közleményben arról írtak, hogy a felújítással kapcsolatban később osztanak meg híreket, vagyis egyelőre nem tudható, hogy mikor lesz ismét használható a létesítmény. Legalább 21 ember meghalt és 61-en megsérültek egy közép-kínai tűzi játékgyárban történt robbanásban, jelentette kedden az állami hírügynökség. A robbanás hétfő délután történt a Yuannan tartománybeli Liuang városában. A település Kína tűzi játékipari központjának számít, számos gyártó telepedett le ott. Xi Jinping kínai elnök felszólította a helyi hatóságokat, hogy tegyenek meg minden tőlük telhetőt az eltűntek felkutatására és a sérültek ellátására. Egyben elrendelte, hogy gyorsan derítsék ki a robbanás okát és állítsák bíróság elé a történtek felelőseit. Holnap a keleti ország rész felett változó vastagságú fátyol felhőzet lesz az égen, ami északkelet felé elhagyja hazánkat. Délután alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi, északnyugati szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 27 fok között várható.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádióján.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: 80-as, a 90-es évek slágereivel
1: és a mai kedvencekkel
0: minden korban
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: So we are in yes. I just wanna swim in you.
1: 93.4
0: Rádió Dabas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadunk.

0: megvédjük Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabaskukac@gmail.com. Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
1: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhozszállítással. Cím Hernád, Lugasdűlő 18, telefon 0670 229 51 83. MH Bútor. A minőség házhoz megy. Keres minket a Facebookon és az m-kötőjel hbútor.hu weboldalon.
2: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: Hajnali 5 óra van.
1: Hajnali 5 óra van.
2: Rendkívül alacsony a magyarországi folyók és tavak vízszintje. Jelentős diplomáciai egyeztetések helyszíne volt az örményországi Jereván. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News,
1: magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Az ország több pontján is komoly vízhiány alakult ki, rendkívül alacsony a magyarországi folyók és tavak vízszintje. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivő helyettese az Inforádióban azt mondta, Magyarország területén a 2021 óta tapasztalható, döntően az átlagosnál szárazabb időjárás következtében a halmozott csapadékhiány mértéke 2026 márciusának végére elérte a -426 mm-t. A nagy hazai tavak közül a Balaton átlagos vízállása jelenleg 87 cm. Az április végi május elejé átlagos vízállás ugyanakkor magasabb 98 cm volt a magyar tengernél, a velencei tó vízállása pedig Agárnál 70 cm volt. Ez jelentősen elmarad attól a szinttől, ami ilyenkor megszokott. Véget ért az a per, amelyben egy 2023. június 10. napján történt Bátonyterenyei balesetet vizsgáltak. Egy férfi lakott területen ittasan és kokain hatása alatt vezette személygépkocsiját egy olyan útszakasz felé, ahol nem csak 40 km/h sebességkorlátozás volt érvényben, hanem egy kijelölt gyalogos átkelőhely is található. Ittassága és a kábítószertől befolyásolt állapota miatt túllépte a számára megengedett haladási sebességet, és figyelmen kívül hagyta az esős időjárás okozta a korlátozott látási viszonyokat is. 63-67 km/h sebességgel lassítás nélkül közelítette meg a zebrát, ahol éppen egy 47 éves nő gyalogolt. A vádlott fékezés és irányváltás nélkül ütötte el a nőt, aki a jármű motorháztetőjére csapódott, onnan az ütközés helyétől 30 méter távolságra zuhant az úttestre. Az ütközéskor a szélvédő is betört, a vádott azonban nem állt meg, nem nyújtott tőle elvárható segítséget az általa előidézett balesetben megsérült gyalogos, hanem őt sorsára hagyva elmenekült. A nő a súlyos balesetben maradandó fogyatékosságot eredményező sérüléseket szenvedett. A másodfokon eljáró balassagyarmati törvényszék a férfit 3 év 6 hónapra szabadságvesztésre ítélte, és a közúti járművezetéstől 6 évre eltiltotta. Közigazgatási hatósági, valamint szabálysértési eljárás indul egy külföldi férfi ellen, aki ejtőernyővel leugrott a Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság budapesti székházának tetejéről, írja a budapesti rendőrfőkapitányság. A keddesti akcióról videófelvétel is készült. Ezen az látszik, amint többen lentről nézik a rövid nadrágos férfit, aki elindult a torony tetejére, majd onnan egy rövid repülést követően az épület mellett landolt. Jelentős diplomáciai egyeztetések helyszíne volt az örményországi Jereván, ahol Robert Fico szlovák kormányfő és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök személyesen tárgyalt egymással. A találkozó középpontjában a két ország jövőbeni együttműködése és Ukrajna európai integrációja állt. A jereváni csúcs találkozó egyik legfontosabb gyakorlati eredménye, hogy akár már június végéig megvalósulhat egy közös szlovák-ukrán kormányülés. Holnap a keleti ország rész felett változó vastagságú fátyol felhőzet lesz az égen, ami északkelet felé elhagyja hazánkat. Délután alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi, északnyugati szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 27 fok között várható.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
0: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: know. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Aranykorona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse. Figyelj!

0: adatokat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Aranykorona ékszer volt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
2: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadság út 3. Telefon 29-es körzet 361 058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
3: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
4: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Triple X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Triple X lendületbe visz.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: zene. A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja. Now!

0: Reggel 6 óra van.
1: Reggel 6 óra van.
2: Rendkívül alacsony a magyarországi folyók és tavakvíz szintje. Jelentős diplomáciai egyeztetések helyszíne volt az örményországi Jereván. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News.
0: Magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Az ország több pontján is komoly vízhiány alakult ki, rendkívül alacsony a magyarországi folyók és tavak vízszintje. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivő helyettese az Inforádióban azt mondta, Magyarország területén a 2021 óta tapasztalható, döntően az átlagosnál szárazabb időjárás következtében a halmozott csapadékhiány mértéke 2026 márciusának végére elérte a -426 mm-t. A nagy hazai tavak közül a Balaton átlagos vízállása jelenleg 87 cm. Az április végi május elejé átlagos vízállás ugyanakkor magasabb 98 cm volt a magyar tengernél, a velencei tó vízállása pedig Agárnál 70 cm volt. Ez jelentősen elmarad attól a szinttől, ami ilyenkor megszokott. Véget ért az a per, amelyben egy 2023. június 10. napján történt bátonyterenyei balesetet vizsgáltak. Egy férfi lakott területen ittasan és kokain hatása alatt vezette személygépkocsiját egy olyan útszakasz felé, ahol nem csak 40 km/h sebességkorlátozás volt érvényben, hanem egy kijelölt gyalogos átkelőhely is található. Ittassága és a kábítószertől befolyásolt állapota miatt túllépte a számára megengedett haladási sebességet, és figyelmen kívül hagyta az esős időjárás okozta a korlátozott látási viszonyokat is. 63-67 km/h sebességgel lassítás nélkül közelítette meg a zebrát, ahol éppen egy 47 éves nő gyalogolt. A vádlott fékezés és irányváltás nélkül ütötte el a nőt, aki a jármű motorház tetőjére csapódott, onnan az ütközés helyétől 30 méter távolságra zuhant az úttestre. Az ütközéskor a szélvédő is betört, a vádlott azonban nem állt meg, nem nyújtott tőle elvárható segítséget az általa előidézett balesetben megsérült gyalogos, hanem őt sorsára hagyva elmenekült. A nő a súlyos balesetben maradandó fogyatékosságot eredményező sérüléseket szenvedett. A másodfokon eljáró balassagyarmati törvényszék a férfit 3 év 6 hónapra szabadságvesztésre ítélte, és a közúti járművezetéstől 6 évre eltiltotta. Közigazgatási hatósági, valamint szabálysértési eljárás indul egy külföldi férfi ellen, aki ejtőernyővel leugrott a Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság budapesti székházának tetejéről, írja a budapesti rendőrfőkapitányság. A keddesti akcióról videófelvétel is készült. Ezen az látszik, amint többen lentről nézik a rövid nadrágos férfit, aki elindult a torony tetejére, majd onnan egy rövid repülést követően az épület mellett landolt. Jelentős diplomáciai egyeztetések helyszíne volt az örményországi Jereván, ahol Robert Fico szlovák kormányfő és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök személyesen tárgyalt egymással. A találkozó középpontjában a két ország jövőbeni együttműködése és Ukrajna európai integrációja állt. A jereváni csúcs találkozó egyik legfontosabb gyakorlati eredménye, hogy akár már június végéig megvalósulhat egy közös szlovák-ukrán kormányülés. Holnap a keleti ország rész felett változó vastagságú fátyol felhőzet lesz az égen, ami északkelet felé elhagyja hazánkat. Délután alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi, északnyugati szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 27 fok között várható.
3: Lelátó extra!
4: A Rádió Dabasai sporthíreit hallott Kisgyörgy Krisztiántól. Május 9-én szombaton 8:45-től ismét megrendezik a kihívás napját Bugyina sportcsarnokban, ahol egy egész napot szerveznek a sport és az aktív kikapcsolódás köré. A program során többféle 30 perces edzésen is részt vehetsz, így mindenki találhat magának kedvére valót, akár kezdő, akár rendszeresen sportolóról van szó. A 30 perces edzések többek között a zumba, babatorna, alakformáról aerobik, gyerektánc, nyakvál, gyógytorna, lady latin, kapoéra aerobik, kismama joga, senior örömtánc, hatha joga, fitness, relaxáló nyújtás. Gyere egyedül, barátokkal vagy családdal, a lényeg, hogy mozogjatok együtt. További infók a Sportolj Bugyin vagy a Kihívás napja Facebook oldalon található. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádiódabast.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Itt egy újabb magyar.

0: Vásárolsz?
1: Dolgozol?
0: Pihensz?
1: Veled megyünk mindenhová.
0: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: Egy hálás szív,

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz. A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört aranybeszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
3: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
4: A Fodóba Vasudvarba, a Dabas Vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba Vasudvar.
3: Minden, ami vas.
5: 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Benzingőz Fesztivális, női napozó, Gregor József Emlék koncert, Aranyakort Kis Tibivel, Orbán napi nyitott pincék, kultúra, irodalom, színház, gasztronómia, igazi buli hangulat és még sok más Ócsán egy hónapon keresztül. Részletes program ocsamofaz.hu. 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Gyere és merülj el a programokban!
6: Reklám voltam, viszont hallásra.
7: Egy valamin biztosan nem vitatkozunk.
8: Mindannyian a magyar dalra szavazunk.
9: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
10: Heinz Gábor, Biga vagyok.
11: Radics Gigi vagyok.
12: Szevasztok, én Majka vagyok.
13: Összetartozás és harmónia.
7: Rádió Dabas, az otthon hang.

0: Módértünk egymással.
1: Magyar óra.
0: Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.
2: Rendkívül alacsony a magyarországi folyók és tavak vízszintje. Jelentős diplomáciai egyeztetések helyszíne volt az örményországi Jereván. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Az ország több pontján is komoly vízhiány alakult ki, rendkívül alacsony a magyarországi folyók és tavak vízszintje. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivő helyettese az Inforádióban azt mondta, Magyarország területén a 2021 óta tapasztalható, döntően az átlagosnál szárazabb időjárás következtében a halmozott csapadékhiány mértéke 2026 márciusának végére elérte a mínusz 426 mm-t. A nagy hazai tavak közül a Balaton átlagos vízállása jelenleg 87 cm. Az április végi május eleji átlagos vízállás ugyanakkor magasabb 98 cm volt a magyar tengernél, a velencei tó vízállása pedig Agárnál 70 cm volt. Ez jelentősen elmarad attól a szinttől, ami ilyenkor megszokott. Véget ért az a per, amelyben egy 2023. június 10. napján történt Bátony terenyei balesetet vizsgáltak. Egy férfi lakott területen ittasan és kokain hatása alatt vezette személygépkocsiját egy olyan útszakasz felé, ahol nem csak 40 km/h sebességkorlátozás volt érvényben, hanem egy kijelölt gyalogos átkelőhely is található. Ittassága és a kábítószertől befolyásolt állapota miatt túllépte a számára megengedett haladási sebességet, és figyelmen kívül hagyta az esős időjárás okozta korlátozott látási viszonyokat is. 63-67 km/h sebességgel lassítás nélkül közelítette meg a zebrát, ahol éppen egy 47 éves nő gyalogolt. A vádlott fékezés és irányváltás nélkül ütötte el a nőt, aki a jármű motorháztetőjére csapódott, onnan az ütközés helyétől 30 méter távolságra zuhant az úttestre. Az ütközéskor a szélvédő is betört, a vádlott azonban nem állt meg, nem nyújtott tőle elvárható segítséget az általa előidézett balesetben megsérült gyalogosnak, hanem őt sorsára hagyva elmenekült. A nő a súlyos balesetben maradandó fogyatékosságot eredményező sérüléseket szenvedett. A másodfokon eljáró balassagyarmati törvényszék a férfit 3 év 6 hónapra szabadságvesztésre ítélte, és a közúti járművezetéstől 6 évre eltiltotta. Közigazgatási hatósági, valamint szabálysértési eljárás indul egy külföldi férfi ellen, aki ejtőernyővel leugrott a Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság budapesti székházának tetejéről, írja a budapesti rendőrfőkapitányság. A keddesti akcióról videófelvétel is készült. Ezen az látszik, amint többen lentről nézik a rövid nadrágos férfit, aki elindult a torony tetejére, majd onnan egy rövid repülést követően az épület mellett landolt. Jelentős diplomáciai egyeztetések helyszíne volt az örményországi Jereván, ahol Robert Fico szlovák kormányfő és Volodymyr Zelenszky ukrán elnök személyesen tárgyalt egymással. A találkozó középpontjában a két ország jövőbeni együttműködése és Ukrajna európai integrációja állt. A jereváni csúcs találkozó egyik legfontosabb gyakorlati eredménye, hogy akár már június végéig megvalósulhat egy közös szlovák-ukrán kormányülés. Holnap a keleti ország rész felett változó vastagságú fátyol felhőzet lesz az égen, ami északkelet felé elhagyja hazánkat. Délután alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi, északnyugati szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 27 fok között várható.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Gazdász, a Rádió Dabas agrármagazinja.
4: Szép jó reggelt kívánok, kezdődik a Gazdász, a Rádió Dabas agrármagazinja. A mai műsorban az agráriumot érintő híreket hallhatod, majd érkezik Moldován Ági az agrármeteorológiával, illetve itt lesz Szerocki Zsuzsi is a kerti tippekkel. Én Kis György Krisztián vagyok, hamarosan kezdünk.

Az Európai Bizottság elfogadta azokat az új szabályokat, amelyek lehetővé teszik a tagállamok számára, hogy támogatást nyújtsanak a gazdálkodóknak műtrágya és üzemanyag vásárláshoz, akár a költségek 70%-áig. A döntés hátterében egy szélesebb uniós intézkedéscsomag áll, amelyet az Európai Bizottság a közel-keleti válság gazdasági következményeinek kezelésére dolgozott ki. A Reuters beszámolója szerint az új szabályozás lehetővé teszi, hogy a tagállamok kompenzálják azokat az ágazatokat, köztük a mezőgazdaságot, amelyeket különösen súlyosan érintett az energia és alapanyag árak emelkedése. A MedSAF program a halászatot, a közlekedést és az energiaigényes iparágakat érinti még. A gazdálkodók számára a legfontosabb változás, hogy a tagállamok mostantól jelentős mértékben kompenzálhatják a megemelkedett termelési költségeket. Az új szabályok szerint a gazdák akár a műtrágya és az üzemanyag drágulása miatt keletkezett többletköltségek 70%-át is visszakaphatják. A támogatás alapja a jelenlegi árak és a válság előtti szint közötti különbség lesz. Az elszámolásnál a gazdaság tényleges felhasználását veszik figyelembe. A bizottság egy egyszerűsített támogatási rendszert is kidolgozott a kisebb gazdaságok számára. Ennek keretében a támogatás odaítélhető részletes fogyasztási dokumentáció nélkül is. Egy kezdvezényezett legfeljebb 50 ezer eurót, azaz nagyjából 18 millió forintot kaphat. A támogatás mértéke a gazdaság méretéhez igazodik. Az új intézkedés nem csak a mezőgazdaságra vonatkozna, hanem az energiaigényes ágazatokat is, beleértve a mezőgazdasághoz kapcsolódó feldolgozóipart is. Ebben az esetben az áramköltségek esetében a támogatási arány az eddigi 50%-ról 70%-ra emelkedhet. A segítség az energiafogyasztás egy részére terjedhet ki, nem szükséges külön megfelelni a dekarbonizációs feltételeknek. Bár az uniós keretrendszer már megszületett, a tényleges támogatások bevezetése és konkrét formája minden tagállam saját döntése lesz. Lengyelország már jelezte, hogy élne ezzel a lehetőséggel. Izgatottan várjuk, vajon tartani tudjuk-e a lépést a régiós versenytársak támogatási szintjén. A magyar költségvetés sajnos jelentős forráshiánnyal küzd, pontos állapotot és mozgásteret csak a kormányátadási folyamat végén tudunk majd. Sok múlik azon, hogy hogyan haladnak majd a tárgyalások az uniós forrásokért Brüsszellel. Oh, baby, we'll be old.

A gazdász folytatásában most foglalkozzunk kicsit az asszály kérdéssel. Hiába hoztak csapadékot a téli hónapok, Magyarország vízkészlete vészesen apad, egyes területeken a talaj vízszint több mint egy méterrel elmarad a sok éves átlagtól. A szakértők szerint az asszály mára az agrárium első számú ellenségévé vált, és a helyzet gyorsabban romlik, mint azt sokan gondolnák. Az idei év a 2022-es eddigi legsúlyosabb asszályt is felül múlhatja. A számok önmagukért beszélnek. 2025-ben mintegy 550 ezer hektárnyi területet sújtott asszálykár, és közel 45 milliárd forintnyi kártérítést fizettek ki a biztosítók, illetve fedeztek állami vagy uniós forrásokból. Ez azonban csak a jéghegy csúcsa, mert az idei év előrejelzései még súlyosabb forgatókönyvet vetítenek előre, mivel az ország területének 90%-a asszál veszélyeztetett területnek minősül. A legsúlyosabb helyzet az Alföldön és a Duna-Tisza közén alakult ki, de a Dunántúl jelentős részén is kritikus a vízhiány. A probléma gyökerei mélyre nyúlnak. A klímaváltozás, a szélsőséges csapadékeloszlás, az elavult öntözőrendszerek és a nem megfelelő agrotechnika együttesen idézik elő a mezőgazdasági válságot. Az elmúlt 5 évben az asszály szinte állandósult. Különösen emlékezetes marad a 2022-es év. A gazdák több mint 1 millió hektárra jelentettek asszálykárt, ami után a kárenyhítési alap meghaladta az 50 milliárd forintot. A leginkább érintett növénykultúrák a kukorica és a napraforgó voltak, a veszteségek közel 80%-a ezekhez köthető. A változás ma már nem csak érzékelhető, hanem rendszer szintű, míg az 1970-es években egy évtizedben átlagosan 3 asszályos év fordult elő, addig az 1990-es évektől ez a szám 7-re emelkedett. Az agrárium számára virágossá vált, hogy a túlélés kulcsa a gyors alkalmazkodást. A hangsúly például a korábbi árvíz védelemmel szemben már jó ideje a víz visszatartáson és a technológiai innováción van. A modern digitális döntéstámogató rendszerek segítenek, hogy a gazdák pontos adatok alapján optimalizálják a vízfelhasználást. Talajszondák, műholdképek és mikroklimatikus előrejelzések támogatást nyújtanak abban, hogy a víz ott és akkor hasznosuljon, ahol a legnagyobb szükség van rá, csökkentve a párolgás, illetve az elszivárgási veszteséget. Az asszály kezelése ma már vitathatatlanul az egyik legnagyobb kihívás a hazai mezőgazdaság számára, ezt hangsúlyozta Demeter Zoltán, a KNTH agrárüzletágának vezetője, aki hozzátette, a 2 éves KNTH agrár széndioxid kalkulátor mostantól kiegészül egy asszály előrejelző riporttal, a KNTH agrár környezeti trendekkel. Ez az új asszály előrejelző a mezőgazdasági parcella azonosító rendszer blokkjaira bontva pontosan meg tudja adni a következő 4 hónap asszálykockázatát és csapadék előrejelzését egy adott területre, hiszen a kérdés ma már nem csak az, hogy lesz-e asszály, hanem hogy ki mennyire felkészült rá.

Az elmúlt egy hét során nagyrészt napos, száraz időben volt részünk. Csak néhány napja kezdődött a változás, a délnyugatira forduló áramlás hozott egy kisebb csapadék hullámot. Az elmúlt 30 napban hazánk túlnyomó részén mindössze 0,5 mm eső esett, csak a nyugati ország részben fordult elő 10 mm-t meghaladó csapadék. A talaj állapota az aszályos augusztusokat idézi. A felső 30 cm-es réteg rendkívül száraz, a talajfelszín poros, de a 30-60 cm közötti réteg is kritikusan száraz állapotban van az Alföldön. A felső 1 méteres rétegből 80-120 mm nedvesség hiányzik a telítettséghez képest. A hőmérséklet meglehetősen szélsőségesen alakult. Múlt héten szerdán észak felől sarkvidéki eredetű hidegbetörés érkezett, május első éjszakája nagy területet érintő károkozó fagyot hozott. Az őszi búzavetések a tavasz kezdetén még szépen növekedtek, a szokásosnál előrébb jártak a fejlődésben. A tartós csapadékhiány azonban egyre jobban megmutatkozik, zöld tömegük már nem növekszik, hanem stagnál, illetve csökkenni kezdett. Az őszi árpa kalászol. A szokásosnál előrébb jártak a fejlődésben. A tartós csapadékhiány azonban egyre jobban megmutatkozik, zöld tömegük már nem növekszik, hanem stagnál, illetve

0: Tó. A nyári kapás növények vetésekor a magok igen száraz talajba kerültek, és az áprilisi csapadékmennyiség a tűzoltáshoz sem volt elegendő. Az állományok öntözés nélkül egyenetlenül gyengén vagy sehogy sem keltek ki. A gyümölcsök többször és sokfelé szenvedtek komoly fagykárokat áprilisban és május első hajnalán is, amelyek gondos védekezés mellett sem voltak mindenhol elkerülhetők. Hatalmas károk keletkeztek a Duna-Tisza közén, itt nagy területen teljesen lefagyott a szőlő, de sokfelé oda lett a kajszi, az őszi barack, a szilva, a cseresznye, a megy és a dió is. Az akác is sokfelé lefagyott. Most a nyugati asta fordult áramlással több hullámban is nedves és meleg légtömegek érkeznek fölénk. A következő napokban többször is várható aranyat érő csapadék. A jövő hét közepéig nagy területen várható 10 mm-t meghaladó eső, de a záporos jelleg miatt nagy területi különbségek lehetnek. A talaj sokfelé juthat azonban számottevő nedvességpótláshoz. Az aszály így akár jelentősen mérséklődhet.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék!
3: Itt a reklám.
2: Mi ez? Árzuhanás az üzletház Dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
4: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz.
5: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
6: Gyálon egy új, korszerű főzőkonyha épül. A 800 millió forintos támogatásból megvalósuló 589 négyzetméteres létesítmény naponta akár 2500 adag étel elkészítésére lesz képes. A beruházás jelentősen javítja a helyi közétkeztetés és a szociális ellátás színvonalát, modern és hatékony hátteret biztosítva a gyáli ellátórendszernek. A projekt az Európai Unió támogatásával, a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.
2: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Benzingőz fesztivált tartanak ma délután Ócsán, fényfestés lesz a Vecsési víztornyon, igazán kellemes időre van kilátás.
3: Hírmondó.
2: Rólunk szól.
3: Régiónk hírei.
2: Első kézből.
3: Első kézből.
0: Köszöntöm a Rádió Dabas hallgatóit, Moldován Ágnes vagyok a helyi hírekkel. Május 9-e van, szombat, reggel 7:30. Benzingőz fesztivál lesz ma délután Ócsán. Tavaly rendezték meg először a motorok és autók szerelmeseinek szóló programot, és már az első alkalommal nagy siker övezte a kezdeményezést. Idén már közel 2000 főt várnak a színes programokra, mondta Paul Tamás polgármester.
7: A Benzingőz Fesztivál tavaly az 800 és 1000 fő közötti látogatottságon volt, már most úgy néz ki, hogy a 2000 fő fölötti látogatói létszám lesz, úgyhogy mi már nagyon várjuk, 200 körüli lesz a különleges autóknak és a motoroknak a megjelenése, tehát a Harley Davidson klubtól jönnek ki, tehát csodás, csodás. Tehát én azt gondolom, a Vassal ugye a legjobb dolog, ami történhet, hogy motor lesz belőle. Úgyhogy jönnek izomautóktól kezdve versenyautókig, oldtimerekig, nagyon sok minden, motor is többféle lesz, aztán élő rockkoncertek lesznek, tizenvalahány méternyi hosszon street food kajákat lehet enni. Akkor ami egy érdekes eleme lesz, hogy ugye ez egy ilyen rockabilis, rock'n'rollos témára, zenei témára fölhúzott kis egynapos fesztivál lesz, és ahol a ugye ez rock'n'rollos öltözés, a pöttyös szoknya, a kendő, a kis magas sarkú, a tudod, a kis csíknak, szemszemveg a lányoknak, tehát aki így öltözik, azzal ugye még jól lehet fotózni is, tehát egy olyan vizuális látványelemet is sikerül behozni, amely miatt szerintem plusz érdemes eljönni. Megint lesz ugye Icarus busz körjállattal, lesz egy

0: motoros és autós felvonulás, ami be fogja járni az egész települést, de lesz kint rendőrmotor is, úgyhogy a gyerekek imádják, lehet villogni, lehet így pici cirenz, rá lehet ülni, jó fotók készülhetnek, de például lesz motorosztatás, föl lehet ülni a motorosok közé, el fogják vinni a látogatókat egy körre, de lesz trájkoztatás is. A trájkról sokan nem tudják, ez ugye a háromkerekű motorbicikli, amit ugye túl régebben ugye a Volkswagen bogarak átépítéséből csinálták meg. Óriási élmény egy ilyennel utazni, mert se autó, se motor, de azért mégis nyitott, tehát fújja a szél a hajadat, de lesz Kressz Park a gyerekeknek, ugye hátul az Egressy udvarában ilyen gyerekmotorosztatás. Ezek tavaly is nagyon-nagyon jól mentek, tavaly is egy nagyon jól sikerült rendezvény volt ez.
1: Fényfestés lesz a Vecsési víztornyon. Mivel a festéssel kapcsolatban mind a három látványtervre csak nem azonos számú szavazat érkezett, valamint a lakosság részéről több alternatív javaslatot is kapott az önkormányzat, köztük a fényfestés alkalmazására vonatkozó kezdeményezést, ezért a víztorony hagyományos festése helyett a fényfestés technológiáját kívánják alkalmazni. A fényfestés korszerű, költséghatékony megoldást kínál, valamint rugalmasan alakítható, így lehetővé teszi, hogy a víztorony megjelenése időszakosan megújuljon, és különböző városi, kulturális vagy nemzeti eseményekhez igazodva változzon. Ezáltal a létesítmény nem csak esztétikai szempontból gazdagítja a városképet, hanem közösségi szerepet is betölt majd. Egyre többen szenvednek hullancsok által terjesztett krónikus betegségben, mondta dr. Kapiller Zoltán hullancs szakértő. Nem ért el a társadalmi tudat arra a szintre, hogy az emberek felkészüljenek a szabadban végzett tevékenységek kockázataira, nincs meg az egészségtudatos nevelési szemlélet ezen a területen. A tudatlanságból fakadó megoldások pedig a betegségeknek kedveznek.
2: Kullancs terjesztette betegségekbe évről-évre egyre többen krónikusan szenvednek, és ez azért van, mert nincs meg az iskolákban a egészségügyi nevelésben a prevenció tudat erősítése. A magyar társadalom tagjainak többsége csak a bekövetkezés pillanatába kezd el barkácsolni, amivel újabb veszélynek teszi ki magát. Hát azt kell mondjam, hogy a magyar jövőt illetően egy mondásom vált igazá, hogy rendkívül optimista vagyok a magyar pessimizmus jövőjét illetően. Sajnos nem ért el a társadalmi tudat arra a szintre, hogy minden környezeti veszélyre rákészülve menjenek ki a természetbe az emberek. Addig eljutottak, hogyha az urbanizált világban zebra van, akkor a piros lámpánál megállnak, de ahogy a zöldbe kikerülnek, semmi szabálytartás nincs, és ezért van sajnos évről évre egyre növekvő betegség. Azt se felejtsük el, hogy a természet az egyedüli, egy ingyenes rekreációs hely, ahol is a működési szabályokat betartjuk, akkor biztonsággal lehetünk kint. Sajnos nagyon sokan barkácsolnak kullancsok tekintetébe, és ebből fakadóan van sok beteg, tehát nagyon sokan körömmel, csipesszel tépik ki a kullancsot, és hát ezt a cselekményt az orvosi szakzsargon úgy nevezi, hogy iatrogén infekciót okoznak. Ez a kifejezés azt jelenti, hogy amit meg akar előzni a rosszul cselekedő ember, pont azt a veszélyt valósítja meg és manifestálja.
1: Aligátor teknősök kerültek a Kis-Dunába. Az utóbbi években egyre komolyabb természetvédelmi problémát okoznak a felelőtlen állattartás következtében a hazai vizekbe kerülő nem őshonos teknős fajok. A Kis-Duna térségében különösen nagy számban jelentek meg az inváziós ékszerteknősök, amelyek az élőhelyekért, napozóhelyekért és táplálékforrásokért folytatott verseny révén jelentős veszélyt jelentenek az őshonos és védett mocsári teknős állományára. A közelmúltban újabb kockázati tényezőként bukkant fel a térségben az idegenhonos aligátorteknős, jelentős testmérete, akár 30-35 kg is lehet egy kifejlett példány, és ragadozó életmódja miatt nem csak az őshonos élővirágra jelenthet veszélyt, hanem bizonyos esetekben közegészségügyi kockázatot is hordozhat. Számos lakossági bejelentés érkezett olyan helyszínekről, ahol feltételezhetően már észlelték az állatot. Ilyen volt a Molnár-sziget déli része, a Gyáli-patak torkolati szakasza, ahol az elmúlt időszakban több alkalommal is látták a keresett példányt. A faj biológiai sajátosságai miatt a közelgő szaporodási időszakban nagyobb esély van arra, hogy az egyed a vízparton is megjelenik. A faj rendkívül erős harapású és potenciálisan veszélyes, ezért megközelítése kizárólag fokozott óvatossággal, közvetlen fizikai kontaktus nélkül javasolt. A szakemberek a gyakorlatban már bevált módszertan alapján kialakított teknős csapdát helyeztek ki a Kis-Duna egyik öböl területén.
3: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
4: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
3: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
4: www.radiodabas.hu-ra.
5: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
1: Ma a napsütést fátyol és gomoly felhők zavarhatják. Az ország nagy részén nem várható csapadék, de helyenként kialakulhatnak záporok vagy egy-egy zivatar. Több helyen élénk lökések kísérhetik az északkeleti szelet. Kellemesen meleg időre van kilátás, 22 és 27 fok közötti maximumokkal. Köszönöm a figyelmet!
5: Gazdász, a Rádió Dabas agrármagazinja.
6: Rádió Dabas az otthon hangja, már is folytatódik tovább a Gazdász itt a 93.4-en. Megérkezett vendégünk is, Czerócki Zsuzsi a Dísza iskolából. Szia, jó reggelt!
7: Jó reggelt, Krisztián, üdvözlöm a hallgatókat!
6: Sok kérdés maradt még az előző hétről, és hát új témákkal is érkeztél, úgyhogy már is ezeknek fogunk nekiállni, ezekről fogunk beszélgetni. Talán az első téma, amivel sokan keresnek most, az a tavasz kapcsán, a fű gondozása, mert hogy megjelent a gombásodás. Ez mondjuk azért furcsán hangzik, legalábbis olyan tekintetbe, hogy azért nem beszéltünk a nagyon csapadékos időről, ami tulajdonképpen a gombásodásnak lenne a jele, vagy itt nincs összefüggés ilyen tekintetben?
7: Hát a csapadékkal kapcsolatban nyilván van összefüggés, mert a legfontosabb megelőzési tényező az az öntözés a fűnél. Az a lényeg, hogy estére, mikor már lehűl a levegő, addigra felszáradjon a fű, ezért célszerű reggel öntözni, és nagyobb mennyiségben lehet nyugodtan. Ki lehet tapasztalni, hogy mekkora az a mennyiség, hogy még egész nap nedves marad a fű, de estére felszárad. Ez nyilván talaj és gyepminőség válogatja. Úgyhogy arra érdemes törekedni, hogy estére megszáradjon, mert hogyha este hűvös, párás, nyírkos marad, ez kedvez a gomba kialakulásának. Ugye a fű is még csak most indul el. A gyepszint most melegszik fel, melegszik a talaj, most kezd el fejlődni, még elég sérülékeny állapotban vannak a gyepek, úgyhogy tavasszal ugye starter műtrágyát szoktunk neki adni, ezzel együtt gombaölőzni is érdemes. Ahol már megjelent a gombásodás, ott figyelni kell arra, hogy váltogatni kell a gomba elleni szereket. Azt hiszem, hogy szertől függ, de kb. Két alkalommal lehet egyet használni, úgyhogy nehogy, mert hogy rezisztens lesz utána, tehát hogy nem fog hatni. Úgyhogy itt is érdemes arra figyelni, hogy ha már megjelent és elkezdtük kezelni, akkor váltogassuk a szereket, és írjuk fel magunknak, hogy mikor mit használtunk, meg hogy a megfelelő dózisban történjen ez a permetezés, illetve az ismétlésre nagyon figyeljünk oda. Nagyon fontos a második ismétlés az ilyen gomba elleni kezelésnél. Ha már így véglegesen elpusztult, mert mondjuk annyira elfertőződött, vagy annyira megviselte az idei hó, vagy a tavaly, nem, az idén volt az idei hó, akkor nyugodtan felül lehet vetni, mert nagyon jó idő van, úgyhogy ki fog kelni pikpak a füvünk. Szóval ettől sem kell félni. Úgyhogy nyugodtan lehet vele foglalkozni, de arra nagyon figyeljünk tényleg, hogy éjszakára felszáradjon, úgyhogy az öntözést az délelőtre célszerű időzíteni. Gyakorlatilag ez a legfontosabb lépés, de hogyha bármi egyéb van, akkor nagyon szívesen segítünk a gyepápolásában.
6: Hogyha már a fűről beszélgetünk, akkor említett, hogy beszéljünk a díszfűvekről is, mert ugye ezekkel is keresnek.
7: Igen, a díszfüveknél ugye a legfontosabb kérdés mindig az, hogy mekkorára nő. Itt érdemes előre számolni, mert hiába vannak még mondjuk ilyen kis 5-10 centis, vagy még annál kisebb hajtások egy fűnél, és tök jó kis kompakt növénynek néz ki, simán lehet belőle másfél-két, vagy akár 3 méteres díszfűvünk is, illetve a terjedésével kell, hogy mekkora tő lesz belőle. ezzel érdemes számolni, mert hogy ezt egy szezon alatt is eléri. Tehát, hogy őszre el fogja érni ezt a magasságot. Úgyhogy fajtán belül is változnak a méretek. Ezzel mindenképpen számoljunk, hogyha díszfüvet vásárolunk. Egyébként az egyik legjobb térkitöltő szerintem a díszfüvek. Mindenféle évelőágyásba, de akár modern kertekbe is szoktuk használni. Nagyon jól lágyítják a teret, akár az ilyen kocka formákat is, vagy szögletes formákat is nagyon jól lágyítják, úgyhogy nagyon jó térstruktúrát adnak. Fontos kérdés még, hogy visszavágjuk-e őket. Ilyenkor tavasszal, amit vásárolunk egy kertészetbe, az már vissza van vágva, úgyhogy most nem kell őket visszavágni. Visszavágni tavasszal szoktuk őket egyébként, nem ősszel, amit vissza kell, és tavasszal is hagyunk rajta egy 5-10 centit fajtától függően, van amelyiken csak 2-3-at, hogy ne tövig legyen levágva, mert ez szintén nem tesz neki jót. És az örökzöld díszfüveket, azokat nagyon ritkán szoktuk visszavágni, csak akkor, hogyha károsodott a lombozat és elsárgul, de egyébként az örökzöld díszfüvek nem igényelnek különösebb gondozást.
6: Egy másik nagy téma, vagy nagy kérdés szokott lenni talán tavasszal, vagy hogyha mondjuk egy új kertet alakítunk ki, hogy mit is ültessünk a szomszéd felé.
7: Igen, talán ez a legradikálisabb kérdés egy kerttervezés során, hogy mi az a tér, amit el szeretnénk határolni. Ez általában ugye a szomszédtelek vagy az utca felől történik, és itt azt szoktuk javasolni, hogy két sávban is érdemes gondolkodni, tehát nem csak a cserje szint, a 2 méteres magasság, akkor érdemes számítani, hanem esetleg oszlopos fákban vagy kisebb díszfákban is érdemes gondolkodni, mert hogy ez a belátást teljesen gátolni fogja. Ugye ez a kisebb fák vagy az oszlopos fák, ilyen 3-4-5 méteres magasságról beszélünk, akár a kettőt is lehet vegyíteni, hogy a fák alá egy cserjesávot alakítunk ki, és így aztán teljesen meggátoljuk a belátást, és még árnyékot is kaphatunk. Ezek kis helyen is elférnek, főleg az oszlopos fák, ők ilyen 1-1,5 méter széles lombozattal rendelkeznek, viszonylag gyorsan nőnek, főleg a gyertyánfélék, és ebben ezt érdemes egy ilyen kisebb kertben számottevővé tenni, mert hogy árnyékol is, és egy kis kertben nagyon nehéz árnyékoló fát szerezni, meg még a tér belátását is gátolni. Úgyhogy itt az oszlopos díszfákkal, vagy a kisebb díszfákkal, a díszkört, a díszalma érdemes számolni. És hát ugye a szemmagasság szintje pedig az a 2 méter, ez a cserjesáv. Itt akár vegyes sövényt is kialakíthatunk, de nyilván a legnépszerűbb a babér megy most. De ami még divatba jött, és nem véletlenül, ez az örökzöld ezüstfa. Nincsen kártevője, nagyon gyorsan nő, és nagyon jól bírja a meleget, a szárazságot, úgyhogy lehet, hogy ez a jövő babér megye, de ő is egy nagyon népszerű, és ez is kapható színes levelű változatokban.
6: Palántákról is beszéljünk, mert ugye ezek is megérkeztek hozzátok, ugye pár héttel ezelőtt már szóba került, hogy hamarosan érkeznek, ezek itt vannak, illetve hát ugye olyan növények is érkeztek, amik szárazságtűrőek, hiszen ez most a következő időszaknak lesz a nagy kérdése.
7: Igen, a palántáknál már nem csak a klasszikusokat keresik, hanem hogy ellenálljon betegségeknek, főleg ilyen gombabetegségek, vírusbetegségek. Nagyon sokféle paradicsom, paprika van olyan, amik ezeknek jobban ellenállnak, meg hogy jól bírják a meleget. Ugye főleg a paprikák között van hiába melegigényes, de mondjuk szabadföldi termesztésben annyira a hőséget nem bírja. Ez is előfordul, úgyhogy itt is érdemes a fajtáknak utána nézni. A paradicsom, azt úgy vettem észre, hogy a koktélfajták azok, amik a legjobban tűrik a forróságot, de ott is a színes fajták között nagyon ellenállóakat is találunk, és a paprikáknál még a csípős paprikákat szokták mondani a vásárlók, hogy sokkal jobban bírják a viszontagságokat. Ez azért van, mert a paprika alapfaja az egy csípős, nagyon csípős paprika, úgyhogy nyilván a csípős fajták, főleg a chiliben közelebb állnak az alapfajhoz, ezáltal sokkal ellenállóbbak is. Nyilván nem mindenki szereti a csípős paprikát, de itt érdemes abba gondolkodni, hogyha valaki mondjuk fólyasátorban is termeszt, meg szabadföldben is, akkor lehet, hogy a szabadföldben esetleg a hagyományos csípős fajták jobban bírják.
6: Itt is egyébként átalakul a kínálat, ugye nyilván itt az utóbbi időszakban nagyon sokat beszélgettünk már különféle gyümölcsfák, illetve a kerti növények kapcsán a szárazságtűrésről, a haszon növények tekintetében is fontos, hogy ezt figyelembe vegyék, és lépést tartsanak ezzel az igénnyel?
7: Igen, szerintem minden évben alakul, főleg amiatt, hogy nagyon sokan otthon azért termesztenek zöldséget, gyümölcsöt, hogy vegyszermentes ételt tegyenek, és csak biológiai védekezést használnak, és itt nagyon fontos a fajta választás is, mert a biológiai védekezés, ez ugye ez egy folyamatos védekezés, tehát ott a megelőzésre törekszünk, de már a fajta választással megelőzhetjük mondjuk bizonyos betegségek kialakulását, mert hogyha ellenállóbb fajtát választunk, akkor kevésbé kell aggódnunk, hogy mondjuk egy mozaik vírus, vagy bármi egyéb leteríti a teljes állományunkat.
6: Rövid szünetre megyünk csak el, utána már is folytatjuk a beszélgetést.

0: Az rövid szünet után már is folytatódik tovább a Gazdász itt a 93.4-en, a stúdió vendégre továbbra is Czerócki Zsuzsi. És amivel folytassuk, az hát még itt beszélgettünk a felvétel előtt arról, hogy azért éjszakai fagyok voltak, de bízunk benne, hogy most már ezek is elmúlnak. Így hát a szobanövények is elindulhatnak kifelé.
1: Én nagyon bizakodó vagyok, hogy túl vagyunk az utolsó fagyos éjszakákon, ezért most már ki lehet tenni, tehát nagyjából ilyen 8-10 fokot mondanak ugye éjszakai hőmérsékletre, úgyhogy nyugodtan ki lehet tenni a szobanövényeinket, de így nagyon figyelni kell, hogy hogyan kerülnek ki a kertben, mert minden egyes alkalommal találkozunk, vagy minden egyes évben találkozunk azzal, hogy jönnek, hogy gyönyörű szép volt bent, és kiraktuk a kertbe, és pikpak lehullott a levele. Ez azért van, mert nagyon erős a napsugárzás, erős az UV-sugárzás, így aztán, hogyha közvetlen napfény éri őket, az olyan, mint amikor mi mondjuk kifekszünk egy órára napozni, mikor mondjuk fél évig bent voltunk, tehát nincs UV-védelem az ő bőrfelületükön sem, ezért megégnek a levelei, és az összes levelét lehullajthatja. Illetve ilyenkor nagyon kell figyelni nem csak az UV-védelemre, hogy hozzászoktassuk őket, hanem a szélre is. Hiszen bent a lakásban ugye nem érte őket semmilyen szél, semmilyen mozgás, semmilyen húzat, így amikor kikerülnek a kertbe, még nem annyira erősek a hajtásai, hogy ennek ellenálljanak, sőt, van egy csomó növény, ami fel is van nyurgulva, mondjuk a fényhiány miatt, jóval hosszabb hajtásai vannak az átlagosnál, így nagyon védett, sötét fa alá, vagy terasz alá érdemes legalább egy hétre tenni őket, és utána fokozatosan kirakni őket a fényre, még akkor is, hogyha egyébként kaktuszokról beszélünk, aminek úgy nem láthatóak a levelei, illetve hát a tüskék a levelei egyébként, azok a módosult levelek, tehát a kaktuszokat is meg tudja égetni, és ez mindig ilyen fehér, megfehérednek a levelek, és utána lepotyognak, úgyhogy itt lehet elrontani a szobanövények kitételét. Erre kell figyelni. Egy hétig maradjanak ilyen nagyon védett helyen, és utána fokozatosan mehetnek félárnyékba, aztán a napot kedvelők a napra, és a félárnyékot a félárnyékba, a félárnyékot kedvelők a félárnyékba maradjanak. Úgyhogy ezzel érdemes számolni, illetve azzal is, hogyha megnőtt a szobanövényünk tavaly óta, akkor a mostani cserepe az nem fogja tartani azt a mennyiségű vizet, amire neki szüksége lesz. Egy nagyobb lombozatnak nagyobb cserépre lesz szüksége, ugye jön a meleg, kint jóval melegebb van, mint bent, fúj a szél, könnyebben párolog, úgyhogy ilyenkor érdemes átültetni is, bár az általános szabály az, hogy két évente minden növényt ültessünk át, de amikor azt látjuk, hogy a lombozathoz képest túl pici a cserép, és mondjuk gyakran felborul, vagy kilógnak a cserepek a cserép alján a gyökerek, akkor érdemes legalább egyel nagyobb cserépbe ültetni őket.
0: Minden szobanövényre jellemző, hogy kitehetjük a szabadba?
1: Általában igen, a fikusz szokott megsértődni, főleg a kislevelű, ő ugye akkor is, hogyha húzat van, de hogyha ilyen kellően védett félárnyékos helyre tesszük, akkor pedig gyönyörűen fejlődik a fikusz is, sőt, sokkal szebben, mint bent. Igazából meg kell keresni neki a helyét, amire nem nyűgös, de talán ő a legnyűgösebb a szobanövények közül.
0: Te említetted, hogy átültetés, illetve a locsolásra hogyan kell odafigyelni. Nyilván, ha a lakásba tartjuk, azért ott kevésbé van kitéve különféle időjárási körülményeknek egy-egy ilyen szobanövény. Gyanítom, hogyha ugye kirakjuk a szabadba, azért itt sűrűbben kell a locsolásra is, akár a tápanyag utánpótlásra is figyelnünk.
1: Igen, ilyenkor nagyon kényelmesen ugye meg tudjuk őket slaggal öntözni. Nem mindegyik szereti a 12 fokos kútvizet, ezzel talán érdemes számolni, szóval kannelba érdemes esetleg ezeknek a növényeknek tárolni a vizet, átveszi a levegő hőmérsékletét, és akkor így egy 20 fokos vízzel fogjuk öntözni, így lehet spórolni az energián, és akkor nem kell tényleg egyenként, de a slaggal locsolást az nem mindegyik szereti. Egyébként hozzá lehet őket szoktatni, tehát a kertészetben is volt olyan, hogy nem tudtam egyszerűen ennyi növényt öntözni, de szépen lassan hozzá lehet őket szoktatni ehhez a hideg sokhoz. A fikuszok tényleg nem bírnak semmit, vagy én nem bánok velük jól, de ők a hidegvizes öntözéstől is hullajtanak leveleket.
0: A kinti növények kapcsán, most ez legyen akár szobanövény, vagy a eleve kintre szánt növény, ott a locsolásról érdemes valamit tudni, hogy mikor a legideálisabb?
1: Hát, ami cserépben van, ott oda kell figyelni, hogy ne száradjon ki ez a cserép. Nyilván ez nagyon nehéz egész napot tenni felette, hogy főleg, hogyha kicsi a cserép, könnyen kiszárad. Ezért azt szoktuk javasolni, hogy május közepén végén a kisebb cserepeket ültessük át. Már csak azért is, hogy ne száradjanak ki, mert nagyobb mennyiségű föl tud annyi vizet tárolni. Tehát ilyenkor érdemes a saját kényelmünk érdekében is átültetni őket, és akkor így elég naponta egyszer öntözni. Mindig a tápanyag kérdés még, hogy mennyi tápanyagot érdemes neki adni. Én minden egyes locsolásnál öntök egyébként a magára a növényre. Én ezzel is spórolok. Én magára a növényre szoktam ráönteni ezt a tápoldatot, a folyékony tápoldatot, és minden héten legalább egyszer, és sima vízzel öntözöm őket. Nyilván a szabály az, hogy a vízzel keverjük össze, de én nekem bevált gyakorlat az, hogy közvetlenül a földjére locsolom, és utána megöntözöm a virágot. Gyakorlatilag ugyanazt kapja, csak az én számomra könnyebb így az adagolás, hogy tudom, hogy melyik növénynek mennyit adtam. De minden héten legalább egyszer érdemes őket megtápoldatozni. Ugye minden nap öntözzük, így kimossuk a tápanyagot, bármilyen földet is használunk, átmossuk a rengeteg öntözéssel, és a növény fel is használja, mert majd kint sokkal jobban el fog indulni, mint bent a lakásban.
0: Napszak tekintetében van különbség? Nyilván itt nem a déli legnagyobb melegbe gondoltam, hogy locsolni kell, de annak, hogy mondjuk reggel vagy hajnalban locsolunk, vagy hogy este locsolunk.
1: Hát én azt szoktam javasolni, ha van lehetőség, akkor reggel is öntözzük meg őket, hogy ha mondjuk napközben 40 fok van, maradjon neki tartaléka, és este is, hogy még legyen mit felvennie. Nyilván nincs mindig lehetőség. Itt a cseppfogó tálca, ami a cserép alatt van, az nagyon sokat számít. Minden cserép alatt kell, hogy legyen. A cikász az egyetlen cikászpálma, ami ellen nem szabad tenni, mert a cikász megsárgul. Elsárgulnak a levelei, hogyha áll alatta bármeddig is a víz, de minden más növény alá kell tenni cseppfogó tálcát, így napközben is annyi vizet tud felvenni még a maradékból, amennyire neki szüksége van.
0: Különlegességek is szoktak hozzátok érkezni a kertészetbe, és most is így történt, csillagsom nevezetű növény érkezett hozzátok. Erről mit érdemes tudni?
1: Hát ez, amikor nem virágzik, ez nagyjából egy semmit mondó cserje, somnak látszik, teljesen hétköznapi zöldek a levelei, viszont amikor kivirágzik, valami eszméletlen gyönyörű, olyan virágok vannak rajta, ami majdnem ilyen tenyérnyi vagy féltenyérnyi méretű fajtától függően, négy részre oszlik, és mintha szalvétából lennének hajtva. Az alapfaj az fehér, de van olyan fajta, aminek ez a négy ágú szirma, ez össze van nőve, és olyan, mint a galambok ülnének az ágon, illetve színes virágú fajták is vannak belőle. Nagyon ritka, hogy sikerül belőle szerezni, de most háromféle is van, háromféle színben. Úgyhogy egyébként tényleg egy ilyen másfél-két méter, akár háromra is megnövő cserje, amikor nem virágzik, nem is látszik rajta, hogy mennyire gyönyörű, de ilyenkor tavasszal bármelyik kertnek az éke lehet, és most idén nagyon büszke vagyok, hogy három fajtát is sikerült levadásznom.
0: Hát akkor emiatt is érdemes hozzátok belátogatni, illetve ha már itt a beszélgetés vége felé vagyunk, akkor mi az, amiről érdemes még beszélnünk, ami érkezett hozzátok az elmúlt időszakba, vagy esetleg ami még továbbra is különlegesség?
1: Hát ami az én kedvencem, mert én tarkalevelű fajtákat gyűjtök, benti szobanövényekből is, de most kintiekből is érkezett sáslilium. Például olyan, aminek az egyik fele fehér és a másik fele zöld egy levélen belül, tehát tarkalevelű, de a virágai ő teljesen hagyományos dupla narancssárga virágokkal rendelkezik, illetve a japán kövérkéből is érkezett tarkalevelű, ő egy nagyon hálás árnyéki talajtakaró örökzöld cserje, tarackolva terjed, és tényleg olyan helyeken is megmarad, ahol semmi más nem érzi jól magát, mert talajirány sem igényes. úgyhogy ilyen különleges, nagyon sokat bíró növényekből próbálunk betározni, de tényleg extrém időjárási körülményekkel kell szembenéznünk, nem csak a hőséggel, hanem a szárassággal is, de évelők tekintetében ilyen fajtákat próbálunk gyűjteni. Talán a szegfüggből van el az egyik legszélesebb kínálatunk. Ők ugye egész nyáron virágoznak, úgyhogy akár milyen magasságban minden kertbe beilleszthetőek.
0: Na akkor érdemes ellátogatni továbbra is Zsuzsiékhoz a kertészetbe, nézzetek körbe, és hogyha van kérdés, akkor természetesen tegyétek fel akár ott, vagy nekünk a Rádiódobos Facebook oldalán üzenet formátumába. Következő alkalommal természetesen majd ezekre is válaszolunk. Köszönjük szépen, hogy itt kezdted a reggelt.
1: Én is köszönöm, hogy itt láttam, és jó kertészkedést kívánok.
2: Gazdász, a Rádiódobos agrármagazinja.
3: Megalakul az új országgyűlés, a miniszterelnököt is megválasztják, több mint 1,7 millióan adták már be eszi a bevallásokat, marad még a melegebb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
4: Nachrichten,
5: Novel,
4: Noticias,
5: Novinky,
4: News,
5: magyarul és érthetően
4: hírek.
3: Megalakul az új országgyűlés, amely megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert. A parlamenti képviselők több mint a felének szavazatával választják meg az új kormányfőt, aki a megválasztásával hivatalba is lép, és a történelmi zászlók előtt ünnepélyes keretek között tesz esküt, majd mond beszédet. Az új parlamentnek 20 állandó bizottsága lesz, 14-et a kormánypárt, 4-et a Fidesz, 1-et a KDNP és a Mi Hazánk elnököl. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza párt egész napos rendszerváltó népünnepére várja az érdeklődőket az Országház előtti Kossuth Lajos téren és a rakparton. Csak nem 1,7 millióan adták be eszi a bevallásukat. A Nemzeti Adó és Vámhivatal hangsúlyozta, a bevallási tervezetek az ESZIA-ban ügyfélkapu plusz vagy a DÁP regisztrációval érhetők el. Az ESZIA-ban május 5-ig már 1,9 millióan megtekintették, 1,1 millióan véglegesítették, közülük 717 ezer módosítás nélkül fogadták el a NAV által kiajánlott tervezetet. Fontos változás lépett életbe az idei társasági adóbevallási időszakban. Módosultak a fejlesztési adókedvezménnyel kapcsolatos adatszolgáltatás szabályai, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Fontos, hogy már nem csak akkor kell adatot szolgáltatni, ha a vállalkozás az adott évben érvényesíteni kívánja a fejlesztési adókedvezményt, hanem minden olyan esetben, ha a cégnek volt 2010 óta benyújtott jóváhagyott bejelentések kérelme. A NAV többféleképpen is segíti az érintett vállalkozásokat. A cégek egy részének elektronikusan figyelemfelhívó levelet küld. A 2025-ös adóévre vonatkozó társasági adóbevallásának határideje május 31-e. Elindult az aktív közlekedés népszerűsítő Bringázz a suliba program. Ennek célja, hogy játékos és élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolás diákokhoz az egészséges életmódot, az aktív közlekedés népszerűsítésével a mindennapi mozgást, valamint a környezetbarát fenntartható közlekedést. A május 29-ig tartó kampányhoz a tavasz folyamán 200 általános iskola csatlakozik. Idén is meghirdeti diákutaztatási programját a Kárpát-medencei középiskolások részére a Nemzeti Összetartozás napjára a Rákóczi Szövetség. A program célja, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar középiskolások együtt emlékezzenek meg a Nemzeti Összetartozás napjáról, és ahhoz kapcsolódva minél több élmény kapcsolat szövődjön a magyar diákok, tanárok és iskolák között. A pályázatot a Rákóczi Szövetség honlapján elektronikusan lehet benyújtani május 11-ig. Arra bármely Kárpát-medencei magyar középiskola jelentkezhet. A pályázati elbírálásnál azonban előnyben részesülnek azok az intézmények, ahol szervezete működik a szövetségnek. Kezdetben felhős időre számíthatunk, aztán felszakadozik a felhőzet és több órára kisüt a nap. Számottevő csapadék nem várható. Napközben sokfelé megélénkül az északnyugati szél, délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de délután délnyugat felől több felhő érkezik. Számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge zápor. A Dunántúl a megélénkül a szél, reggel 6-13, napközben 23-28 fokig melegszik a levegő.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
4: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en. Rádió
5: város, az otthon hangja. Teardrops in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: that's perfect to me. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz. A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört aranybeszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
3: Hogy mi ez a friss lendület? Várnak a Skoda évindító ajánlatai! Most az Octavia Limousine Joy már 9.799.000 forinttól, és az Octavia Kombi Joy már 10.199.000 forinttól a tiéd lehet. További modelljeink széles választéka is elérhető, akár azonnal, készletről. Új év, új Skoda. Mit szólsz?
4: Porsche M5, 1238 Budapest, Szent Lőrinci út.
5: Skoda.
6: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
7: 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Benzingőz Fesztivál és női napozó, Gregor József Emlék koncert, Aranyakort Kis Tibivel, Orbán napi nyitott pincék, kultúra, irodalom, színház, gasztronómia, igazi buli hangulat és még sok más Ócsán egy hónapon keresztül. Részletes program ócsamőfász.hu. 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Gyere!

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: Megalakul az új országgyűlés, ünnepséget is szerveznek a Kossuth térre. 180 ezeren szavaztak idén először, folytatódik a meleg tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News.
2: Magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Megalakul az új országgyűlés, Magyar Péter délután teszi le a miniszterelnöki esküt, és beszédet is mond majd az alakuló ülés után a Kossuth téren meghirdetett rendezvényen. A parlament oldalán közzétett napirendi tervezet alapján akár már kedden felállhat az új kormány, és megkezdhetik a munkát az új miniszterek. 10 órakor a parlamenti ülés elkezdődik, megszavazzák a minisztériumi struktúrát, és vasárnap elindulhat a miniszterjelöltek bizottsági meghallgatása. 180 ezeren szavaztak idén először. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke közölte, a legnagyobb létszámú szavazókör Budapest 11. kerületében volt, a legkevesebb szavazóval rendelkező település Debrece volt, ott mindössze 10 szerepeltek a névjegyzékben. A visszaélés gyanúját felvető panaszok száma elérte a 100-at, valamennyi esetben rendőrségi feljelentést tettek. Nemzetiségi regisztrációhoz köthetően a Nemzeti Választási Iroda eddig 11 ügyben tett feljelentést. Lemondott az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgatója. Révész János ezt a szervezet honlapján jelentette be. A főigazgató május 8-ával nyújtotta be lemondását, munkaviszonya június végén szűnik meg. A főigazgató kiemelte, az elmúlt közel 30 hónapban munkájuk kereteit az államigazgatás felső vezetése határozta meg. Feladataikat, ezen kereteket mindvégig feszegetve, az orvosi hivatás etikai szabályainak megfelelően a betegek és az ágazat érdekeit szem előtt tartva végezték. Májusban a főszabály szerinti időpontban érkeznek a nyugdíjak. A banki jóváírások is május 12-én kedden várhatók, így a kártyatulajdonosok már aznap használhatják a pénzüket. Aki továbbra is a készpénzes postai kifizetést részesíti előnyben, annak a Magyar Posta által korábban kiosztott úgynevezett nyugdíjkifizetési naptár az irányadó. A postás általában a hónap 12. és 24. napja között keresi fel a jogosultakat. Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket. Az áprilisi hidegbetörések elsősorban az északi és északkeleti ország részben okoztak komolyabb károkat, ott, ahol a gyümölcstermő területek többsége található. A kedvezőtlen időjárást a virágkárok után a megmaradt termés is megszenvedte. A Fruitweb a fagyvédelem és a kárenyhítési rendszer átalakítását sürgeti, mert ilyen mértékű és gyakoriságú károk kezelésére már alkalmatlanok. Az érdekképviselet ennek érdekében szakértői csoportokat alakít, és támogatást ígér a szabályozó környezet átalakításához. Eleinte felhősebb, aztán délután már napos időre számíthatunk, nem lesz csapadék. Az északi szél időnként megélénkülhet. Koranyárias idő várható, 22 és 27 fok közötti maximumokkal. Holnap már egész nap sok napsütés valószínű, délnyugat felől lassú felhősödéssel. Estig nem várható sehol sem csapadék. Kissé melegszik az idő, délután már 23-28 fok is lehet. Hétfőn a napsütés mellett délután megnövekszik a gomoly felhőzet, és egyre több felé elered az eső. 20-28 fok lesz délután.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra, a régió leghallgatottabb.

0: A zene
1: rendet tesz a csendben.
2: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
1: 93.4 Rádió Dabas.
2: Az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
4: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz.
5: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
6: Gyálon egy új, korszerű főzőkonyha épül. A 800 millió forintos támogatásból megvalósuló 589 négyzetméteres létesítmény naponta akár 2500 adag étel elkészítésére lesz képes. A beruházás jelentősen javítja a helyi közétkeztetés és a szociális ellátás színvonalát, modern és hatékony hátteret biztosítva a gyáli ellátórendszernek. A projekt az Európai Unió támogatásával, a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.
7: Május 23-án szezonnyitó strandbál a Tavasgyóni strandon. A báli hangulatról a Szűnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hitszes sömpörgeti. Sztár vendégek Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál.

0: Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany, ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
5: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Családi piknik. Minden vasárnap a 93.4-en.
6: Ezen a héten vasárnap is jelentkezik a Családi Piknik 11 és 16 óra között családokat érintő témákkal. Többek között foglalkozunk majd azzal is, hogy a kamaszok esetében hogyan is lehet túlzásba vinni a bőrápolást, illetve jön a nyári időszak is, mire érdemes figyelni bőrünkkel kapcsolatban. Hogyha kíváncsi vagy erre a beszélgetésre is, akkor hallgass bennünket vasárnap 11 és 16 óra között a Családi Piknikben, itt a 93.4-en.
7: Megkezdődött az új országgyűlés alakuló ülése, idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézménybe, folytatódik a melegebb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
8: Nachrichten,
2: Novel,
8: Noticias,
2: Novinky,
8: News,
2: magyarul és érthetően
8: hírek.
7: Megkezdődött az új országgyűlés alakuló ülése. A program Sulyog Tamás államfő beszédével kezdődik, majd a mandátum igazolások után a képviselők leteszik az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököket és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülésen megválasztják az új miniszterelnököt is. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt tesz majd esküt, aztán beszédet mond, várhatóan 14 óra után. Az alakuló ülést követően pedig a Kossuth téren mond majd beszédet, várhatóan 16 órától. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézménybe, közölt az oktatási hivatal. Mint írják, a 9. évfolyamra több mint 76 ezeren, 6 évfolyamos gimnáziumba mintegy 8 ezeren, 8 évfolyamos gimnáziumba valamivel több mint 5 ezeren felvételiztek. A középfokú iskolák május 8-áig jogszabály szerint értesítették a tanulókat a jelentkezésük elfogadásáról vagy elutasításáról. Azoknak, akik esetleg nem jutottak be egyik középfokú iskolába sem, vagy olyan tanulmány területre nyertek felvételt, ahol mégsem kívánják megkezdeni tanulmányaikat, május 11-én rendkívüli felvételi eljárás kezdődik. Magyarországon a legmagasabb a fogvatartottak aránya az EU-ban. Az Eurostat jelentése szerint 113 volt az uniós átlag 2024-ben, míg Magyarországon a fogvatartottak száma 100 000 főre vetítve elérte a 193-at. Ezzel Magyarország megelőzte Lengyelországot, Lettországot és Csehországot is. Finnországban és Hollandiában a legalacsonyabb a bebörtönözöttek aránya. Megkezdődtek az idei határszemle ellenőrzések, amelyek során a kormányhivatalok elsősorban a termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettségek teljesítését vizsgálják, közölte az Agrárminisztérium. Az ingatlan tulajdonosok és a földhasználók figyelmét arra is felhívták, hogy az ellenőrzések kiterjednek a termőföldek engedély nélküli igénybevételének feltárására, valamint a művelési ágak természetbeni és ingatlan nyilvántartási egyezőségének vizsgálatára is. A lakosság körében rendkívül csekély a kockázata a hantavírus terjedésének, jelentette ki az Egészségügyi Világszervezet szóvivője. Christian Lindmeier hangsúlyozta, a vírus közel sem terjed úgy, mint a Covid, és nem hasonlít a kanyaróra sem. A Hondios nevű óceánjáró 3 utasa halt meg a hantavírus miatt, többen pedig megbetegedtek. A WHO szóvivője ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy még azok sem fertőzték meg egymást minden esetben, akik ugyanabban a kabinban tartózkodtak. Kezdetben felhős időre számíthatunk, aztán felszakadozik a felhőzet és több órára kisüt a nap. Számottevő csapadék nem várható. Napközben sokfelé megélénkül az északnyugati szél, délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de délután délnyugat felől több felhő érkezik. Számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge zápor. A Dunántúl a megélénkül a szél, reggel 6-13, napközben 23-28 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
10: Rádió Dabas, az otthon hangja.
11: Szép napot kívánok a hallgatóknak 2026. május 9-én szombaton. Ordasi Brigi vagyok, és ez a térségi napló, a Rádió Dabas hétvégi magazin műsora. Mai adásunkban ellátogatunk Ócsára, ahol különleges jubileumot ünneplünk. Aztán irány Dabas, ahol első körben egy jótékonysági kezdeményezésre szeretnénk felhívni a figyelmet, aztán pedig egy különleges kiállításra invitáljuk a hallgatóinkat. Már is kezdünk, tartsanak velem!

0: Térségi Napló a 93.4-en.
1: Mai adásunk első állomásán Ócsára látogatunk, ahol a héten elstartoltak az ócsai kulturális napok, immáron 50. alkalommal. A részletekről Kormos Rebekával beszélgettem.
0: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas, az otthon hangja.
3: Ez a Térségi Napló, a Rádió Dabas magazin műsora, vendégem pedig Kormos Rebeka, az Egressi Gábor Szabadidőközpont igazgatója. Szia Rebeka, köszöntelek az éterben.
4: Szerbusz, és szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat, és köszönöm, hogy újra itt lehetek.
3: Elstartolnak az ócsai kulturális napok, úgyhogy most ez a rendezvénysorozat kerül a mai beszélgetésünk fókuszába. Mesélj nekünk egy picit az idei alkalomról, hiszen jubileumot ünnepeltek.
4: Bizony, nagyon is kell, hogy erről beszéljünk, hiszen annyi minden fog történni nálunk az elkövetkező teljes hónap során, hogy én úgy érzem, hogy részleteiben is jó, hogyha egy picit a hallgatókat közelebb hozzuk a terveinkhez. 50 éves ez a gyönyörű ócsai kulturális napok rendezvénysorozat, és nagyon nagyszerű dolog, hogy az annak idején 50 évvel ezelőtt Földini Hajdú Anna, aki az ötletgazdája volt ennek az egész programsorozatnak, hogy ő vele fogjuk tudni kezdeni egy pódium beszélgetéssel ezt az egész hónapos rendezvénysorozatot. Egy multidézés és a jelennel való összekötés lesz a fő fókusza az egész rendezvénysorozatnak. Tehát egy picit igyekeztünk a különböző korosztályokat egy-egy alkalomra összehozni. Ez egy fő irányadó elv volt, hogy mutassuk meg egyrészt belül Ócsán, hogy milyen értékeink vannak, és hozzuk el a nagyvilág dolgait is, mert egy-néhány sztár fellépő azért meg fog nálunk fordulni ezen a hónap során.
3: Beszélünk még a sztár fellépőkről, de ha már említetted az első programot, akkor menjünk szépen sorjában, hiszen rögtön a második napon, hát egy igen-igen közkedvelt program kerül újra megrendezésre Ócsán.
4: Igen, ez egyébként mondhatnám, hogy az ócsai napok szempontjából a legfiatalabb része a rendezvénynek. Ez a Benzingőz Fesztivál és Női Napozó, ami az idén a második életévét köszöntheti, mert hogy tavaly kezdtünk ebbe bele, volt már egy nagyon pici rendezvény még egy ilyen korábban, egy ilyen kis motor simogató nap, és aznak az ötletén buzdultunk föl, hogy hát bizony itt azért vannak férfiak, és bizony vannak nők is, akiket nagyon is vonzanak a szépséges motorok, vagy akár a régi motorok, az új autók és a régi oldtimerek, úgyhogy egy korszakokat és stílusokat átölelő igazi autó és motor simogató napot hoztunk össze, dallamos rockzenével, rockabillyvel az idei évben, úgyhogy május 9-én szombaton délután itt felbőgnek a motorok. Sőt, ugye Ócsán belül lesz egy nagy felvonulás is, ami egy picit ilyen figyelemfelkeltő, de én azt gondolom, hogy egy órától nagyszerű hangulatú közös délutánba lehet itt becsobbanni, nagyon finom étkekkel, koktélokkal a hölgyeknek, tehát a női napozó sem teljesen csak mondás, hanem valóban van egy ilyen része az rendezvénynek, úgyhogy gyerekekre is nagyon számítunk, neki külön gyermekudvart hoztunk létre, hogy nyilván itt a jövő menő járművek kell picit óvatosan bánva, őket védve egy belső udvaron lesz majd nekik minikresztpálya, mindenféle szimulációs lehetőség, presszel való ismerkedés, játékos feladatok. Bár mielőtt még tovább gördülnénk, azt azért talán elárulhatjuk a hallgatóknak, hogy aznap délután tulajdonképpen benneteket is majd innen lehet hallgatni.
3: Így van, kitelepülünk, úgyhogy minket is lehet majd onnan hallgatni, és akár dalt is kérni, és hát együtt napozni a női napozóval, mert ha jól tudom, a stáb női tagjai fognak részt venni helyben a rendezvényen, úgyhogy mindenképp egy koktél társaságában megtalálnak bennünket.
4: Igen, és ez számunkra mindig nagyon nagy öröm, amikor így kijöttök hozzánk, mert ez mindig ad azért egy extra kis feelinget az egésznek, mert ugye amikor zenélünk, ahogy ugye lesznek a színpadi fellépőink, a magyar Brian Dance Csáki Laci fogja ugye megkezdeni ezt a sort. Én azt gondolom, hogy amikor így összejönnek az éterbeli zenék és a helyben elhangzó szuper zenészek által idehozott hangulatok, akkor ez mindenképpen olyan, hogy aki el tud jönni, neki is nagy mulatság, és aki esetleg csak távolról hallgat minket, azért ők is egy kicsit részének érzik magukat. Úgyhogy mindenkit akkor még egyszer szeretettel várunk május 9-én délután, egészen este 9-ig rockkoncertekkel, játékokkal, lesz nagyszerű menetlevelünk, amivel különböző értékes nyereményekhez is el lehet jutni, úgyhogy tényleg szeretettel várunk mindenkit. És még itt ennek a végére mondanám, hogy a nagyon ifjú közönség számára is ez a nap még tartogat egy meglepetést, mert hogy ilyen nálunk működő bisztróban is lesz egy after party, úgyhogy annak is érdemes lesz egy picit utána nézni, hogy este 9 óra után mi történik itt nálunk. Az már nyilván egy kicsit így az elektronikusabb zene és a DJ-k világa felé viszel, de erre is nagy szeretettel várunk mindenkit. És szinte haza se fogunk menni, képzeljétek aludni, mert hogy másnap viszont a női egészség lett a fő fókusz, mint hogy az egészségkincs. Ez is egy ingyenes rendezvényünk. Itt kimondottan a hölgyekre fókuszálunk, mégpedig abból a szempontból, hogy úgy látjuk, hogy nagyon sok esetben a hölgyek egészségtudatos szemlélete fontos a családok szempontjából is, úgyhogy ebbe próbálunk egy kicsit segíteni a hölgyeknek, hogy milyen extra lehetőségek vannak abban, ha az ember tényleg odafigyel arra, hogy mit eszik, mit iszik, hogy szervezi az egész napját. Az egyik legkiemelkedőbb dolog, ami számomra nagyon kedves, hogy érkezni fog egy előadónk, aki ehető virágokkal fogja majd megörvendeztetni a hölgyeket, hogy nem csak szép az a virág, de bizony nagyon jó hatást is gyakorolhat ránk.
3: No hát a hölgyek után robogjunk tovább a programnaptárban.
4: Bizony, mert egy hétfőn viszont az opera szerelmeseit várjuk az Ócsai Református Műemléktemplomba. Talán van a hallgatók közül, akik emlékeznek arra, hogy Gregor József és barátai sok koncertet adtak itt sok-sok éven keresztül. Ez egy nagyon nagy ívű opera gála is volt minden alkalommal. Sok évig most elmaradt az egy picit, viszont az idén Gregor József özvegyével és lányával tudtunk egyeztetni arról, hogy egyrészt az ő nevét méltóan és tényleg az ő emlékének állítva használhatjuk erre a napra, és a Magyar Operaház szólistái fognak kijönni hozzánk, és az Operaház jelenlegi műsorából fognak egy-egy áriával minket megörvendeztetni, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép alkalom lesz. Többen a szólisták közül még fiatal pályakezdőként Gregor József mellett szintén szerepeltek ezeken a hajdani koncerteken, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon szép emlékidézés lesz. Erre is szeretettel várunk mindenkit.
3: És ha jól látom, akkor zenével megyünk tovább.
4: Bizonyám, hogy nyilván több kisebb program is lesz, amelyek mondjuk a helyi iskolásokat fogja érinteni, mert hogy őket is nyilván egy picit bevonjuk, de a régióban élőknek inkább a nagy koncertet ajánlanám, mert hogy a Quimby frontembere Kis Tibi és az ő kisebb zenekara az Aranyakor fog hozzánk érkezni. Szintén az Ócsai Református Műemléktemplomba fogunk egy picit a költészet irányába és az ő különleges zenei világukba betekintést nyerni. Amikor Kis Tibivel összetalálkoztunk egy jó másfél évvel ezelőtt, és megmutattam neki magát a helyszínt, akkor egyből azt mondta, hogy hát hogy a csodában ne jönnénk el ide zenélni. Úgyhogy azóta is azt gondolom, hogy nagy örömmel készülnek erre az alkalomra. Május 15-én pénteken, este 18 órakor lesz ez a rendezvényünk, ez a koncert. Biztos, hogy nagyon különleges lesz itt az Ódó falak között az ő mai és friss költői koncertjük. Erre még jó néhány jegy kapható, de azt azért el kell mondanom, hogy most már bőven túl vagyunk a kétharmados telítettségen, úgyhogy aki szereti ezt a világot, amit Kis Tibi meg tud szólítani hangban és versbe meg tud fogalmazni, érdemes ennek utána nézni.
3: Péntek után érkezik a hétvége sporttal, beszélgetésekkel.
4: Így, mert hogy egy picit a focipályánk nyitja meg kapuit. Nagyon-nagyon kérték itt a helyi ócsaiak, illetve a környező településről is, hogy régen olyan jó hangulatú kispályás focitornák voltak. Miért nincs ez most? Na hát most lesz. Úgyhogy nagyon nagy szeretettel várjuk a csapatokat. Ugye itt az Ócsai Tornaklub Egyesület lesz a fő szervező, úgyhogy ő velük lehet felvenni a kapcsolatot, hogy hogy és miként lehet akár a focitornára benyevezni, de nagyon sok, mondjuk úgy, hogy sportágat bemutató lehetőség is lett, úgyhogy minden korosztályt várnak itt is a szervezők nagy szeretettel, és természetesen a drukkolókat is, mert hát rájuk is nagyon-nagyon nagy szüksége van a sportolóknak, és ugyanennek a napnak, ugye ez május 16-án szombaton a napközbeni program, tehát 9 órától az Ócsai focipályán lehet drukkolni a sportolóknak, este pedig 18 órától itt nálunk az Egressy Gábor szabadidőközpontban egy régi és megszokott ócsai polgári kultúra és kör kávéház alkalom lesz, és nagyon-nagyon izgalmas az, hogy egy nagyon fiatal tudományos nagykövet lesz a beszélgető társa, Papné Hajdu Katalinnak, őt Bancsorovszky Balázsnak hívják, és legfőképpen az élelmiszertudomány oldalán dolgozik, mert már azt kell, hogy mondjuk, hogy fiatal kora ellenére ő ezen dolgozik, de egy ilyen rendkívül izgalmas életpálya van már mögötte, és hát még ami előtte áll, úgyhogy izgalmas lesz őt is meghallgatni. Nagyon nagy vágyunk volt az, hogy az intézményben megtalálható képzőművészeti kiállítás, amely egyébként egy nemzetközi művésztelep, mondjuk így, vagy művésztábornak a eredménye. 25 éven keresztül folyt itt évről évre egy olyan művészeti tábor, ahol nagyon neves kortárs művészek fordultak meg, és az ő mindig egy-egy munkáiból gyűlt össze ez a gyűjtemény. Ez egy több száz darabos képekből, festményekből, kis plasztikákból, fotókból álló gyűjtemény. Ugye ezek kikerültek nálunk itt az intézménybe a folyosókra, ezért Folyosó Galéria a neve, és ehhez egy fiatal művészünk, aki szintén fotográfiával, grafikával foglalkozik, művészet tanár. Ő állított össze egy olyan alkalmat, ahol a művészettel élményszerűen lehet találkozni, ami kimondottan ennek a gyűjteménynek egy kiemelt darabjára fog épülni, úgyhogy aki szeret kreatívan gondolkodni, annak feltétlenül május 20-án szerda este 18 órakor itt van a helye ezen az ingyenes alkalmon, hogy egy picit megismerje ezt a számunkra mondjuk úgy mindennapos hátteret adó képzőművészeti kiállításunkat. És aztán, ha péntekig szaladunk, ott pedig Tomor Anita író fog hozzánk érkezni. Ugye ő egy bestseller író, nagyon sokaknak azt gondolom, hogy ismerősen cseng az ő neve. Egy rendkívül közvetlen hölgyről van szó, úgyhogy azt gondolom, hogy ez az író-olvasó találkozó egy nagyon vidám és kedves alkalom lesz. És utána pedig május 23-án, szombaton, 18 óra 30-kor az Ócsai Katolikus Templom fogja megnyitni ajtóit a művészetek előtt, mégpedig Hegedűs Endre, a Dohmányi Zenekar szólistája, zongora szólistája fog hozzánk érkezni, és a pünköst hangulatára fogja a komoly zene oldaláról picit ráhangolni a hallgatóságot. Én azt gondolom, hogy ennek is egy nagyon különleges hangulata lesz. Ócsát nagyon sokan inkább a nagy műemlék templom oldaláról ismerik jobban, de a Szent Háromság katolikus templom is számos építészeti különlegességet is tartalmaz magába, úgyhogy ezeket is meg lehet majd egy picit ismerni, és akkor Hegedűs Endre pedig a pünkösre fog minket egy picit hangolni a klasszikus zene oldaláról.
3: És ha jól látom, akkor színházzal folytatjuk.
4: Bizonyám, hát még közbeékelődik egy kis Lakatos László stand-up, tehát ezért ezt is érdemes egy picit megemlíteni, hogy ő is a humor szárnyán jön hozzánk. Tehát május 29-én pénteken a Ullajó Nászészaka fog érkezni hozzánk. Itt ugye egy fergeteges vígjátékról van, szó, ami két felvonásban tényleg azt gondolom, hogy felhőtlen kacagást fog nekünk hozni.
3: Ha Ócsa, akkor Öreghegyi Pince sor, természetesen ők is helyet kaptak a programnaptárban.
4: Mégpedig nagyon is, hogy kiemelt helyet kaptak. Számunkra egyébként már a tavalyi évben egy nagy öröm volt, hogy az OC kulturális napokat összetudtuk mondjuk úgy, hogy házasítani az Ócsai Nyitott Pincék napjával, hiszen itt egy nagyon régmúltú egyesület dolgozik a háttérben, sok-sok éve rendezik már ezt a rendezvényt. Hatalmas tömegeket szokott ez mindig megmozgatni, de hát az Ócsai Pincesor elég tágas, úgyhogy ez a tömeg szinte eloszlik az egy-egy pince között, hiszen itt valóban arról van szó, hogy megnyitják a pincéket, tulajdonosok nagyon családias hangulatba várják az érdeklődőket, úgyhogy mindenkit arra bátorítok, hogy jöjjenek el az idén hozzánk egy kis vendégségbe, mert még ha nem is ismernek valakit, reméljük, hogy megismernek valakit, és hogy jó élményekkel fognak majd innen távozni. Itt ugye környékben jól ismert, jól csengő zenekar, Decibel zenekar fogja napközben a legtöbb zenei részt biztosítani, de az Ócsai Népdalkör is természetesen hallatni fogja a hangját, és hát itt is van sztárfellépőink, mondjuk úgy, Felsőci Gergőt is fogjuk majd hallani, és Sramasz Péter is érkezik hozzánk. Úgyhogy az Ócsai finom könnyed borok mellett lesznek könnyed szórakozási lehetőségek, borverseny, főzőverseny, pálinkaverseny, úgyhogy tényleg azt gondolom, hogy egy szép nap sütötte napon feltétlenül érdemes hozzánk eljönni. Ezzel kapcsolatban egy technikai dolog, hogy buszjárat fog körbejárni Ócsán, tehát ha esetleg valaki úgy érkezne, hogy akár busszal, vagy akár vonattal érkezne Ócsára, mert hogy hát ha boros nap, akkor ugye azért egy picit iddogálni is kell, akkor érdemes lesz akár a vasútállomásnál, vagy pedig a főútvonán busz megállóknál is megvárni ezt a kék buszt, ami a vendégeket kihozza a pincesorra, mert hogy a busz déltől este 8 óráig menni fog, óceán belül, és így könnyebb lesz egy kicsit megközelíteni akár autó nélkül is ezt a helyszínt.
3: És már május utolsó vasárnapjánál járunk, ami gyereknap.
4: Klasszikus gyereknap, így van. Mi a délutáni időszakban várjuk, tehát az ebéd utáni időszakban várjuk a gyerekeket. Minden gyermekklubunk, tehát a kézműves klubunk készül. Az idei év egyik újdonsága, hogy a Waldorf baba készítő műhely hölgyei is nagyon-nagyon készülnek arra, hogy a gyerekek megérkezzenek. Ők képzeljék el, hogy már hónapok óta készülnek arra, hogy a gyerekeknek örömet tudjanak majd szerezni. Sok-sok előkészített baba várja már, hogy a gyerekek majd befejezzék ezt. Úgyhogy ez is egy hatalmas nagy öröm, de a Meselánc podcast, ami helyben egy szép olvasó versenynek az eredménye, nekik is lesz egy kis debütálásuk, úgyhogy ott Fekete István műveiből fognak a gyerekek majd felolvasni, ezt is meg lehet hallgatni, illetve egy Dr. Bubó gyermekelőadás is fog valósulni. Közben sok játék, természetesen a klasszikus ugrálóvárak és ilyen mozgásos feladatok sem maradhatnak ki, pecsétgyűjtő lehetőséggel. Azt gondolom, hogy ez a délután tényleg a legapróbbakról és a gyerekekről fog szólni.
3: És már júniusnál járunk.
4: Így van, hatalmas öröm számunkra, hogy egy 100 éves emlékművet köszönhetünk. Ugye maga az apropó, amihez ezt az emlékműnek a létét kötjük, az azért nem annyira vidám, hiszen az első világháborús emlékműről van szó, de az összetartozás napján, június 4-én csütörtökön 18 órakor várjuk az érdeklődőket egy közös megemlékezésre, és lévén, hogy ez egy nagyon szép jubileumi alkalom, hiszen itt a hősi emlékmű kereken 100 esztendő, érdemes lesz egy picit erről is meghallgatni majd röviden, hogy tulajdonképpen ennek a emlékműnek mi a története, és Sallai Jenő fogja az összes zenei aláfestést adni, tehát a koszorúzás ideje alatt is komoly zenei dallamokat fog megszólaltatni a hegedűjén. Sallai Jenőről ugye azt érdemes tudni, hogy ő egy ócsai fiatalember, és rendkívül elismert nemzetközi versenyeken első helyezett lett az elmúlt években több alkalommal is, úgyhogy egy kivételes tehetséget hallgathatnak meg majd az érdeklődők ezen az alkalmon. És hát június első péntekén a pedagógusokat fogjuk köszönteni. Ugye itt kimondottan az ócsaiakra nagyon koncentrálunk, de azt gondolom, hogy egy picit meg tudunk állni, és őnekik egy picit köszönetet tudunk mondani. Majd.
3: És aztán köszöntjük a nyarat.
4: Így van, a katolikus templomnál, az Ócsai Római Katolikus plébánia mellett lesz egy nyárköszöntő, mondjuk úgy egy kis dzsembori, ilyen kis batyusbál szó szerint. Ide is szeretettel várja a közösség a kívülről érkezőket is. A jótékonyság célja, hogy templomot ölelő kertnek a felújítására szeretnének az idén gyűjteni. Egy nagyon jó hangulatú és jellemzően kedves és családias hangulat várják ide a kedves érdeklődőket.
3: El is soroltuk, tulajdonképpen zonzásítva persze érdemes mindenkinek a programfüzetet a kezébe venni, vagy fölmenni az Egressi oldalára, a Facebook oldalára, és csemegézni a programok közül. Rebeka, tudom, hogy neked minden programon ott kell lenni, és ott is leszel, de vannak kedvencek, van, ami be van karikázva a naptárodban. Hogy alakul ez a hónap számodra?
4: Ugye már a kezdeteknél, tehát a nyitó gála esten is számomra rendkívül személyesen nagyon kedves dolog, hogy Annával, Földini Hajdú Annával tudunk beszélgetni, hiszen ugye egy 50 évvel ezelőtti műfázigazgató beszélget egy jelenlevő műfázigazgatóval, úgyhogy ez számomra egy kiemelten kedves alkalom lesz. A Benzingőz Fesztivál az nagy kedvencem, az a helyzet, hogy ugye a családban nálunk is vannak a férfi emberek, akik nagyon szeretik ezeket az autós, motoros dolgokat, úgyhogy ez egy jó alkalom lesz, mert hogy így a család is egy picit bevonul ebbe a fesztiválba, úgyhogy itt nem csak dolgozni fogunk, de tulajdonképpen örülni fogunk annak, hogy létre tud jönni. Hát a Kis Tibi és az Aranyakor nagy kedvencem, ezt be kell, hogy valljam, de azért elmondanám, hogy nem magamnak szerveztem. Vagy még mielőtt valaki ezzel meggyanúsítana, és hát Hegedűs Endrét is egy olyan kivételes művésznek ismerhettem meg több ajánláson keresztül, ki azt gondolom, hogy egy olyan zongorástel fog minket megörvendeztetni majd május 22-én, ami egyedülálló lesz, úgyhogy azt is nagyon-nagyon várom. És hát a kedves érdeklődőknek, ugye, mert gondolom, hogy senki nem notesszal ül a rádió előtt, hogy ezt mind lejegyzetelje, tudom javasolni, hogy az ócsaművház.hu oldalon, egy kiemelt oldal, belső oldalon az Ócsa kulturális napokat keresse meg, és szemezgessenek, és legyenek a vendégeink ebben a hónapban.
3: Akkor Ócsai kulturális napok, 50. Ócsai kulturális napok május 8 és június 5-e között Ócsán. Kormos Rebekának köszönöm szépen, sok-sok érdeklődőt és csodaidőt kívánok nektek erre az időszakra.
4: Köszönöm szépen, és mindenkit szeretettel várunk.
5: These are the days that I've been missing. Give me the taste. Give me the joy of summer wine.

0: I feel the stillness of the sun, and I feel fine.
1: Folytatjuk a térségi naplót méghozzá egy adománygyűjtő akcióval. 240 település, 437 áruház ad otthont ezen a héten, pénteken és szombaton a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciójának. Országszerte 5500 zöld mellényes élelmiszerbank önkéntes kéri majd a vásárlók segítségét, és gyűjti a felajánlásokat rászoruló emberek számára. A Magyar Élelmiszerbank Egyesület tartós élelmiszergyűjtő kampányai az elmúlt 20 évben az ország legnagyobb jótékonysági összefogásaivá váltak. Több mint 1 millió segítő csomagot sikerült eddig összeállítani és rászorulókhoz juttatni azok az élelmiszerekből, amiket az emberek az Egyesület karácsonyi és tavaszi villám akciói során ajánlottak fel. Most itt egy újabb alkalom, hogy segítsünk, íme a részletek.
2: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
3: Rádió Dabas, az otthon hangja.
1: Vendégünk Füst Kati, a Nagycsaládosok Hernádi Egyesülete képviseletében, és a témánk pedig egy jótékonysági akció, hiszen ismét élelmiszert gyűjtötök. Szia Kati, köszöntelek az éterben.
4: Én is köszöntöm a hallgatókat.
1: Miről szól a mostani akció, hol mit vártok?
4: A mostani akciónk a korábbi éveknek a testvére. A tavaszi gyűjtésünk az egy kétnapos rendezvény. Ilyenkor mindig pénteken délután és szombaton egész nap gyűjtenek az áruházban a zöld mellényes önkéntesek tartós élelmiszert a vásárlóktól. Ilyenkor a vásárló, amit szívesen tovább ajándékozna egy másik rászoruló személynek, családnak, megvásárolja az üzletben, és a pénztártól való távozás után a kocsinál leadhatja az önkénteseinknek. Mi pedig ezekből csomagokat készítünk, és eljuttatjuk olyan rászoruló kisnyugdíjasoknak, mozgáskorlátozottaknak, és természetesen családoknak, akiknek ez a tartós élelmiszer így a tanév végén, a nyár elején még jól jön.
1: Helyben kerül kiosztásra az a csomag, amit összegyűjtötök, vagy központilag kerül elosztásra?
4: Ezeknek az akcióknak mindig az a lényege, hogy az a szervezet, akit helyben gyűjt, a saját listáján lévő rászorulóknak oszthatja el. Ez a mi esetünkben azt jelenti, hogy hernádi, dabasi, örkényi, táborfalvai, újhartyáni családok fogják megkapni.
1: Tudom, hogy tartós élelmiszer gyűjt, és az elég tág fogalom, és mindenki tudja, hogy tulajdonképpen miről van szó, de mivel tudunk igazán segíteni? Mi az, ami a családoknak valóban segítséget
4: hát
1: tud nyújtani?
4: Hát itt tartós élelmiszer alatt azt értjük, ami hűtést nem igényel. Tehát, hogy ezek az alapélelmiszerek lehetnek ugyanúgy tészta, egy olaj, tej, egy UHT-tej, természetesen nem az, amelyik a hűtőbe való, amiből később valaki egy ételt tud készíteni, tésztát, és mondjuk mellé vesz egy üveges tésztaszószt, bármiféle ilyen készétel jellegű dolog, ezeket szeretjük mondjuk hajléktalanoknak adni, aki egy konzervet fel tud bontani, és akkor aznapra megvan az étele. Arra mi ügyelni szoktunk, hogy olyan élelmiszert adjunk annak a rászorulónak, amit el is tud fogyasztani, tehát, hogy ami további konyhai tevékenységet igényel, azt nem adjuk olyannak, akinek nincsen vize, villanya, és nem tudja megfőzni, de azért a rászorulóink nagy része, ők családban élnek, és azért van konyhájuk, és egy ügyes háziasszony azért mindenből tud valami csodát teremteni.
1: Ha már a családot említetted, akkor ott vannak a gyerekek. Nem tudom, hogy mennyire számít bele ebbe a tartós élelmiszerkörbe a csokoládé, a cukorka, a gumicukor, a keksz és társai.
4: Azért az egészségesebb élelmiszereknek jobban örülünk, úgyhogy egy befőtnek, vagy egy nem tudom olyan gyümölcs alapú készítménynek, amit lehet továbbadni annak jobban, de azért persze az a kis nasi, akár egy mondjuk nem sózott, hanem természetes mogyoró, vagy valami hasonló, azok műzli szelet, bármi ebbe beleférhet, ami

0: egy-két héten belül kiosztható.
1: Ezt csak azért hoztam fel, mert ugye erről már korábban beszélgettünk, hogy én amikor boltba megyek, általában a gyerekemmel megyek, és amikor először felmerült a kérdés, hogy kik azok, akik ott mellényben is mit gyűjtenek, akkor mi azt a kedvenc édességet vettük meg első körben, amit az én fiam is szeret, hogy hát az biztos, hogy másnak is ízleni fog, és hogy örülni fog majd neki.
0: Ez egy remek ötlet, ezt mindig szoktuk mondani, hogy amit te szívesen fogyasztasz, azt lehet, hogy valaki más is örömmel veszi, tehát, hogy tényleg csak egyel többet kell venni abból, amit amúgy is a kosárba tennél, és nyugodtan továbbadhatod. Szombaton egész nap, vasárnap nincs gyűjtés, az a karácsonyi gyűjtőakció szokott háromnapos lenni, ez csak kétnapos. Én úgy tudom, hogy mind a két körforgalomnál lévő áruházban lesz gyűjtőszervezet. Mi a szoborral szemben leszünk a nagyobbikban, de a mellette lévőben is fog valaki gyűjteni. Ő egy másik szervezet, és egy másik rászoruló csoportnak, úgyhogy szépen kiegészítjük egymást, és ez így nagyon rendben is van. Egyébként ezekben az akciókban régen volt olyan, hogy szervezeten kívüli önkéntesek is részt vettek. Volt egy bank, akinek a munkatársai kaptak egy szabadnapot cserébe, hogyha eljöttek egy 4-5 órás műszakra, és beálltak mellénk segíteni. Most is vannak olyanok, akik nem az egyesületünk tagjai, mert jellemzően apukák, anyukák és a nagyobb gyerekek fognak odaállni a gyűjtőpontokra, de nagyon kedves dolog, hogy van, aki elhozza a lovagját, egy nagy lány, van, aki elhozza egy osztálytársát, tehát, hogy vannak külső segítőink is, aki ezekbe a gyűjtőakciókba beállnak.
1: Tehát akkor segítőkkel felvértezve várjátok az adományokat, ez a tavaszi adománygyűjtő akció, mi a következő stáció, mikor lehet legközelebb majd keresni benneteket?
0: A legközelebbi akciónk majd Hernádon a gyereknapon lesz, illetve majd a Bogrács partin június közepén, és hát a gyereket a magasba rendezvénynek is megvan már az időpontja, az idén nagy örömünkre szeptemberre került, úgyhogy én nagyon örülök, amikor ősszel van, és nem ebben az évvégi iskola, évvégi hajtásban, amikor anyák napjától kezdve mindenféle rendezvények, és osztálykirándulás, és minden együtt, és az ember már ki se lát a feladatokból, akkor még egy ilyen bejön mellé, de nem, idén szeptember 26-án lesz majd a gyereket a magasba, úgyhogy az még addig szerintem még jó idő lesz, és lehet kimenni a gyerkőcökkel.
1: Addig még biztos, hogy beszélgetünk itt az Otthon hangján. A mostani akcióhoz sok sikert kívánok, és mindenkit arra buzdítok, hogy amennyiben tud, segítsen a rászorulóknak. Füst Karina, köszönjük szépen, hogy ellátogatott hozzánk.
0: Mi köszönjük a lehetőséget.

0: Adásunk záró akkordja egy különleges kiállítás Praudon Miklós műhelyéből.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
0: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora, vendégem pedig Prauda Miklós fotóművész. Szia, köszöntelek az éterben.
3: Én is köszöntelek, és nagyon sok szeretettel köszöntöm a Dabas Rádió hallgatóit is.
0: Egy új kiállításról fogunk beszélgetni, egy új irányzatról fogunk beszélgetni, már ami a művészetedet illeti, vagy legalábbis ezt az irányt még nem mutattad meg így a nagy közönség előtt egy tárlat keretében, hiszen most digitális fényfestés címmel nyílik egy kiállítás majd május 15-én a Kossuth Ház galériába. Mesélj nekünk egy picit erről a digitális fényfestés sztoriról.
3: Igen, ez egy új korszakom, ha így lehet mondani. Ugye minden ember életében vannak ilyen stációk, ha úgy tetszik, vagy korszakok, amikor más irányt vesz az élete. Ugye, amikor én a fotózással elkezdtem foglalkozni 2004-ben, amikor újra alapítottak a Dabasi Fotóklubot, akkor iratkoztam be egy fotós iskolába, egy egyéves fotós iskolába, hogy addig csak autodidakta módon tanultam ezt az egészet, és hát legyen valami szakmai hozzáértésem is a dologhoz. És akkor az volt a terv, hogy talán egy-két fotóval, amikor Dabasi Fotóklubnak van kiállítása, én is ott lehessek, hiszen nagy megtiszteltetés volt, hogy a fotóklubban benn lehettem, úgymond híres emberek között. És ez volt az első lépcső. Utána jött egy olyan lépcső, hogy hát ne csak egy-két képpel, hanem több képpel is. A következő stáció az olyan lehetett, hogy ha lenne már annyi fotóm, hogy már önálló kiállítást is tudjak rendezni, és akkor Sáriban valóban volt a mostani Zarándokházba is, és előtte is a Kultúrházba 7 vagy 8 önálló kiállításon volt, és akkor jött 13-ban, hogy legyen azért diplomám is erről, az egészről. Akkor elkezdtem egy hazai fotóművészeti diplomát is szerezni, ez 2013-ban sikerült is. Ugye itt megint nem volt megállás, akkor legyen nemzetközi is. Akkor elkezdtem gyúrni a nemzetközire, akkor 15-ben megkaptam a nemzetközi fotóművészeti diplomát is. 14-ben pedig felvételt nyertem a Magyar Fotóművészek Világszövetségébe. Ugye ott felvételizni kell, stb. Nem akarom most ezzel az időt húzni, annak is megvan a maga forgatókönyve, és 14-től, tehát a tagja lettem, majd 21-től az alelnöke is lettem ennek az egész szervezetnek. És akkor most odáig jutottam, hogy tavaly a Sári Zarándokházban volt egy kiállításom, és már ott elkezdtem egy olyan technikát használni, amit eddig nem, mert mindig a fotókra koncentráltam, de igazából nagyon érdekelt a festőművészet. Csak úgy éreztem, hogy ahhoz több időt kéne szánni, nem tudtam annyira belemélyedni, mert ugye egy festőnek azért, itt főleg munkát, nem azért, mert hozzá akarom hasonlítani magam, csak többször elolvastam a könyvét, az életét, és hát nagyon tetszett az ő életútja, Van Gogh is, de hát főleg Munkácsi. Elkezdtem a képeimet úgymond átalakítani. Digitálisan igaz, nem ecsettel, de digitálisan megpróbáltam átalakítani, és ezen a Sári kiállításon volt is 5 vagy 6 ilyen átalakított képem, amit mondom, hát mit szól hozzá a közönség. Különösebben nem volt nagy visszhangja, akkor majd tavaly október körül megkeresett a Kossuth Ház galériából Gágányné Jutka, hogy mit szólnék hozzá, ha lenne a Kossuth Ház galériában egy kiállításom. Hát mondom, az biztos, hogy nem fog összejönni, mert én nem tudok 60 képet fél év alatt elkészíteni, az lehetetlen, mert elmegyünk valahova fotózni, egy-két képet tudunk jó esetben készíteni, ami kiállításon is megállja a helyét. És akkor azt mondja, nem, hát szó sincs arról, hogy új képeket, hanem amit Sáriba is kiállítottam, az a néhány kép, ami ugye át volt alakítva. Mondom, hát ez az, nem mondom, jó van, hát ez beérett ez a történet, és akkor azt mondta, hogy hát adjon azokat a képeket, csak a többit is alakítsam át így digitálisan, és az nekik nagyon tetszett, és mondom, jó, hát megvan adva a nagy lecke, és akkor így nekiálltam ősztől ezeknek a képeknek átalakítását elkezdtem digitálisan. Most nekem a Photoshopba nagyon sok plugin le van töltve, mindenféle átalakítás, maszatoló, ilyen ecset, olyan ecset, ami kell ahhoz, hogy festményhatású legyen egy kép. És nagyon érdekes, és erre most jöttem rá, amikor elkezdtem ezzel nagyon sok időt foglalkozni, nagyon sok éjszakám ráment, meg hajnalom, hogy nem mindegyik képnek tesz jót a festés. Tehát ami elkezdtem átalakítani, és azt láttam, hogy amire biztos voltam benne, hogy ez a kép nagyon jó lesz festménynek, egyáltalán nem lett jó. Úgyhogy eljutottam 261 képig, azért tudom, mert most adtam le az anyagot, a kiállítás anyagot, és nagyon érdekes volt azt látni, hogy egyáltalán amire azt gondoltam nagyon jó, az nem volt jó, és amire kevésbé gondoltam, na hát mindegy, azért elkezdek vele dolgozni, és tényleg több napot dolgoztam velük, és akkor az mégis jó lett. Úgyhogy nagyon érdekes látni, utólag én saját magamat is látni, hogy elkezdtem valahonnan elindulni, és a kezdeti képek, azok látom, hogy amit még tavaly össze vagy télen elkezdtem csinálni, átalakítani, azok még mennyire, hát nem voltak jók. Nem voltam velük megelégedve. Lehet, hogy jók, akik még nem látta, de én nem voltam megelégedve, és van olyan kép, amelyiket háromszor, négyszer átalakítottam, uh-huh. vagy újra próbáltam, és újra, és biztos most is lesz benne olyan, amiben esetleg valaki hibát talál, vagy azt mondja, hogy hú, ezt így kellett volna, vagy úgy kellett volna, de hát az idő rövidsége, meg hát azért az időm is véges, hogy nem mindegyiket sikerült talán úgy átalakítani, hogy én szerettem volna látni, de hát most ez az anyag így van készen, 65 darab képből áll ez a kiállítási anyag. Kíváncsi leszek, hogy a nagy közönség, vagy nagy közönség, hát a közönség, aki eljön a kiállítás megnyitóra, hogy hogyan fogja ezeket meglátni.
0: Van egyfajta kettős érzésem ezzel kapcsolatban. Ugye a fotózást a pillanatművészetének szoktuk hívni. A festészetre nem tudok ilyen kifejezést, de az ilyen időtállónak tűnik, az ilyen kortalannak tűnik, és ezért érzem ezt a kettősséget, hogy készül egy fotó, ami az adott pillanatot megörökíti, és azáltal, hogy fényfested, így az örökké valóságnak szó azáltal, hogy festményi avanzsálódik. Nem tudom, jól látom-e, vagy te igen, mit látsz ebben?
3: Igen, abszolút jól látod, mert én is ezt csak nem fogalmaztam meg magamnak ezt a gondolatot. Talán teljesen más így festményszerűvé átalakított fotó, mint maga a fotó. Tehát az mindig alapanyagból indultam ki, mindig a fotóból indultam ki. De ugye ezek a csomó változtatás rajta teljesen megváltoztatta a struktúráját, a minden, és tényleg némelyiknek olyan, mintha ott lenne az ecsetnyoma, mert olyan ecsetet használtam, ami így térhatású is, tehát mintha tényleg ecsettel csináltam volna. A nyomtatást sajnos nem tudtam olyan anyagra fölvinni, csak fényes papírra, mert többféle papírt kipróbáltam, otthon nyomtatom a képeimet, és azt szerettem volna, hogy vászonra legyen mindez kinyomtatva, de azt nem sikerült beszereznem, és nem tudom annak a technikáját, de majd kidolgozom ezt is, hogy vászonra hogy tudom ezeket föl, mert igazából ott mutatott volna jól, ne csak fényes papírra, mert matt papírra is kipróbáltam, és az nem volt jó, mert képet megváltoztatta annyira, hogy sötét lett a kép. Annyira beszívta a tintát a sötét tónusú papír, vagy ez a matt papír, hogy teljesen megváltozott, és ki kellett dobjam, mert nem volt jó. És rájöttem a sok nyomtatás után, hogy a fényes papír az, ami megmarad, de mégsem adja vissza ezt a festmény hatást annyira, mint hogyha mondjuk vászonra lett volna ez kinyomtatva.
0: Újfajta impressionizmust érzékelek a képeidben és a szavaidban. Nem tudom, hogy mennyire látom én jól, vagy te mit gondolsz erről?
3: Abszolút, abszolút. Ilyen fejlődési szakaszokon megy át az ember, gondolom mindenkivel így van. És én is eljutottam odáig, hogy persze jó a fotó, meg eljutottam, már mindent megfotóztam, amit nem azt mondom, hogy mindent, de már nem elégíti ki azt a kíváncsiságomat, és szerettem volna tovább lépni ez irányban, és itt találtam meg szerintem azt, amit én kerestem évek óta, és talán itt tudom magam legjobban kifejezni ilyen festmény hatású dolgokkal, hát próbálkozom most.
0: De hogy mesélsz, akkor ebben van perspektíva, hiszen folyamatosan fejlődik a világ, fejlődik a technika, és most is különböző ecsetvonásokat említettél, ami tulajdonképpen finomodhat még az elkövetkezendő időszakban, tehát ebben még van fejlődési lehetőség, fejlődési metódus.
3: Abszolút, tehát nagyon az elején járok ennek a dolognak, de hát dolgozom rajta, és minél több időt töltek ezzel a technikával, annál jobban finomodik, mert látom én is, amikor már ki van nyomtatva, mert más monitoron látni ugyanezt a képet, és más kinyomtatva. Tehát a nyomtatáson is nagyon sok múlik, és ahogy az előbb is mondtam, az alapanyagon is nagyon sok múlik, és szerencsére nem máshol nyomtatom a képeket, hanem otthon, mert ott mindjárt látom a hibákat, és mindjárt tudom javítani, illetve majd meglátom, hogyha olyan alapanyaghoz jutok a vászonhoz, és arra nyomtatom ki, ott milyen hatása lesz, tehát ezzel még kísérletezgetek, de majd beérik, gondolom, ez is csak idő kell hozzá, de minden esetre kíváncsi vagyok a pénteki megnyitón, hogy mi lesz a többiek véleménye, mert ugye az, hogy én otthon esetleg jónak találom, az nem biztos, hogy a nagy közönség is találni.
0: Fotós szemmel jártál eddig a világban, most kaptál egy új impulzust, másképp látod a világot, másképp látod az adott képet, amit elkészítesz, amit látsz, ami megtalál valahogy.
3: Abszolút, igen. Igen, de milyen érdekes ez is, hogy másképp kell látni ugyanazt a képet, másképp kell látni, hogyha festményé. És ez a kettősség, ez most már kezd kialakulni bennem, hogy amikor ránézek egy képen, mondjuk régebbi képeket keresgéltem, hogy milyen lenne, ha ezt átalakítanám, és azt úgy kellett már látnom, hogy hopsz, már tudom, hogy mit tudok belőle kihozni, és ha azt átalakítom, az ott festményszerű, jó fog-e mutatni, vagy hagyjam. És akkor így rengeteg képet lapozgattam át ilyen szemmel, és jó volt látni, hogy a régebbi fotóimból is lehetett nagyon jó festményeket kihozni, vagy festményszerű képeket kihozni. Hát mindig fejlesztem ezt a, vagy megpróbálom fejleszteni és tovább lépni ezen. Nem tudom, mi lesz a vége még, de itt megtaláltam önmagam, amit kerestem.
0: Ez volt egyébként a szelektációs tényező, hogy jól mutasson az adott fotó, az adott kép festményként is, vagy volt valami vonal, amit követtél?
3: Hát, ahogy mondtam, Munkácsinak a képeket megfestette, tehát én azt láttam, és nem véletlen Munkácsi ennyire híres lett, nem csak Európában, hanem Amerikában is, hiszen a képeik nagy részét Amerikában adta el. Sorolhatnám itt a képeit, a Krisztus Pilátus, stb. De azt láttam, hogy tökéletes munkát végzett, és ezért tetszik a színvilága is. Tehát megpróbáltam nem másolni, de valamilyen olyan irányt venni. Illetve még Van Goghnak is, kezdetben nem értettem Van Goghnak a színvilágát és az összetételét, és ahogy belemélyedtem, egy-két képet vele is kísérleteztem, és majd biztos ráismernek egy-két ilyen jellegű képre is. De aztán lehet, hogy itt nincs megállás, lehet, hogy még tovább megyek más irányban is.
0: Na hát akkor erről is beszámolunk majd itt az Otthon Hangján. Most azonban hívjuk és várjuk a hallgatóinkat a kiállításra. Mondjuk el a technikai információkat, hogy senki ne maradjon le róla.
3: 15-én lesz a Kossuth Ház Galériában, 18 órakor kezdődik a kiállítás megnyitó.
0: Frauda Milosnak köszönjük szépen, sok-sok érdeklődőt kívánunk az alkalomhoz.
3: Köszönöm szépen. And all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: Ennyi fért már a térségi naplóba. Én köszönöm, hogy az elmúlt egy órát velem töltötték. További szép napot, jó rádióhallgatást. A mikrofonnál Ordasi Brigit hallották.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
2: Mi ez? Árzuhanás az üzletház Dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
4: Arra nyújtsd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz.
5: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
6: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
7: A Fodoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodoba vasudvar.
6: Minden, ami vas.
8: Május 23-án. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon. A báli hangulatról a Szűnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hitszes sömpörgeti. Sztárvendégek Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon.
0: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Triple X Fitness. Személyedzés, edzésterv készítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Triple X lendületbe visz.
2: Reklám voltam, viszont hallásra.
1: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
9: Most a belterületnél rendezik a Benzingőz Fesztivált, ezért a Balcsi-Zsilinszki utcán teljes zárásra kell készülni a Zrínyi utca, illetve a Falu-Tamás utca közötti szakaszon.
1: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
10: Alakuló ülés tart az országgyűlés, a miniszterelnököt is megválasztják. Fontos változást figyelmeztet a NAV a TAO bevallásokkal kapcsolatban, még marad a melegebb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
11: Nachrichten,
12: Novel,
11: Noticias,
12: Novinky,
11: News,
12: magyarul és érthetően
11: hírek.
10: Megalakul az új országgyűlés, amely megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert. A parlamenti képviselők több mint a felének szavazatával választják meg az új kormányfőt, aki a megválasztásával hivatalba is lép, és a történelmi zászlók előtt ünnepélyes keretek között tesz esküt, majd mond beszédet. Az új parlamentnek 20 állandó bizottsága lesz, 14-et a kormánypárt, 4-et a Fidesz, 1-et a KDNP és a Mi Hazánk elnököl. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza párt egész napos rendszerváltó népünnepére várja az érdeklődőket az országház előtti Kossuth Lajos téren és a rakparton. Fontos változás lépett életbe az idei társasági adóbevallási időszakban. Módosultak a fejlesztési adókedvezménnyel kapcsolatos adatszolgáltatás szabályai, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Fontos, hogy már nem csak akkor kell adatot szolgáltatni, ha a vállalkozás az adott évben érvényesíteni kívánja a fejlesztési adókedvezményt, hanem minden olyan esetben, ha a cégnek volt 2010 óta benyújtott jóváhagyott bejelentések kérelme. A NAV többféleképpen is segíti az érintett vállalkozásokat. A cégek egy részének elektronikusan figyelemfelhívó levelet küld. A 2025-ös adóévre vonatkozó társasági adóbevallásának határideje május 31-e. Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket. Az áprilisi hidegbetörések elsősorban az északi és északkeleti ország részben okoztak komolyabb károkat, ott, ahol a gyümölcstermő területek többsége található. A kedvezőtlen időjárást a virágkárok után a megmaradt termés is megszenvedte. A Fruitweb a fagyvédelem és a kárenyhítési rendszer átalakítását sürgeti, mert ilyen mértékű és gyakoriságú károk kezelésére már alkalmatlanok. Az érdekképviselet ennek érdekében szakértői csoportokat alakít, és támogatást ígér a szabályozó környezet átalakításához. Magyarországon a legmagasabb a fogvatartottak aránya az EU-ban. Az Eurostat jelentése szerint 113 volt az uniós átlag 2024-ben, míg Magyarországon a fogvatartottak száma 100 000 főre vetítve elérte a 193-at. Ezzel Magyarország megelőzte Lengyelországot, Lettországot és Csehországot is. Finnországban és Hollandiában a legalacsonyabb a bebörtönözöttek aránya. Elindult az aktív közlekedés népszerűsítő Bringázza suliba program. Ennek célja, hogy játékos és élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolás diákokhoz az egészséges életmódot, az aktív közlekedés népszerűsítésével a mindennapi mozgást, valamint a környezetbarát fenntartható közlekedést. A május 29-ig tartó kampányhoz a tavasz folyamán 200 általános iskola csatlakozik. Eleinte felhősebb, aztán délután már napos időre számíthatunk, nem lesz csapadék. Az északi szél időként megélénkülhet. Koranyárias idő várható 22 és 27 fok közötti maximumokkal. Holnap már egész nap sok napsütés valószínű, délnyugat felől lassú felhősödéssel. Estig nem várható sehol sem csapadék. Kissé melegszik az idő, délután már 23-28 fok is lehet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
14: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
13: Rádió Davas, az otthon hangja.
9: Május 9-én szombaton, ez már a piknik itt a 93.4-en, a stúdióban pedig Kis György Krisztián, és ne felejtsétek el, hogy a mai napon majd Ócsáról jelentkezünk 13 óra után, a Benzingőz Fesztiválról, illetve a Női Napozóból. Úgyhogy érdemes velünk tölteni a mai napot is. Kezdjük már is Taylor Swift-tel és Post Malone-nal, ez a Fortnite itt a 93.4-en. Jó rádiózást!
13: A 70-es,
14: a 80-as,
13: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
14: 93.4 Rádió Dabas,
13: az otthon hangja. Étvégén is csak könnyedén.
14: Piknik.
13: Piknik. 93.4.

0: Szerető ütemek.
1: A királyi dobosok városában.
0: 93.4. Rádió Dabas.
2: Hallottam párszor, ez más generáció. Elég,

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám. Regionális gasztronómiai körkép.
1: Aktuális menüajánló.
2: 93.4.
3: Menüajánlóval megyünk tovább itt a 93.4-en, és az alkonyha ajánlatát mondom el nektek, mert hogy itt a mai napon is választhattok a menük közül. A leves ajánlatok a mai napra a tyúkhúsleves gríz galuskával, a főételük tejszínes töltött tészta grillezett lazaccal, vagy pedig sok sajttal töltött sertészelet dollár burgonyával, friss salátával. A napi ajánlatok baconbe tekert asszalt paradicsommal, sajttal töltött csirkemell, rizssel, friss salátával, és a desszert kínálat pedig málnás brownie. Jó étvágyat hozzá!
1: Reklám voltam, viszont hallásra! Gardrób, az audio ruhatár.
2: Kalap, kabát, csapka, sál.
1: Vagy rövid szoknya, csupaszvál.
2: Az időjárás szabja meg.
1: De segítünk eldöntened.
3: Így van, hiszen a piknik folytatásában már is megnézzük, hogy milyen időre számíthatunk ezen a hétvégén. Napközben ma sokfelé megélénkül majd az északnyugati szél, és 24 fok körüli csúcsértéket mérhetünk. Aztán vasárnap sok lesz a napsütés, csak a délután második felében növekedett meg erősebben a felhőzet a dél és a nyugati tájakon. Este felé délnyugaton helyenként záporok is kialakulhatnak, néhol az ég is megdörrenhet. A Dunántúlon több helyen megélénkül a déli szél, hajnalban 6-13 fok várható, a csúcs pedig majd 23 és 28 fok között alakul. A Pollen Info azt mondja erre a hétvégére, hogy a zeperfafélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat, a fenyőféléké, valamint a pázsitfűféléké országosan közepes szintet érheti el. A tölgy, a nyír, a dió, a bűk, a platán, a kőr is, illetve a vadgesznye virágkorának mennyisége jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a ciprus és a tiszafafélék, az ostorfa, a juhar, a fűz és a komló gyertyán pollenje, illetve a lágyszerű allergének közül az ernyős virágzatúak, az útifű, a lórum, illetve a sásfélék virágpora. Délelőtti gyors melegedés hatására egyeseknél vérnyomás problémák, keringési panaszok és migrén előfordulhat, amellett, hogy front nem lesz felettünk, a kis és szelesebb tájékon élő körében pedig felerősödhetnek a fejfájásos panaszok, amit ingerlékenység, nyugtalanság is jelentkezhet. A nyugaton kialakuló záporok, zivatarok környezetében romolhat az asztmások, illetve az allergiások állapota, nekik ezeket az időszakokat javasolt zárt térben tölteni.
2: Gardrób.
1: Orvos és közlekedés meteorológia.
2: A kényelmesen, biztonságosan induló reggelért.
1: Rádió Dabas 93.4.

0: sem online. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz. A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
0: 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Benzingőz Fesztivális, Női Napozó, Gregor József Emlék Koncert, Aranyakort Kis Tibivel, Orbán Napi Nyitott Pincék, Kultúra, Irodalom, Színház, Gasztronómia, igazi buli hangulat és még sok más Ócsán egy hónapon keresztül. Részletes program ócsamőfász.hu. 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Gyere és merülj el a programokban!
3: Gyálon egy új, korszerű főzőkonyha épül. A 800 millió forintos támogatásból megvalósuló 589 négyzetméteres létesítmény naponta akár 2500 adag étel elkészítésére lesz képes. A beruházás jelentősen javítja a helyi közétkeztetés és a szociális ellátás színvonalát, modern és hatékony hátteret biztosítva a gyáli ellátórendszernek. A projekt az Európai Unió támogatásával, a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
5: Benzingőz Fesztivált tartanak ma délután Ócsán, fényfestés lesz a Vecsési víztornyon, igazán kellemes időre van kilátás.
6: Hírmondó.
7: Rólunk szól.
6: Régiónk hírei.
7: Első kézből.
6: Első kézből.
5: Köszöntöm a Rádió Dabas hallgatóit, Moldován Ágnes vagyok a helyi hírekkel. Benzingőz Fesztivál lesz ma délután Ócsán. Tavaly rendezték meg először a motorok és autók szerelmeseinek szóló programot, és már az első alkalommal nagy siker övezte a kezdeményezést. Idén már közel 2000 főt várnak a színes programokra, mondta Paul Tamás polgármester.
8: A Benzingőz Fesztivál tavaly az 800 és 1000 fő közötti látogatottságon volt, már most úgy néz ki, hogy a 2000 fő fölötti látogatói létszám lesz, úgyhogy mi már nagyon várjuk, 200 körüli lesz. A különleges autóknak és a motoroknak a megjelenése, tehát a Harley Davidson klubtól jön neki, tehát csodás. Tehát én azt gondolom, a Vassal ugye a legjobb dolog, ami történhet, hogy motor lesz belőle. Úgyhogy jönnek izomautóktól kezdve versenyautókig, oldtimerekig, nagyon sok minden, motor is többféle lesz, aztán élő rockkoncertek lesznek, tizenvalahány méternyi hosszon street food kajákat lehet enni. Akkor ami egy érdekes eleme lesz, hogy ugye ez egy ilyen rockabilis, rock'n'rollos témára, zenei témára fölhúzott kis egynapos fesztivál lesz, és ahol a ugye ez rock'n'rollos öltözés, a pöttyös szoknya, a kendő, a kis magas sarkú, a tudod, a kis csík napszemszemveg a lányoknak, tehát aki így öltöz, azzal ugye még jól lehet fotózni is, tehát egy olyan vizuális látványelemet is sikerül behozni, amely miatt szerintem plusz érdemes eljönni. Megint lesz ugye Icarus busz körjállattal, lesz egy motoros és autós felvonulás, ami be fogja járni az egész települést, de lesz kint rendőrmotor is, úgyhogy a gyerekek imádják, lehet villogni, lehet szippici cirenz, rá lehet ülni, jó fotók készülhetnek, de például lesz motorosztatás, föl lehet ülni a motorosok közé, el fogják vinni a látogatókat egy körre, de lesz trájkoztatás is. A trájkról sokan nem tudják, ez ugye a háromkerekű motorbicikli, amit ugye túl régebben ugye a Volkswagen bogarak átépítéséből csinálták meg. Óriási élmény egy ilyen utazni, mert se autó, se motor, de azért mégis nyitott, tehát fújja a szél a hajadat, de lesz Kressz Park a gyerekeknek, ugye hátul az Egressy udvarában ilyen gyerekmotoroztatás. Ezek tavaly is nagyon-nagyon jól mentek, tavaly is egy nagyon jól sikerült rendezvény volt ez.
5: Fényfestés lesz a Vecsési víztornyon. Mivel a festéssel kapcsolatban mind a három látványtervre csak nem azonos számú szavazat érkezett, valamint

0: a lakosság részéről több alternatív javaslatot is kapott az önkormányzat, köztük a fényfestés alkalmazására vonatkozó kezdeményezést, ezért a víztorony hagyományos festése helyett a fényfestés technológiáját kívánják alkalmazni. A fényfestés korszerű, költséghatékony megoldást kínál, valamint rugalmasan alakítható. Így lehetővé teszi, hogy a víztorony megjelenése időszakosan megújuljon, és különböző városi, kulturális vagy nemzeti eseményekhez igazodva változzon. Ezáltal a létesítmény nem csak esztétikai szempontból gazdagítja a városképet, hanem közösségi szerepet is betölt majd.
1: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
2: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
1: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra. www.radiodabas.hu-ra.
3: Lelátó extra.
4: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Május 9-én szombaton 8:45-től ismét megrendezik a kihívás napját Bugyina sportcsarnokban, ahol egy egész napot szerveznek a sport és az aktív kikapcsolódás köré. A program során többféle 30 perces edzésen is részt vehetsz, így mindenki találhat magának kedvére valót, akár kezdő, akár rendszeresen sportolóról van szó. A 30 perces edzések többek között a zumba, babatorna, alakformáró aerobik, gyerektánc, nyakvál gyógytorna, lédi latin, kapoéra aerobik, kismama joga, szenior örömtánc, hatha joga, fitness, relaxáló nyújtás. Gyere egyedül, barátokkal vagy családdal, a lényeg, hogy mozogjatok együtt. További infók a Sportolj Bugyin vagy a Kihívás napja Facebook oldalon található. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
0: Ma a napsütést fátyol és gomoly felhők zavarhatják. Az ország nagy részén nem várható csapadék, de helyenként kialakulhatnak záporok vagy egy-egy zivatar. Több helyen élénklökések kísérhetik az északkeleti szelet. Kellemesen meleg időre van kilátás, 22 és 27 fok közötti maximumokkal. Köszönöm a figyelmet!
2: A hírek után újra jönnek a legjobbak.
1: 93.4 Rádió Dabas.

Rádi Dabasalsz otthon hangja, Jamina és Tolvaj Reni felvétele szólt itt a 93.4-en, és megyünk is tovább már is azzal, hogy megalakult az új országgyűlés. Szombaton délelőtt 11 órakor megalakult az új országgyűlés. A Tisza párt, a Fidesz-KDNP, a Mi Hazánk képviselő, illetve a nemzetiségi képviselők letették az ugyanis az esküt. Vitányi István korelnök, az alakuló ülés vezetője ezután ünnepélyesen bejelentett, hogy megalakult az új parlament, ennek értelmében pedig leköszönő kormány megbízatása megszűnt. Az új kormány megalakulásáig ugyan az Orbán kormány még hivatalban marad és gyakorolja a kormányt megillető jogokat, azonban nemzetközi szerződés kötelező hatályát nem ismereti el, rendeletet pedig törvény kifejezett felhatalmazás alapján halaszthatatlan esetben alkothat csak. Szóval ezek történnek most a parlamentnél, és hát folynak tovább a programok, és érdemes esetleg neten is követni, na de inkább figyeljetek bennünket, hiszen egyrészt beszámolunk majd az eseményekről a hírekben, minden órában, illetve beszámolunk arról is, hogy mi történik Ócsán, hiszen a Benzingőz Fesztivált tartják ma, 13 órától Moldován Ági jelentkezik a helyszínről. Itt nálunk pedig a folytatásban David Bowie érkezik, és az a Let's Dance!

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

Mi voltam a Banton itt a 93.4-en, fél perc múlva lesz dél. Gyorsan kitekintünk az utakra, megnézzük, hogy mi a helyzet aktuálisan. Rendezvény miatt Tócsa belterületén forgalomkorlátozásra kell számítani, hiszen ma tartják a Benzingőz Fesztivált, ezért a Balcsi-Zsirinszki utca teljes zárása kerül a Zrínyi utca, illetve a Falu Tamás utca között. És jöjjön még egy információ az M0-ásról, hiszen a déli szektorban az M5-ös autópálya irányában a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában aszfaltozás miatt lezárták a Pécs felé vezető felhajtóágat, kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül lehet.

0: Délután teszi le miniszterelnöki esküjét Magyar Péter, és beszédet is mond majd a Kossuth téren. Lemondott az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgatója, marad a meleg tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Megalakul az új országgyűlés, Magyar Péter délután teszi le a miniszterelnöki esküt, és beszédet is mond majd az alakuló ülés után a Kossuth téren meghirdetett rendezvényen. A parlament oldalán közzétett napirendi tervezet alapján akár már kedden felállhat az új kormány, és megkezdhetik a munkát az új miniszterek. Megszavazzák a minisztériumi struktúrát, és vasárnap elindulhat a miniszterjelöltek bizottsági meghallgatása. Lemondott az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgatója, Révész János ezt a szervezet honlapján jelentette be. A főigazgató május 8-ával nyújtotta be lemondását, munkaviszonya június végén szűnik meg. A főigazgató kiemelten az elmúlt közel 30 hónapban munkájuk kereteit az államigazgatás felső vezetése határozta meg. Feladataikat, ezen kereteket mindvégig feszegetve, az orvosi hivatás etikai szabályainak megfelelően a betegek és az ágazat érdekeit szem előtt tartva végezték. Májusban a főszabály szerinti időpontban érkeznek a nyugdíjak. A banki jóváírások is május 12-én kedden várhatók, így a kártyatulajdonosok már aznap használhatják a pénzüket. Aki továbbra is a készpénzes postai kifizetést részesíti előnyben, annak a Magyar Posta által korábban kiosztott úgynevezett nyugdíjkifizetési naptár az irányadó. A postás általában hónap 12. és 24. napja között keresi fel a jogosultakat. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézménybe, közölt az oktatási hivatal. Mint írják, a 9. évfolyamra több mint 76 ezeren, 6 évfolyamos gimnáziumba mintegy 8 ezeren, 8 évfolyamos gimnáziumba valamivel több mint 5 ezeren felvételiztek. A középfokú iskolák május 8-áig jogszabály szerint értesítették a tanulókat a jelentkezésük elfogadásáról vagy elutasításáról. Azoknak, akik esetleg nem jutottak be egyik középfokú iskolába sem, vagy olyan tanulmányi területre nyertek felvételt, ahol mégsem kívánják megkezdeni tanulmányaikat, május 11-én rendkívüli felvételi eljárás kezdődik. Idén is meghirdeti diákutaztatási programját a Kárpát-medencei középiskolások részére a Nemzeti Összetartozás napjára a Rákóczi Szövetség. A program célja, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar középiskolások együtt emlékezzenek meg a Nemzeti Összetartozás napjáról, és ahhoz kapcsolódva minél több élmény kapcsolat szövődjön a magyar diákok, tanárok és iskolák között. A pályázatot a Rákóczi Szövetség honlapján elektronikusan lehet benyújtani május 11-ig. Arra bármely kárpát-medencei magyar középiskola jelentkezhet. A pályázati elbírálásnál azonban előnyben részesülnek azok az intézmények, ahol szervezete működik a szövetségnek. Kezdetben felhős időre számíthatunk, aztán felszakadozik a felhőzet, és több órára kisüt a nap. Számottevő csapadék nem várható. Napközben sokfelé megélénkül az északnyugati szél, délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de délután délnyugat felől több felhő érkezik. Számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge zápor. A Dunántúl a megélénkül a szél, reggel 6-13, napközben 23-28 fokig melegszik a levegő.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
1: 93.4 Rádió Dabas.
2: A régió leghallgatottabb rádiója.
4: A hírek után már is megyünk tovább itt a 93.4-en. A következő órában már Ócsáról jelentkezünk, de addig még hozom a csillagok üzenetét, illetve egy recepttel is érkezem nem sokára.
2: Az ország szívében
1: együtt a legjobbakkal.
2: Rádió Dabas,
1: az otthon hangja.

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Ezzel tuti, hogy megfőzünk.
1: Ötletek, tippek, nem csak kunyhó tündéreknek.
0: Főzőfülke, hogy a tűzhely mellett is magabiztos légy.
1: Rádió Dabas, 93.4.
2: Mediterrán konyhába fogunk most elidőzni a folytatásban, mert hogy mediterrán lecsót fogunk készíteni tükörtojással. Mondom már is, hogy mi az, ami szükséges hozzá. 3 darab kápia paprika, 1 darab piros kaliforniai paprika, olívaolaj, 1 fej vöröshagyma, 4 gereszt fokhagyma, só, őrölt bors, egy csipet őrölt kömény és koriander, 2 darab hámozott paradicsom konzerv, 1 darab chili paprika és 3 darab tojás. A tálaláshoz pedig görög joghurtot használhatunk. A megmosott paprikát először is félbevágjuk, meglocsoljuk egy kevés olívaolajjal és sütőpapírral bérelt tepsibe. 220 fokon addig sütjük, míg a héjuk hólyagos és fekete lesz. Ezután kivesszük a sütőből, hagyjuk kicsit hűlni, majd lehúzzuk a héjukat és kicsumázzuk őket. A paprika húst apró kockákra vágjuk és a felhasználásig félretesszük. Ezután egy serpenyőben nagyjából 50 ml olívaolajon megpirítjuk az apróra vágott vöröshagymát és a felszeletelt fokhagymát, alaposan megsózzuk, megborsózzuk, majd hozzáadjuk az őrölt köményt és a koriandert. Rádobjuk a sült paprikát, a serpenyőbe tesszük a leszűrt hámozott paradicsomot, és burgonya nyomóval kissé áttörjük. Ezután beleaprítjuk a kimagozott csilit is, időnként megkeverve, közepes lángon 10 percig főzzük. Amikor kellőképp besűrűsödött, alacsonyabb hőfokra állítjuk a főzőlapot, a serpenyőben kialakítunk 3 mélyedést, és mindegyikbe egy-egy darab tojást ütünk. Fedő alatt megfőzzük a tojásokat is 7 perc alatt, tálaljuk még melegen, egy kevés görög joghurttal, friss bagett vagy pedig lepénykenyér illik hozzá még leginkább.
0: Ha a család mind a 10 ujját megnyalta, ne feledd, ne feledd! Jövő héten is kinyit a Rádió Dabas főzőfőkéje!

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Óriási meglepetés az autópiacon. Új Volkswagen már 6 millió forint alatt.
4: Itt az új magyar árbajnok, a Póló.
3: Maga mögé utasította a kategóriatársakat.
4: Most mindenki erről beszél, és ez nem véletlen. Volkswagen Póló modellek már 5 millió 980 ezer forinttól. További részletekért látogasson el márka kereskedésünkbe.
3: Porsche M5. Budapest, 23. kerület, Szentlőrinci út.
5: Volkswagen. MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhoz szállítással. Cím Hernád, Lugasdűlő 18, telefon 0670 229 51 83. MH Bútor. A minőség házhoz megy. Keresd minket a Facebookon és az m-hbútor.hu weboldalon.
6: Május 23-án szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon. A báli hangulatról a Szűnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hit Session pörgeti. Sztár vendégek Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.
8: Piknik. Minden egy kosárban.
9: Hétvégi rádiós programkavalkád.
8: Ettől garantáltan tátva marad a szád.
9: Piknik.
8: Rádió Dabas hétvége a 93.4-en.

0: Gáspár Laci és a Forog a Föld című dalasz volt itt a 93.4-en, 3 perccel múlt 3:41, hamarosan Ócsáról jelentkezünk majd, hiszen kezdetét veszi az 50. Ócsai Kulturális Napok keretében az a rendezvény, amit már tavalyi évben is nagyon vártunk, akkor is a helyszínen voltunk, most ismét ott leszünk, ez pedig nem más, mint a Benzing Girls Fesztivál és női napozó, hogy mi történik majd a helyszínen. Erről fog nekünk beszámolni Moldován Ágnes a helyszínről 13 óra után, és hát beszélgető partnerek is lesznek, úgyhogy érdemes hallgatni bennünket, na meg figyelni a Rádiódabas Facebook oldalát, mert hogy ott élőben is követhetőek a beszélgetések. De most még ebből az órából például hátra van a Csillagok üzenete, ezzel megyünk tovább.
1: Galaxis utikalauz hallgatóknak.
2: A csillagok szerint így alakul a nap.
0: Kezdjük tehát a csillagok üzenetét a kosokkal. Ez a nap igazán kedvező lesz a Hold és a Szaturnusz szextil miatt, úgy érezheted, hogy jó időben vagy jó helyen. Baráti körödben történhet valami különleges, egy új ismerettség, egy inspiráló beszélgetés, vagy épp egy régi vágyadhoz vezető lehetőség, szerelem is akár. Este a Hold az uralkodó bolygóddal, a Vénusszal kedvező fényszöget zárva, kedves Bika, ennek hatását egész nap érezheted, és főleg a kreativitásodban, a flörtökben, illetve a magabiztonságban nyilvánul meg. Ha eddig vaciláltál valamin, akár egy új hobbi, akár egy új ismerettség, most bátran lépj, az intuíciód vezet, a szerencse pedig melléd szegődik, használd ki ezt a szuper energiát, és mutasd meg, hogy miket tudsz. Szombaton minden szava aranyjá válhat az ikreknek, szó szerint egy ismerkedés, egy találkozó, vagy akár egy könnyed beszélgetés is elindíthat egy jó ötletet, ami később anyagi hasznot hoz. A szerelem is ott bujkál a levegőben, szóval ha szingli vagy, ne maradj otthon, könnyed, játékos energiák segítenek. A Hold, mint mindig, most is különösen hat a rákra, és mivel a vízöntőben jár, könnyebben vállalod fel azt, amit szeretnél. Lehet például egy olyan ötleted, ami elsőre kicsit furcsának tűnik, de igenis megvalósítható és eredményes, a Vénusz pedig hozhat egy kis romantikát is a napodban. A szombat remek arra, hogy álmodozzon az oroszlán, és ezúttal nevesd el magadtól azokat az ötleteket, amik túl merésznek tűnnek. Lehet, hogy épp egy ilyen szokatlan gondolat hozza el a következő lépést, akár szerelemben, akár pénzügyekben, ezt jelzi a vízöntőben járó Hold. Valaki ma észreveheti a szűzben azt, amit eddig rejtve tartott. Ne lepődj meg, ha a dicséretet kapsz, vagy ha valaki tanácsot kér tőled. A szerelem energiái is különösen erősek ma, hála a Vénusz trigonnak. Egy pillantás nagyon is árulkodó lehet, úgyhogy figyelj a jelekre, használd a megérzéseidet. Ez a nap melegséget hoz a mérleg szívébe, főleg otthoni, családi fronton. A Vénusz, az uralkodó bolygót, harmóniában van a Holddal, ami nem csak lelki békét ad, hanem inspirációt is, hogy kitalálj valamit, ami később pénzt is hozhat, lehet, hogy egy régi ötlet érik meg újra benned. A Hold kedvező fényszögei a Skorpió szombatját is feldobják, a Vénusz pedig különösen jó hatással van az utazásokra, tanulásra és új élményekre. Egy külföldi kapcsolat, egy spontán beszélgetés, vagy akár egy kis kaland is pénzügyi, vagy romantikus lehetőséget rejthet. Olyan élmények érhették a nyilast, amik miatt fokozódik az elégedetlenség benne, egy elméleti vitában lehet egy kis nézeteltérés, de tényleg nem kellene ennek nagy jelentőséget tulajdonítani, délután viszont átkapcsolsz könnyedebb üzemmódba, és este igazi szórakozás várhat rád, a Hold kedvező fényszögei most romantikát és szenvedélyt is ígérnek. A mai napon nagyon szép élményei, megélései lehetnek a baknak, mély baráti kapcsolatban, vagy akár új szerelemben is. Most nem kell mindent kontrollálni, sőt ellenkezőleg, engedd meg magadnak, hogy megéld a pillanatot, egy beszélgetés meglepő módon új irányokat mutathat, akár pénzügyileg is. A Hold a vízöntő jegyében jár, és a Szaturnusztól, Vénusztól is támogató fényszöget kap. Sugárzol, ragyogsz, vonzott a figyelmet, és most minden adott ahhoz, hogy ne csak jól érezd magad, de valami értékeset is elindíts, egy új kapcsolat vagy egy pénzkereseti lehetőség is felbukkanhat szinte a semmiből. Egy szombaton a vízöntő Hold nagyon jó hangulatot jelez a halaknak, viszont térre és időre van szükséged ahhoz, hogy ezt a nagy levegős energiát levezest. Ma érdemes kerti partit szervezni, strandolni vagy túrázni, bármit, ami a szabad levegőn történik.
1: Galaktikus találkozás legközelebb holnap reggel.
2: A horoszkóp rovatot a Willserker támogatta. Reklám.
1: Reklám. Willserker. Willserker. Villanyszerelési szaküzlet Sáriban, ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb. Ez reklám volt.
2: Ez reklám volt.

0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
1: Az élőkép szerint Kakucson a főutcában kell számítanod ezekben a percekben erősebb forgalomra.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
2: Megalakul az új országgyűlés, a miniszterelnököt is megválasztják. Több mint 1,7 millióan adták már be eszi a bevallásukat, marad még a melegebb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News.
4: Magyarul és érthetően
3: hírek.
2: Megalakul az új országgyűlés, amely megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert. A parlamenti képviselők több mint a felének szavazatával választják meg az új kormányfőt, aki a megválasztásával hivatalba is lép, és a történelmi zászlók előtt ünnepélyes keretek között tesz esküt, majd mond beszédet. Az új parlamentnek 20 állandó bizottsága lesz, 14-et a kormánypárt, 4-et a Fidesz, 1-et a KDNP és a Mi Hazánk elnököl. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza párt egész napos rendszerváltó népünnepére várja az érdeklődőket az Országház előtti Kossuth Lajos téren és a rakparton. Csak nem 1,7 millióan adták be eszi a bevallásukat. A Nemzeti Adó és Vámhivatal hangsúlyozta, a bevallási tervezetek az ESZIA-ban ügyfélkapu plusz vagy a DÁP regisztrációval érhetők el. Az ESZIA-ban május 5-ig már 1,9 millióan megtekintették, 1,1 millióan véglegesítették, közülük 717 ezer módosítás nélkül fogadták el a NAV által kiajánlott tervezetet. Fontos változás lépett életbe az idei társasági adóbevallási időszakban. Módosultak a fejlesztési adókedvezménnyel kapcsolatos adatszolgáltatás szabályai, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Fontos, hogy már nem csak akkor kell adatot szolgáltatni, ha a vállalkozás az adott évben érvényesíteni kívánja a fejlesztési adókedvezményt, hanem minden olyan esetben, ha a cégnek volt 2010 óta benyújtott jóváhagyott bejelentések kérelme. A NAV többféleképpen is segíti az érintett vállalkozásokat. A cégek egy részének elektronikusan figyelemfelhívó levelet küld. A 2025-ös adóévre vonatkozó társasági adóbevallásának határideje május 31-e. Elindult az aktív közlekedés népszerűsítő Bringázz a suliba program. Ennek célja, hogy játékos és élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolás diákokhoz az egészséges életmódot, az aktív közlekedés népszerűsítésével a mindennapi mozgást, valamint a környezetbarát fenntartható közlekedést. A május 29-ig tartó kampányhoz a tavasz folyamán 200 általános iskola csatlakozik. Idén is meghirdeti diákutaztatási programját a Kárpát-medencei középiskolások részére a Nemzeti Összetartozás napjára a Rákóczi Szövetség. A program célja, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar középiskolások együtt emlékezzenek meg a Nemzeti Összetartozás napjáról, és ahhoz kapcsolódva minél több élmény kapcsolat szövődjön a magyar diákok, tanárok és iskolák között. A pályázatot a Rákóczi Szövetség honlapján elektronikusan lehet benyújtani május 11-ig. Arra bármely Kárpát-medencei magyar középiskola jelentkezhet. A pályázati elbírálásnál azonban előnyben részesülnek azok az intézmények, ahol szervezete működik a szövetségnek. Eleinte felhősebb, aztán délután már napos időre számíthatunk, nem lesz csapadék. Az északi szél időként megélénkülhet. Koranyárias idő várható 22 és 27 fok közötti maximumokkal. Holnap már egész nap sok napsütés valószínű, délnyugat felől lassú felhősödéssel. Estig nem várható sehol sem csapadék. Kissé melegszik az idő, délután már 23-28 fok is lehet. Hétfőn a napsütés mellett délután megnövekszik a gomoly felhőzet, és egyre több felé elered az eső. 20-28 fok lesz délután.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
4: Rádió Davas, az otthon hangja.
1: A hírek után már is folytatódik tovább a piknik itt a 93.4-en, és ahogy ígértük már nektek tegnap is, illetve ma már hallhattátok többször is, Ócsáról jelentkezünk ebben az órában, hiszen ezekben a percekben kezdődik az a program, ami miatt már kollégáink ott vannak, ez a Benzingőz Fesztivál, úgyhogy senki nem maradt még le semmiről, érdemes kitekinteni a helyszínre, vagy hogyha egyelőre még nincs mód, akkor követni bennünket, akár itt az éteren keresztül, akár pedig Facebookon, hiszen hamarosan kapcsoljuk a helyszínt.
4: A 70-es,
3: a 80-as,
4: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
3: 93.4 Rádió Dabas,
4: az otthon hangja.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.
2: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

0: jöhetnek pihenőnapok vagy hajnali tartópartik.
1: A rádiódabassal az egész csak egy hosszú piknik.
0: Hétvégén is a rádiódabas.
1: Rádiódabas. Hallgass!
2: Így van, ez a piknik itt a 93.4-en, és ahogy ígértem, a mai
3: napon Ócsáról jelentkezünk, mert hogy ezekben a percekben kezdődik, már mondhatjuk, hogy hagyományosnak tekintető Benzingőz Fesztivál és női napozó, és ahogy ígértem, a helyszínen ott van délután folyamán Moldován Ági, akihez kapcsolunk is. Szia!
4: Szia Krisztián, köszöntöm a hallgatókat. Hát valóban elkezdődött már a Benzingőz Fesztivál és női napozó, immár második alkalommal itt Ócsán, az Egressy Gábor szabadidő központ előtt. És hát azt kell mondjam, hogy még így a kezdés után néhány perccel is jönnek az emberek, nagyon-nagyon impozáns motorcsodák, autócsodák állnak itt mellettünk, úgyhogy mi itt a szabadtéri stúdiónkból premier plánban látunk mindent, és azért beszélek többet számban, mert már itt van velem első vendégem, Ambró András, társszervező, akivel az önkormányzat még a tavalyi évben felvette a kapcsolatot, hogy egy ilyen szuper rendezvényt létrehozzatok. Hogyan jött az ötlet? Egyáltalán mit szóltál ahhoz, amikor megcsörrent a telefon, hogy munka van?
5: Hát igazából először nem tudtam, hogy most hogy is kezdjünk hozzá, mert ugye én rendeztem már rendezvényeket korábban, de nekem kimaradt egy 10 év kb. Ebből a műfajból, úgyhogy újra fel kellett vennem ezt a fonalat, hogy is kezdjünk neki, és kiket hívjunk meg.
4: És hát nem vagy egyedül, nekem itt az adás előtt említetted, hogy hát nem egyedül vetted nyakadba ezt az egész munkát.
5: Igen, mert nekünk van egy alkatrészbőrze csapatunk, ugye egy Kraken Syndicate néven futunk, és ugye a Késmárki Króliával együtt próbáljuk ezt csinálni. Nekem, vagyis nekünk az alkatrészbőrzén ő oldja meg a média dolgokat. Ugye ő a felelős a poszterekért, a híradásért, a videónkért, fotónkért, mindig.
4: És hogyan értékeled először is a tavalyi évet, az első alkalmat?
5: Hát az első, a tavalyi év, én már azt mondtam, hogy ez biztos, hogy nagyon jó lesz. Erre fel kell készülni, hogy a következő évben ez csak fejjel lesz.
4: Mikor kezdtétek el a szervezését az idei alkalomnak?
5: Decemberben.
4: Hogyan zajlik egy ilyen folyamat? Megkeres az önkormányzat, hogy igen, a tavalyi év sikerére való tekintettel, akkor szeretnénk ismételten felkérni az újabb szervezésre. Mi jön ezután?
5: Hát utána jön egy személyes egyeztetés, és akkor nagyjából megpróbáljuk részekre szedni, hogy mégis mi a menete az egész napnak, kiket várunk, nagyjából hány fővel készülünk, milyen géposztályok jelennek meg. Nagyjából ennyi először is.
4: Hogyan lehet összeszedni a géposztályokat, illetve az ő képviselőiket?
5: Hát a baráti köröm nagy része, hál' Istennek, ugye a motorosoknak a szerintem 70%-a az ugye az én baráti köröm. Az amerikai autósok, akik most kint vannak, a Crazy Cartel-es fiúk, az az én baráti körömből van. Hát lényegében ugye nekem annyira ez most így nem okoz nehézséget, mert ugye ez a pártelefon.
4: Ugyan én is motorral jöttem, viszont én abszolút csak a benzintyúk szerepét töltöm be. Milyen motorcsodákat, illetve autócsodákat láthatnak a kilátogatók?
5: Hát itt szerintem az alapoktól kezdve a robogóktól, a kisebb méretű robogóktól egészen a Harley Davidson király kategóriáig. Széles a repertoár.
4: Neked mi a kedvenced?
5: Hát mivel nekem saját műhelyem van, és én is Harley-val foglalkozom, így mondhatom azt, hogy a Harley Davidson.
4: És miért pont ez a típus?
5: Hát, ezt nem tudom, ez
4: egy életérzés.
5: Ez szerintem ez ő választott engem.
4: Mióta tart a szenvedély?
5: 26 éve.
4: És mit gondolsz, ez hogyan jön? Egyszer csak úgy ébred valaki, hogy ő motorozni szeretne?
5: Szerintem mindenkinél más, hogy valaki vágyik rá, ugye, baráti körből, vagy valakit meglát, és akkor ő is szeretne. Nálam ez úgy jött, hogy ez egy ilyen, nem tudom, ez egy ilyen férfiassági kérdés volt, hogy a férfi az motoros legyen.
4: És aki nem motoros, az még lehet motoros?
5: Persze. Mindenféleképpen.
4: Mit üzensz azoknak, akik még esetleg otthon vannak és fontolgatják azt, hogy ki jönnek ide szétnézni?
5: Hát azt üzenem, hogy nagyon sok mindenről fognak lemaradni, ami ebben a napban jó és szép. Hál' Istennek az idő is kegyes hozzánk, de reméljük, hogy jövőre mindenkihez eljutnak még jobb, vagy még többen az információk is utól részt vesznek.
4: Köszönjük szépen, Ambró Andrásnak köszönjük szépen, és hamarosan jövünk vissza újabb vendéggel, és akkor most már belekóstolunk a programokba is.

0: Budapest a piknik.
1: Szombat reggeltől vasárnap estig.
0: Rádió Dabas, az otthon hangja.
1: A hétvége. Savaborsa.
2: Így van, két napig tart nálunk a piknik, Hócsán pedig majd egy hónapig az 50. Hócsai Kulturális Napok, aminek a keretében ma zajlik a már szokásosnak mondható Benzingőz Fesztivál. Ott van a helyszínen Moldován Ágnes, akinek egy újabb vendége van.
3: Így van, szia Krisztián, köszöntöm ismételten a hallgatókat. És igen, ismételten vendégem van, méghozzá Sági Szilárd, aki ennek az egész napnak a házigazdája, és el fogja most nekünk mondani a programokat. Hát mire számíthatunk itt a mai napon?
4: Csak jóra, gyerekek. Én tavaly is itt voltam, tavaly volt az első ilyen rendezvény egyébként, és azt tudom mondani, hogy szerintem tavaly, ugye nyilván az első rendezvény volt, az egész estig nem láttam annyi embert, mint most, amikor még csak most indul el a program, még a megnyitó sem zajlott le. Számoltam a motorokat, tehát nagyjából, amit én láttam, az ilyen 78-80 motor, leginkább Harley Davidsonok, de van itt egy A-Ford 1930-ból, ha jól emlékszem, street foodosok, remek emberek, van egy olyan pálya, ahol így a gyerekek ki tudják magukat próbálni, kresztálya gyakorlatilag, az itt hátul, és azt gondolom, hogy ja, meg van egy öreg csepel, ott vannak a régi haverok is egyébként, körülötte nagyjából, úgyhogy mindenkinek érdemes kinézni, de remek az idő, csodálatos időnk van, a megnyitó még csak egy nagyjából 10 perc múlva lesz majd, ahol szerintem a Polgi is fog beszélni, és egyébként nagy köszönet neki, tehát én csak ide keveredtem Ócsára, több rendezvényen is voltam, de azt látom, hogy egyrészt köszönhető ez a Polgiak, másrészt a Rebekának, Kormos Rebekát emeljük ki egyébként torony magasan, mert egy olyan munkát kezdett el itt Ócsán, és csinálja töretlenül, aminek konkrétan látható nyomai vannak. Tehát én amikor ide kerültem, nekem is van itt egy kis műhelyem, de ez most mellékes, akkor nekem mindenki azt mondta, hogy itt nem lehet semmit csinálni, az emberek nem fognak megmozdulni, és itt az élő példa, hogy de, megmozdulnak az emberek. Lehet fotózkodni, van egy menetlevél is, nem tudom, ezt megmutatom nektek, ez nagyjából, bocsánat, hogy bele könyököltem kétszer a mikrofonba, így néz ki, erről, hogyha összeszedünk legalább 4 pecsétet, Ikarus busszal lehet körbe menni, óránként van ugye a pöttyös fotózkodás, látunk tök csinos csajokat pöttyös ruhába, egyébként még motorozni is lehet, a Trikon, itt az öreg szivarok, a helyi öreg szivarok, elvisztek Trikon bárkit, kicsiket, nagyokat, úgyhogy jó kis programok vannak, én szerintem itt hangulatban egyáltalán nem lesz semmi baj, és ahogy nézegettem, street foodban sem. De hát a legklasszikusabb street food, amikor még nem is volt street food, az ugye a csapolcsör, az is van. Ez persze a gyerekeknek nyilván nem ajánlott, de a felnőtteknek annál inkább, hogyha van sofőrjük. Így dióhéjban, nagyon röviden.
3: És hát fellépők is lesznek a nap folyamán.
4: Várjátok, mert két szemüveg van a testemen, az egyik szerintem a fejemen, a másik meg a itt valahol. Igen, néznem kell, mert...
3: Hát igen, hát több oldalnyira rúg a programoknak a sora.
4: Igen. Csákvári Laci, lesz érzészenekar, Candyman Duo, és hát lesz ugye a nyeremény sorsolás majd, amikor meg lehet nyerni a viszkikóstolóra. Nagyon profi viszkikóstolós feltjön. Nem mindig a piára élezem ki, mert hogy nagyon fontos, hogy nyilván a Csákvári Laci is, az érzészenekar, meg lesz ilyen rockabilly, szerintem még a himnusz, amit a Polgi írt, tehát ugye a Benzingőz Fesztivál himnusza is el fog majd hangzani egyszer csak, és az árás az majdnem 9 óra körül van, tehát bőven van időtök még ideérni.
3: Neked egyébként milyen a viszonyod, milyen a kapcsolatod a motorokkal?
4: Nekem most 3 motorom van csak, viszont teljes tiltásban vagyok, tehát az azt, hogy ezt közölte velem, amikor megszerettek a gyerekek, hogy na innentől nem, tehát hogy volt egy-két balesetem is, nyilván én teljesen vétlen voltam, tehát piros lámpánál hátulról ütöttek el, és én nem az a vasárnapi motoros voltam, aki egész héten csak mossa a motort, és vasárnap kivisszük trélerrel valahová, ott megyünk egy kör, hanem én például elmentem Pamplónába egy GSX 1400-as motorral, nem autópályán, ott leugrottam a motorral, futottam a bikák előtt, nem tudom, hazajöttem, ezt elmeséltem a páromnak, felültettem magam mögé hátra, és mondtam, hogy most kimegyünk Visegrádra, és ott megvacsoráztatlak, és élménybeszámolót tartok, és kifele úton a piros lámpán előttük bennünket, tehát ez a motorosnak tényleg mindig mindenre figyelni kell.
3: Mennyire figyelnek egyébként a motorosok, mennyire
4: járnak? Jó, mert most az elmúlt években már nem tudok, hogy mondjam, hitelesen tapasztalatot megosztani, de már akkor azt vettem észre, hogy egyre jobban figyelnek, és hát sajnos itt, akik azért nem szeretik a nagy motorokat, mert hangosak, azoknak annyit mondok, hogy viszont életet menthet ez a hang, mert nagyon sokszor volt az például nekem is, hogy amikor mentem, és tehát így hangosabb volt mondjuk a motorom, akkor mindig azt javaslom a motorosoknak, hogy legyen szemkontaktus. Tehát nézzék azt, hogy amikor megyek el egy autó mellett, akkor belenézek a tükrébe, és ha megvan a szemkontaktus, ő nem látja az én szememet mondjuk a plexin keresztül, de én látom, hogy rám nézett észrevet, akkor már elmehetek mellette. Ha azt látom, hogy az autós a telefonját nyomkodja, akkor inkább várjam ki, amíg megírja az SMS-t. Tehát az autó, vagy a motor azért nem egy autó.
3: És hogyha már belekeveredtünk ebbe a témába, akkor itt vannak egyébként a rendezvényen a vérlovagok is, akik motoros vérszállítással foglalkoznak, és velük is fogunk beszélgetni.
4: És úgy, hogy ők még idézőjelben szűzek, tehát most érkeztek, és nekem is csak úgy mutatták be őket, hogy ők még nem is szerepelnek az én leírásomba, de ide keveredtek, és hála Istennek, viszont jövőre már főszerepet is kapnak, nem úgy, hogy vérszállítanak, reméljük, de hogy sokkal jobban ki fogjuk emelni őket, de egy csoda csapat tényleg, és meg kell, hogy dicsérjem a munkájukat. Én is folyamatosan önkéntes véradó vagyok egyébként. Nem is tudom, mert hát a katonaság óta mondhatjuk, mert ott járt egy 2 nap jutalomszabadság, de rajtam maradt.
3: Na, és hát, hogyha a vértől visszatérünk a valóságba, akkor hogyan csalogatnád ki azokat, akik még esetleg gondolkodnak azon, hogy kijöjjenek Ócsára, vagy inkább otthon maradjanak?
4: Ne gondolkodjatok, gyerekek, hát, mi más tudnátok tenni? Egy tök jó program, mi is mindig a családdal egyébként keressük azokat a kis, hogy mondjam, ilyen kis apró pici programokat, és ráadásul ez meg nem egy apró pici program, ahol el lehet menni, és egy kicsit színesíti. Tehát már itt is voltunk, a Láperdőbe is ki lehet menni, aki egyébként nagyon szereti a természetet, kijön ide, megy egy kört, és közben még ott is sétálhat. Tehát azért van itt egy csomó látnivaló, de most itt van ez a rendezvény, amire azt mondom, hogy mindenképpen érdemes kinézni, és nem csak azért, mert én itt vagyok.
3: Köszönjük szépen, akkor visszaengedünk téged a színpadra, mi pedig hamarosan jövünk egy újabb vendéggel.
2: Így van, és az idő is remek ahhoz, hogy kilátogassatok Ócsára, úgyhogy ha tehetitek, akkor induljatok el, egészen 9 óráig tartanak a programok. Itt nálunk pedig a folytatásban már is megyünk tovább közérdekű információkkal.
1: Piknik.
5: A szombat az esetem, csak vele szemezem.
1: Piknik.
6: Tartalmas kikapcsolódás mindenkinek.
5: Minden vasárnap érzem, ahogyan a fel kell.
0: Rádió Dabas, az otthon hangja.
1: A hétvége.
0: A
1: borsa. Értéket közvetítünk.
0: Közérdekű információk.
2: Jó az álmodozás, és még jobb a közben segíthetünk is. Szeretettel meghívunk mindenkit egy különleges jótékonysági gála műsorra a Vöröskereszt világnapja alkalmából. Az időpont május 10-e vasárnap, a helyszín pedig a Sári Zarándokház és közösségi szintér. Fellépnek

0: one more time.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
4: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 Dablab Dabas kukac gmail.com.
2: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Hunyadén.
1: Piknik.
0: Piknik. 93.4.
2: Ismét kapcsolunk Kócsára. Vonalban itt van Moldován Ági és egy újabb vendég.
3: Így van, szia Krisztián, köszöntöm ismételten a hallgatókat. És nagyon-nagyon különleges vendégem van Privő Sándor személyében, aki egy vérlovag.
4: Szeretettel köszöntöm a Davas Rádió hallgatóit. Igen.
3: Viszont azt mondtam, hogy vérlovag, de hát nem vámpírról beszélünk, hanem konkrétan a sürgősségi vérszállításról. Mi a sürgősségi vérszállítás?
4: Egy kicsit előrébről kezdeném, jó? 2020-ban volt egy elképzelése pár motorosnak, és ugye most itt egy ilyen rendezvényen is vagyunk, ahol rengeteg a motoros. Egy pár motorosnak arról, hogy hogyan lehetne hasznosan eltölteni azt az időt, amit motorozással tölt. És akkor volt egy gondolat, az Országos Vérellátó Szolgálathoz besétáltunk, és megkérdeztük, hogy minden készítmény eljut-e időbe oda, ahova kell. És érdekes volt a válasz, hogy ugyan eljut, de mindig kell segítség. Ez 2020-ban kezdődött. 2020-tól aztán elindult egy lavina velünk kapcsolatban, ami úgy néz ki, hogy ma 55 önkéntessel, 8 motorkerékpárral, 4 autóval, hiszen télen is szállítjuk a vért, és el kell, hogy mondjam, hogy Budapest teljes területén gyakorlatilag az összes kórházba vérlovagok szállítják már a vért, ami azért érdekes, mert ezt kevesen tudják, hogy ez egy ingyenes, önkéntes munka. Tehát ezt csak önkéntesek csinálják ingyen, tehát gyakorlatilag ma Budapest vérellátását azok a magánemberek látják el, akik erre affinitást éreznek, természetesen megkülönböztető jelzéssel, mindenféle szabálynak megfelelően egy viszonylag sűrű válogatás után lehet hozzánk bekerülni, de örömmel tudom mondani, hogy most átléptük a 1,5 millió kilométert megkülönböztető jelzéssel, és egy nagyon nagy felelősség és roppant nagy megtiszteltetés, hogy egyébként a kórházak ebben megbíznak bennünket, és tervezzük természetesen, hogy jövőre vagy az utána való évben vidékre is próbálunk ebbe terjedkedni, de ma a vérszállítás Budapesten az hála jó Istennek rajtunk múlik.
3: Ez teljesen önkéntes munka, tehát ha jól értem, akkor semmiféle finanszírozás nem áll mögöttetek.
4: Egyetlen egy finanszírozásunk van, mi egy Magyar Mentőszolgálat Alapítvány nevű szervezet részei vagyunk. Ez a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány az, aki biztosítja ennek az anyagi hátterét, ami ma ugye a szerviz és az üzemanyagról beszélünk. Még egyszer hangsúlyozom, hogy itt senki egy forint fizetést nem kap, senki egy forint kiegészítő bért ebben nem kap. Ezt úgy kell elképzelni, hogy olyan lelkes, hívjuk őket amatőröknek, akik azt mondják, hogy egy héten egyszer csinálnék valami hasznosat is, azon kívül, hogy elgurulok az egyik fagylaltozóból a másikba. Azt azért hozzá kell tennem, hogy általában nálunk, amikor üresedés van, vagy fejlesztésünk van egy újabb kórházzal és önkénteseket keresünk, akkor egy helyre olyan 300 ember szokott hozzánk jelentkezni, és ebből kifolyólag úgy gondolom, hogy nagyon jó a szakmai létszámunk abban, hogy ezek nagyon-nagyon profi gyerekek. Cserébe azt tudom elmondani, hogy ahogy a hobó énekelte, a rendőr, postás, villanyszerelő, nálunk mindenki van. Tehát nálunk a cégvezetőtől a portásig mindenki dolgozik, és nagyon szépen egyenrangúan el tudunk kötyeregni úgy, hogy egyetlen egy cél van, hogy minden körülmények között érjen oda a vér időbe, ahova oda kell érni. Azt még azért hozzá kell tennem, hogy nem tudom, hogy Dabason szoktatok-e véradást szervezni, ha én kérdezhetek.
3: Igen, természetesen.
4: Igen. Nagyon fontos lenne, hogy naponta kb. 1600 egység vérnek kéne lennie ma Magyarországon. Ez valami oknál fogva, ha bár mi önkéntesen visszük, de a legnagyobb értéket önkéntesen adni mindenkinek nem tudunk. Ezért fontos lenne, hogy azok az emberek, akiknek egy évben 5-ször van lehetősége véradásra, és ez mindenkinek, férfiaknak 5-ször, nőknek 4-szer, ne csak várják a hívást, hanem keressék a lehetőséget. Ez nem csak azért van, mert a legfontosabbat tudod adni egy embertársadnak, a véredet, hát gondoljunk bele, ennél már több mindent nem tudunk adni egy vadidegen ember számára, hanem először is az egészségednek is jót tett, másodszor pedig segít rajtunk, hát hiszen a napi kilométer számról, ha beszélhetek egy pár mondatot, csak Budapest területén napi 600 és 800 kilométer között mennek a motorosok, autósok. Ha ebbe beesik egy-két vidék, akkor ez föl tud menni napi 1000 kilométerre. Tehát 1000 kilométerre van ahhoz szükség naponta két lámpával, hogy eljusson az életmentő vér oda, ahol erre szükség van. Erre mindenkinek szüksége lehet, tehát ne legyen hagymázas lányálmunk arról, hogy nekünk erre nem lesz szükségünk. Egyszer az életében mindenki kerül olyan egészségügyi szituációba, hogy vérre lesz szüksége. Tehát mindenkit arra sarkalok, ha már vérlovag nem lehet mindenki, de véradó szinte mindenki lehet. Ha más nem, akkor legalább megpróbálta, de soha ne legyintsünk rá egy véradási lehetőségre. Legyen az évben 5 napunk, amit erre rászánunk. Ez mindenkinek nagyon fontos. tudok mesélni az önkéntesekről olyat, aki amikor először éli át azt, hogy egy babavér az 2,5 deci, és amikor mondjuk egy Betesda gyerekkórházba, vagy egy Heinpál gyerekkórházba, mondjuk van 6 perce, hogy odaérjen, mert szülőszobán a babának szüksége van a vére. Ennél felemelőbb érzés már csak az, ha azt a vért én adhattam. Ennél nincs felemelőbb érzés a világon. Én mindenkit sarkalok arra, hogy a véradásra ne ilyen nagyon egyszerűen nézze rá. Egy nagyon-nagyon fontos szegmens a magyar egészségügynek, és remélhetőleg az elkövetkezendő időkben forondra is fog kerülni, és remélhetőleg megoldódik az az állapot, hogy ennyit kelljen menni ilyen mennyiségű vérrel, és egy kicsit a véradás szervezése is egy kicsit meg fog lendülni. De ehhez mindenképpen kell a véradó, ez pedig nálatok van. Tehát ha mondhatom, kedves hallgatók, akkor tessenek menni vért adni.
3: És hát ugye említetted, hogy a nagyszerű csapathoz egy helyre akár 300 jelentkező is lehet. Mi a kiválasztás? Hogyan lesz valaki alkalmas arra, hogy vérlovaggá üssék?
4: Ugye hatodik évet csináljuk, nem mondom, hogy nem fordult elő, hogy mellé nyúltunk, mi egy civil szervezet vagyunk, nincs egy állami apparátus a hátunk mögött a választáshoz, viszont az mindenféleképpen nagyon fontos, hogy legalább legyen egy 5-10 éves motoros múltja. Az mindenféleképpen lehetőség szerint, ugye mi BMW-kkel motorozunk, 1200 köbcenti a legkisebb motorunk, annál már csak nagyobb van. Ezeket azért azon a szinten, ahogy mondjuk egy motoros rendőrt látunk motorozni az úton, legalább azon a szinten kell tudni. A válogatásban ugye először is nagyon-nagyon fontos az, hogy azt az önmérsékletet lássuk rajta, hogy nem arról szól a történet, hogy 180-nal átesünk a városon. Tehát azért azt tudatosítani kell mindenkibe, hogy amikor vért szállít, akkor az egy kis egységvér, ami benne van a motorban, az valakinek az élete. Tehát ha ő ott valamilyen botor módon egy olyan kereszteződésbe fut bele, ahol ha bár lehet, hogy neki teljesen igaza van, és fölborul, vagy elütik, akkor nem csak ő sérül meg, hanem gondoljunk bele annak az embernek is, milyen fontos, akihez megy a vér. Tehát mindenféleképpen az önmérséklet, a tapasztalat az nagyon fontos, az emberi hozzáállás. Mi úgy gondolom, mi egy nagyon-nagyon összetartó jó csapat vagyunk, nálunk segítjük egymást ezekbe a dolgokba, és aki minden évben van 2 darab tréningünk, van egy tavasszal és van egy télen, tavasszal a motoros, tél előtt az autós tréningünk, ami ebben segíti a munkát, és akkor ebből választódik ki. Gyakorlatilag, ha azt tudom mondani, hogy milyen számok vannak, akkor 300 emberből mondjuk 2. Tehát ez az a szám, ami az elkövetkezendő időkben vár ránk. Tehát aki egy kórházat fölveszünk még a listára, már Budapesten nincs több, de ha mondjuk egy vidékre elmennénk, és oda kéne szállítani, akkor ott 300 ember méretetik meg abba, hogy az a 2, aki majd oda fog kerülni, az el tudja látni ezt a feladatot. Viszont azt is el kell, hogy mondanom, hogy ehhez a 1,5 millió kilométerhez 2 darab közlekedési balesetünk volt, ami gyakorlatilag abból állt, hogy a kereszteződésbe fölborították a motorost álló helyzetbe. Tehát mi egy kicsit ebben jó számokat produkáltunk, tehát a kiválasztás, a tréningek, a szakmai tudás az mindenféleképpen úgy gondolom jó szűrő nálunk.
3: És a közlekedők hogyan állnak hozzátok? Mert ugye az általános tapasztalat, hogyha bárki civil közlekedőként bármilyen kéklámpás járművet lát az utakon, akkor azért kétszer is meggondolja, hogy milyen helyzetekbe megy bele.
4: Nekem egyébként nagyon jók a tapasztalataim. Tehát én azt tudom mondani, hogy képzeljük el, hogy 1,5 millió kilométer alatt idézőjelben 2 olyan figyelmetlen sofőrrel találkoztunk, akit már mi sem tudtunk kikerülni. Tehát, hogy az már egy lehetetlen volt 2-vel. Én nem tartom ezt rossznak. Én azt tartom rosszabbnak, és akkor egy kicsit, ha átmegyünk a civil motorozásba, ugye itt most egy jó kis motoros rendezvényen vagyunk, ahol egyébként mindegyikünk ül autóba. Tehát pontosan tudja, hogy telefonál, zenét hallgat, stb. Mégis kibújok szélárnyékból, és úgy gondolom, hogy én gyorsabb vagyok. Nem várható el az autóstól, hogy reagáljon. Az egy más kérdés, amikor van 180 watt a fenekem alatt, és az üvölti a megkülönböztető jelzés hangját. Hát minden körülmények között én azt gondolom, hogy mindenki kocsiba ül, az egy icipicit tekerje le a hangerőt. Csak ne úgy szóljon a rádió. Én értem, hogy ez egy nagyon jó zene, és ez egy parádés dolog. Főleg most jó idő van, süt a nap, letekerve az ablak, stb. De egy kicsit figyeljünk a mellettünk lévő közlekedőkre. Rengeteg úton, autópályákon lehet látni azt a reklámot, hogy engedd el a mentőt, engedd el a segítséget. Ez mindenképpen egy nagyon fontos dolog, mi ebben mindig el is mondjuk, hogy ha széthúzódik, tehát nem jobbra-balra rángatja a kormányt. Egy motorosnak, egy mentőnél talán nem, de egy vérszállító motorosnak nagyon pici hely kell, nagyon pici. Tehát az icipicit széthúzódik. És ez Budapest területén azért lehet látni, hogy rutinosabbak egy kicsit ebbe a sofőrök, hiszen lehet, hogy elfoglaltabbak, és telefonál, és fontosnak érzi a dolgot, amit csinál, de egyébként nagyon fontos lenne az, hogy a közlekedésnek, ha részese vagy, akkor pont észre fogod venni a mentőt. Minden esetben az a legnagyobb probléma, hogy az emberek nem részesei a közlekedésnek, hanem egyszerűen csak haladnak benne. Tehát figyeljünk oda minden nap a vezetéshez, veszélyes üzem, és tudni kell, ha egy mentőautóval koccan, ott életek múlnak, ha vérszállító motorossal koccan, ott aztán meg nem is tudom, ott már képzeljük el, hogy ez a mentő már beérte a sérült el a kórházba, és gyakorlatilag már csak ránk várnak. Nagyon-nagyon fontos lenne, hogy odafigyeljünk a közlekedésre, és elsősorban a kéklámpásra mindenképpen.
3: Köszönjük szépen, én azt gondolom, hogy ennek a mai délutánnak talán a legfelemelőbb beszélgetésén vagyunk túl. Köszönjük szépen.
4: Még egy mondatom, ha lehetne, akkor azt megtenném, ugye mi egy társadalmilag finanszírozott szervezet vagyunk, ami azt jelenti, hogy az állampolgárok dobják össze a működési költségünket. Ne felejtsi el mindenki, hogy 1%-ot, hogyha lehet adni, akkor a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány szívesen fogadja az 1%-ot, és úgy szoktuk mondani, hogy ments meg te is egy életet, avval az 1%-kal, ami általában 2-3 ezer forint egy adófizető állampolgárnál hozzájárul, akkor avval ő megmentette egy életet, és azt mi nagyon szépen köszönjük.
3: Köszönjük szépen a beszélgetést, mi pedig hamarosan jövünk vissza újabb vendéggel.

0: Erős a forgalom Gyónon, az Örkényi úton, úgyhogy erre utaztok, számítsatok hosszabb menetidőre.
1: Hamarosan leteszi miniszterelnöki esküjét Magyar Péter, 180 ezeren szavaztak idén először, marad a melegebb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Megalakul az új országgyűlés, amely megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert. A parlamenti képviselők több mint a felének szavazatával választják meg az új kormányfőt, aki a megválasztásával hivatalba is lép, és a történelmi zászlók előtt ünnepélyes keretek között tesz esküt, majd mond beszédet. Az új parlamentnek 20 állandó bizottsága lesz, 14-et a kormánypárt, 4-et a Fidesz, 1-et a KDNP és a Mi Hazánk elnököl. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza párt egész napos rendszerváltó népünnepére várja az érdeklődőket az Országház előtti Kossuth Lajos téren és a rakparton. 180 ezeren szavaztak idén először. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke közölte, a legnagyobb létszámú szavazókör Budapest 11. kerületében volt, a legkevesebb szavazóval rendelkező település Debrece volt, ott mindössze 10 szerepeltek a névjegyzékben. A visszaélés gyanúját felvető panaszok száma elérte a 100-at, valamennyi esetben rendőrségi feljelentést tettek. Nemzetiségi regisztrációhoz köthetően a Nemzeti Választási Iroda eddig 11 ügyben tett feljelentést. Lemondott az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgatója, Révész János ezt a szervezet honlapján jelentette be. A főigazgató május 8-ával nyújtotta be lemondását, munkaviszonya június végén szűnik meg. A főigazgató kiemelte, az elmúlt közel 30 hónapban munkájuk kereteit az államigazgatás felső vezetése határozta meg. Feladataikat, ezen kereteket mindvégig feszegetve, az orvosi hivatás etikai szabályainak megfelelően a betegek és az ágazat érdekeit szem előtt tartva végezték. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézménybe, közölte az oktatási hivatal. Mint írják, a 9. évfolyamra több mint 76 ezeren, 6 évfolyamos gimnáziumba mintegy 8 ezeren, 8 évfolyamos gimnáziumba valamivel több mint 5 ezeren felvételiztek. A középfokú iskolák május 8-áig jogszabály szerint értesítették a tanulókat a jelentkezésük elfogadásáról vagy elutasításáról. Azoknak, akik esetleg nem jutottak be egyik középfokú iskolába sem, vagy olyan tanulmányi területre nyertek felvételt, ahol mégsem kívánják megkezdeni tanulmányaikat, május 11-én rendkívüli felvételi eljárás kezdődik. A lakosság körében rendkívül csekély a kockázata a hantavírus terjedésének, jelentette ki az Egészségügyi Világszervezet szóvivője. Christian Lindmeier hangsúlyozta, a vírus közel sem terjed úgy, mint a Covid, és nem hasonlít a kanyaróra sem. A Hondios nevű óceánjáró 3 utasa halt meg a hantavírus miatt, többen pedig megbetegedtek. A WHO szóvivője ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy még azok sem fertőzték meg egymást minden esetben, akik ugyanabban a kabinban tartózkodtak. Vasárnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de délután délnyugat felül a Dunántúl és az Alföld déli tájai fölé több felhő érkezik. Számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki átmeneti futó zápor. A Dunántúlon többfelé megélénkül a délire délkeletire forduló szél, északnyugaton egy-egy erős széllökés is előfordulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 13 fok között alakul. Napközben kellemes májusi időben lesz részünk, 23-28 fok közé melegszik a levegő.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
2: 93.4 Rádió Dabas.
3: A régió leghallgatottabb rádiója.
0: Folytatódik tovább már is a piknik itt a 93.4-en, és ebben az órában is kapcsolunk majd Ócsára. Na, meghallhatod a friss híreket a vételkörzetben, Ecsiren pedig indítja az órát.
3: Az ország szívében.
2: Együtt a legjobbakkal.
3: Rádió Dabas.
2: Az otthon hangja.
3: Hétvégén is csak könnyedén.
2: Piknik.
3: Piknik. 93.4.

0: Itt jöhetnek pihenő napok vagy hajnali tartópartik.
1: A Rádiódabassal az egész csak egy hosszú piknik.
0: Hétvégén is a Rádiódabas.
1: Rádiódabas. Hallgass!
2: Ez továbbra is a Piknik itt a 93.4-en, 14 óra múlt 7 perccel, és ahogy hallhattátok már az előző órában is, Ócsán zajlik a Benzingőz Fesztivál, nagyjából egy órája indultak el a programok, úgyhogy ha valaki még csak most indulna el, tulajdonképpen nem maradt rá semmiről, hiszen a java még csak most fog megtörténni, és hogy pontosan mi is történik a helyszínen, ezt már is mondja Ági.
3: Szia Krisztián, köszöntelek ismételten téged is és a hallgatókat. És hát igen, valóban, majd most jön még csak a java ennek az egész fesztiválnak, és hogyha a nézők elég figyelmesek, akkor látják, hogy már engem is pöttyösbe öltöztetett a rádió stílus iponja Ordasi Brigi, ugyanis így villámgyorsan leakasztott és rám akasztott egy pöttyös kendőt, hogy legalább stílusban némileg passzoljak a két nagyon-nagyon stílusos vendégemhez, Rohodi Szilviához és Kovács Ferenchez. Sziasztok! És hát nem csak az öltözéketek nagyon-nagyon menő, hanem egy iszonyatosan jó vassal is érkeztetek.
4: Köszönjük.
3: Amit én látok, tök laikusan, hogy egy gyönyörű, böhöm nagy, piros autó. Na, mit kell erről tudni pontosan?
4: Hát ő egy 61-es, 1961-es Chrysler. Fontos dolog, hogy az 1961 az utolsó évjárat, amikor ilyen nagy fecskepartok vannak. 62-től ez már megszűnik mindenhol, tehát ez annyiból különleges ez az autó, hát ez még az autógyártásnak a aranykorából való. Egy 5.9-es V8-as motor van benne, elő a padülés, automataváltó, nyomógombos vezérléssel, stb. Tehát minden, ami a csövön kifér, az azért benne van.
3: Hogyan került hozzátok?
4: Hát úgy, hogy elkezdtünk amerikai autózni, aztán így leszállt a köd, és akkor, mikor jártunk ilyen autós találkozókra, akkor, hát akkor néztük, hogy szép a mi autónk, szép, de egy ilyen régi, ez jó lenne. Aztán úgy alakult a sors, hogy megszerettük, és akkor meg volt beszélve Németországban a történet, hogy megyek ki egy másikért, és akkor előtte való nap megnéztem, hogy mi van Magyarországon. És akkor megláttam ezt, mondom, és akkor kész, akkor vége is lett. Beszéltem a srácokkal, már úgy mentünk le, hogy a foglalkozott volt az ebben. Mert mondom, hogy akármilyen állapotban nekem kell. Aztán utána, hála Istennek, tökéletes állapotban vettem meg. Tehát így egy véletlen jött a történet, hogy pont ez lett. De kellett egy régi vas.
3: És hát királyi többest használsz, az ilyen autós, motoros történet általában a férfiaknak az úri huncutsága szokott lenni. Szilvia, te ehhez hozzájárultál?
5: Igen, természetesen. Hát ő először kinézett egy fehér autót, ami szintén ilyen nagy volt, és nagyon szuper is egyáltalán. Tehát mondtam, hogy ez szerintem hozzánk nem mindig. Tehát
4: nem hagytam, hogy megvegyen.
5: Mondtam, hogy ettől nekünk valami olyan kell, ami illik az egyéniségünkhez, ami ugye nem túl normális. Tehát ezek az amerikai autósok, meg egyáltalán, ez valami olyan kell, ami ütős. És hát ezt én javasoltam, hogy akkor ő az, aki legyen nekünk.
3: És hát nem csak az autó, hanem az outfit is gyakorlatilag 10/10-es. Gyakran húztok ilyen ruhát, és képviselitek ezt az életérzést?
4: Én inkább én a rocker kategóriához tartozom, én most csak asszimilálódtam a családhoz. Tehát én a bőkevés rockzenét szeretem, tehát nekem a western csizma a bőrcsekia.
5: Szeretem én a western csizma bőrcsekit is, azt is, de azért mégiscsak a rockabilly és a tánc az, ami inkább az én szívem oda húz.
4: Hát tudod, Manly Man Don't Dance, tehát én nézni szoktam, hogy ők táncolnak.
3: És egy fiatal embert is láttam veletek.
4: Igen, hát ő a fiunk, meg van egy pici is, az meg a lányunk.
3: Aha, és akkor ezek szerint ez ilyen családi hóbor?
4: Igen.
3: A fiatalokkal egyébként hogyan lehet megszerettetni a rockabilly zenét, vagy éppen a kemény rockot? Mert azért mostanában hát elég távol kerültünk mind a két stílustól.
4: Én nem tudom, én hallgatom.
5: Aztán valahogy rájuk ragad.
4: Nem tudok mit kezdeni. Néha, amikor a fiam van nyáron egy fesztivál, egy ilyen egyetemi zenei fesztivál, nevezzük így. Hát oda nekem, amikor el kellett mennem, hát ahhoz nekem sok kintnek kellett innom, hogy ott túléljek, tehát, de ez mit tudok csinálni.
5: Tehát ő is alkalmazkodik hozzánk, néha mi is tudunk alkalmazkodni hozzá.
4: Az autós bulikon ott megy a rockzene.
3: Na hát akkor itt teljes a családi egyetértés. És ezt az autót hogyan kell karban tartani? Tehát gondolom ezzel nem álltok be egy sima autómosóba.
4: Hát kézimosó, lévén, hogy volt egyszer, hogy beálltam az automata mosóba, és mivel hogy ilyen csapott neki a hátsó sárvédője, tehát a kerék nem látszik ki, megfogta és kecsesen beakadt a kerék mosó, úgy kellett leemeljük, megállt az egész gép minden, és úgy kellett leemeljük a kallantyúról, vagy miről.
3: És egy ilyen autóhoz hogyan lehet alkatrészt szerezni, mert nyilván ami elromolhat, el is romlik.
4: Megrendelem, és két nap alatt itt Amerikából, nem drágán, hangsúlyozom, nem drágán. Tehát amikor nézik az emberek ezt a dolgot, hinnek, hú, ez drága, nem drága. Tehát amikor megállok itt parkolóban, és itt kérdezik, mondom, hát ugye, ahogy itt végignézel a parkolóban, sem inkább minden második autó többet ér, mint ez. Tehát volt egy ismerősöm, aki mondta, hogy fantáziád legyen, az Isten áldjon meg, fantáziád. Ezek az autók kimerítik annak a... Természetesen lehet spilázni, tehát hogyha már az ajánló, meg stb. Tehát belecsúsznak ezek a nagyon drága kategóriába, de nekem nem úgy kell. Én járni akarok vele, én nem trélerezni akarom az autómat, hanem járni akarok vele, és élvezni akarom. Meg teljesen más világ, mikor beleül az ember és vezeti.
3: Tehát akkor ezek szerint ez egy napi használatban lévő hétvégi használat. Aha. És a belső kialakítás?
4: Hát az egy pazar, mikor előpadülés van, és hárman lehet előülni, tehát az olyan móka. Tehát...
3: És vannak benne mindenféle kiegészítők. Most így gyorsan, mielőtt elkezdtünk beszélgetni, megnéztem közelebbről. Mik vannak benne?
4: Hát a műszerfal az egy ilyen, hát egy legendának minősül, ezt úgy hívjuk, hogy asztalodó műszerfal. Ez a 60-as években az űrtechnológia diktálta, és csak a Chryslernek van ez a fajta ilyen félgömb alakú műszerfal. Csodálatos a többi is ebből a korból, mert ezeknek az autókban a műszerfal és a fecskefarok az a számomra, ami legenda, ami megkülönbözteti egy német autótól akár.
5: És nagyon kényelmes. Nekem a padülésben azt tetszik, hogy nagyon kényelmes, nagyon jól lehet benne aludni, és a csomagtartójában rendkívül sok pusztot el lehet vinni.
4: És kétel, mikor elmény találkozóra, mindig valami van, hogy most kialszik a csomagtartóba. Az egy külön keg.
3: Na hát akkor itt a férfi és a női szempontok is abszolút találkoznak. És akkor még egy laikus kérdés, tehát akármikor meglátok egy ilyen oldtimeres autós felvonulást, az első gondolatom, hogy ez mennyit eszik. Hát meg...
4: Hát ő lévi szomjas, tehát... azt szoktuk mondani, hát az autópályán egy olyan 100-100-al szoktam menni vele, ugyan 17 liter. A városban nem tudom. Képtelen, nem tudom. Fogalmam sincs, nem tudom úgy lemérni. Tehát...
3: De gondolom egyébként hatalmas feltűnést keltetek, amikor mondjuk begurultok egy benzinkúthoz. Ilyenkor egyébként mindenkinek is előadást kell tartani az autóról?
5: Igen.
4: Tehát most ezt vagy szereti valaki. Én nagyon szívesen, hogyha bárhol megállok, oda jönnek az ember, én nagyon szívesen beszélgetek róla. Hogyha valaki ezt nem szereti, akkor ne vegyen ilyen autókát. Mert én azt nem szeretem, mikor kiszállnak, mint becsukják és hagyjadékként. Tehát azt nem. Az... Én is hagy élvezzem már.
3: No, hát Szilvia és Ferenc, köszönjük szépen, és hát a kedves nézőknek és hallgatóknak pedig azt üzenjük, hogy akik szeretnék, hogy Ferenc vagy Szilvia idegenvezetést tartson az autóban, körül, alatt, fölött, akkor azok jöjjenek ide ki Ócsára, a Benzingőz Fesztiválra, ahol még női napozó is van, és hát szerintem látszik rajtunk, hogy a napozónak most különös aktualitása van,
4: mostan.
3: Hiszen abszolút fűz ránk a nap, de mi kemények vagyunk, pöttyös kendősök és rockerek és motorosok, mi ezt nagyon szeretjük, így ahogy van.
2: És Ági nem véletlenül mondta azt, hogy kedves nézők, mert hogy a Rádiódobos Facebook oldalán ezeket a beszélgetéseket élőben is, illetve vissza is nézhetitek, úgyhogy nyugodtan kövessetek bennünket ott is. Kendrick Lamarral megyünk tovább, hamarosan pedig jönnek a friss hírek is.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék, szolíd árakon.
5: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
6: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
1: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
7: Gyálon egy új, korszerű főzőkonyha épül. A 800 millió forintos támogatásból megvalósuló 589 négyzetméteres létesítmény naponta akár 2500 adag étel elkészítésére lesz képes. A beruházás jelentősen javítja a helyi közétkeztetés és a szociális ellátás színvonalát, modern és hatékony hátteret biztosítva a gyáli ellátórendszernek. A projekt az Európai Unió támogatásával, a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
8: Egyre többen szenvednek kullancsok által terjesztett krónikus betegségben. Aligátor teknősök kerültek a Kis-Dunába. Sok napsütés várható a folytatásban is.
9: Hírmondó.
1: Rólunk szól.
9: Régiónk hírei.
1: Első kézből.
9: Első kézből.
8: Köszöntöm a Rádió Dabas hallgatóit, Moldován Ágnes vagyok a helyi hírekkel. Egyre többen szenvednek kullancsok által terjesztett krónikus betegségben, mondta dr. Kapiller Zoltán kullancs szakértő. Nem ért el a társadalmi tudat arra a szintre, hogy az emberek felkészítették.

0: Ez azért van, mert nincs meg a iskolákban, a egészségügyi nevelésben a prevenció tudat erősítése. A magyar társadalom tagjainak többsége csak a bekövetkezés pillanatába kezd el barkácsolni, amivel újabb veszélynek teszi ki magát. Hát azt kell mondjam, hogy a magyar jövőt illetően egy mondásom vált igazá, hogy rendkívül optimista vagyok a magyar pessimizmus jövőjét illetően. Sajnos nem ért el a társadalmi tudat arra a szintre, hogy minden környezeti veszélyre rákészülve menjenek ki a természetbe az emberek. Addig eljutottak, hogyha az urbanizált világban zebra van, akkor a piros lámpánál megállnak, de ahogy a zöldbe kikerülnek, semmi szabálytartás nincs, és ezért van sajnos évről évre egyre növekvő betegség. Azt se felejtsük el, hogy a természet az egyedüli, egy ingyenes rekreációs hely, ahol is a működési szabályokat betartjuk, akkor biztonsággal lehetünk kint. Sajnos nagyon sokan barkácsolnak kullancsok tekintetében, és ebből fakadóan van sok beteg, tehát nagyon sokan körömmel csipesszel tépik ki a kullancsot, és hát ezt a cselekményt az orvosi szakzsargon úgy nevezi, hogy iatrogén infekciót okoznak. Ez a kifejezés azt jelenti, hogy amit meg akar előzni a rosszul cselekedő ember, pont azt a veszélyt valósítja meg és manifestálja.
1: Alligátor technősök kerültek a Kis-Dunába. Az utóbbi években egyre komolyabb természetvédelmi problémát okoznak a felelőtlen állattartás következtében a hazai vizekbe kerülő nemőshonos teknős fajok. A Kis-Duna térségében különösen nagy számban jelentek meg az inváziós ékszerteknősök, amelyek az élőhelyekért, napozóhelyekért és táplálékforrásokért folytatott verseny révén jelentős veszélyt jelentenek az őshonos és védett mocsári teknős állományára. A közelmúltban újabb kockázati tényezőként bukkant fel a térségben az idegen honos alligátor teknős, jelentős testmérete, akár 30-35 kg is lehet egy kifejlett példány, és ragadozó életmódja miatt nem csak az őshonos élővirágra jelenthet veszélyt, hanem bizonyos esetekben közegészségügyi kockázatot is hordozhat. Számos lakossági bejelentés érkezett olyan helyszínekről, ahol feltételezhetően már észlelték az állatot. Ilyen volt a Molnár-sziget déli része, a Gyáli-patak torkolati szakasza, ahol az elmúlt időszakban több alkalommal is látták a keresett példányt. A faj biológiai sajátosságai miatt a közelgő szaporodási időszakban nagyobb esély van arra, hogy az egyed a vízparton is megjelenik. A faj rendkívül erős harapású és potenciálisan veszélyes, ezért megközelítése kizárólag fokozott óvatossággal, közvetlen fizikai kontaktus nélkül javasolt. A szakemberek a gyakorlatban már bevált módszertan alapján kialakított teknős csapdát helyeztek ki a Kis-Duna egyik öböl területén.
2: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
3: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
2: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
3: www.radiodabas.hu-ra.
4: Lelátó extra.
5: A Rádiódabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. A múlt hétvégi DMTK elleni hazai ütközetet követően most vasárnap idegenben lép pályára a Meton FC Dabas, NB3-as csapata. Soros ellenfelük ezúttal a tabella utolsó előtti helyén található Martfűi Elese lesz. A dabasi csapatnak a következő hetek céljai adottak. Az utolsó három fordulóban a két alsóházi ellenfelüket, azaz a Martfűt és a Szegedet mindenképpen két fára kell fektetni, majd a záró fordulóban a dobogós Gyula ellen pedig jöhet egy esetleges gravúros szezonzárás. A tabellán elfoglalt helyezések és a jelenlegi forma alapján nem lehet kérdéses, hogy idegenben is a vendégek számítanak a hétvégi összecsapás esélyesének. A Martfű legutóbb március 22-én szerzett pontot, azóta 6 mérkőzést veszített egyhuzamban, ami folyamánya a jelenlegi helyezésének. Természetesen ettől függetlenül nem adják ingyen a győzelmet, így nem vehetik félváról a mérkőzést a vendégek se, azonban ha a tavasszal mutatott teljesítményeket ki tudják vinni a pályára, nem lett kérdéses, hogy be tudják-e gyűjteni mindhárom megszerezhető bajnoki pontjukat. Az összecsapásra vasárnap délután 17 órától a Martfű Elese sporttelepén kerül majd sor. A Monor 16 órakor játszik rangadót, a Gyula otthonában még a Dunaharaszti 17 órakor a Szeged

0: tanár Grósics Akadémia 2-es csapatát fogadja. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Ravast.
1: Vasárnap sok napsütés ígérkezik, a kevés gomoly felhőből egy-egy zápor, zivatar is kialakulhat. Délire fordul a szél. Az enyhe hajnal után délután 23-28 fokig melegszik a levegő. Köszönöm a figyelmet!
2: Családi piknik. Minden vasárnap a 93.4-en.
0: Ezen a héten vasárnap is jelentkezik a Családi Piknik 11 és 16 óra között családokat érintő témákkal. Többek között foglalkozunk majd azzal is, hogy a kamaszok esetében hogyan is lehet túlzásba vinni a bőrápolást, illetve jön a nyári időszak is, mire érdemes figyelni bőrünkkel kapcsolatban. Hogyha kíváncsi vagy erre a beszélgetésre is, akkor hallgass bennünket vasárnap 11 és 16 óra között a Családi Piknikben, itt a 93.4-en.
3: A hírek után újra jönnek a legjobbak.
4: 93.4 Rádió Davas.

0: nálunk két napon át tart a piknik.
1: Szombat reggeltől vasárnap estig.
0: Rádió Dabas, az otthon hangja.
1: A hétvége.
2: Folytatódik tovább már is a piknik itt a 93.4-en, és kapcsolunk vissza Ócsára, a Benzingers Fesztiválra. Ott van a helyszínen Ági.
3: Szia Krisztián, köszöntelek téged is, és a hallgatókat is ismételten. Hát igen, folytatódik a Benzingers Fesztivál, és hamarosan már jönnek a zenei produkciók is a színpadon, és az első fellépő Császári László, a magyar Brian Adams lesz, aki éppen itt ül mellettem. Szia, köszöntünk a műsorban.
4: Nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit, de egy helyreigazítás, nem a saját zenekar, ez a Room Service Brian Adams Tribute Band, így a pontos.
3: Igen, törekedjünk a pontosságra.
4: Törekedjünk a pontosságra, így van.
3: Mesélj egy kicsit a zenekarról.
4: Hát ez egy 15 éves zenekar, ugye nem én voltam az alapító, én is egy hirdetésre jelentkeztem, az volt az alapvetés, hogy Magyarországon legyen egy Brian Adams dalokat játszó tribute zenekar, aztán idővel kiforta magát, külföldön nagyon sokat játszunk, és egész Európában mi vagyunk az egyetlen Brian Adams tribute zenekar, és gyakorlatilag az a lényeg, hogy magunkat és természetesen a Brian közönségét szórakoztassuk, és hát ezt az igen gazdag életművet próbáljuk meg besűríteni, hol 60 percben, hol másfél órában, hol két órában.
3: És hogyan lehet egy még élő szupersztár tribute zenekarának lenni?
4: Hát hiába jön a Brian sokat Magyarországra, ez egy ilyen hiánypótló is egyébként. Külföldön nagyon nagy hagyománya van a tribute zenekaroknak. Egy tribute zenekar sokszor olyan dalokat is elővesz, amit az eredeti előadó már nem vesz elő, akár játszik aktív, vagy akár nem játszik. Tehát ilyen kuriózumokat, egész albumokat eljátszunk, tehát van ilyen is, hogy egy egész albumot nemrégiben a 91-es Waking Up the Neighbors albumot játszottuk le, és hát a Brian már ritkán játszta le az egész lemez anyagát. Tehát egy sokszínű dolog egy tribute zenekar, és ezért külföldön inkább van rá igény. Ezt mindig megtapasztaljuk, hogy rengeteg eljönnek, mert olyan dolgokat válogatunk a dalokba, amelyek, mondom, nagyon-nagyon kuriózumok, sőt, van olyan B oldalaszám, amelyet lehet, hogy meglepő az ócsai közönségnek, de még a rádiók se nagyon játszák, pedig Brian Adams dal. De mi úgy vagyunk, hogy mindig vidámsággal és jókedvel, örömmel játsszuk ezeket a dalokat. Ha tizen vannak, tizen vannak, ha sokan vannak, akkor természetesen még nagyobb erőbedobással, de számunkra öröm játszani ezeket a dalokat.
3: És találkoztatok már személyesen Brian Adams-szel?
4: Nekem volt már szerencsém vele találkozni, de erről inkább nem szeretnék beszélni, mert nem volt olyan szerencsés a találkozás.
3: Most mit hallhat majd a közönség, azon kívül, hogy néhány kuriózum is elhangzik, ha minden igaz?
4: Gáspár Győző feldolgozásokat, Kis Grofó feldolgozásokat fogunk játszani Brian Adams hangszerelésében. Nem, visszatérve, nem. Abszolút jó időben, napsütésben, hál' Istennek sokan vannak, és azt is mondhatnám, rendszerváltó hangulatban, tehát kitörő jókedvel és vidámsággal, csak és kizárólag Brian Adams dalokat fogunk játszani, a la Room Service.
3: Köszönjük szépen!
4: Nagyon szépen köszönöm!
3: És mielőtt elkezdenétek, még annyi türelmet kérünk tőletek, hogy van itt nekünk egy paralimpikonunk, Kis Tibor, akivel még szeretnénk majd néhány percet beszélgetni, utána viszont nektek adjuk a színpadot.
4: Nagyon szépen köszönjük!
3: Maradjatok velünk!

0: kísérletnek pihenőnapok vagy hajnali tartópartik.
1: A rádiódabassal az egész csak egy hosszú piknik.
0: Hétvégén is rádiódabas.
1: Rádiódabas. Hallgass!
2: És hogyha már ócsan egy Bryan Adams tribute zenekar lép fel, akkor természetesen mi is egy Bryan Adams felvételt hallgathattunk meg az elmúlt percekben, ez volt a Summer of 69. Hát nem feltétlenül nyári sláger, de hát mindenki gondoljon, amire csak szeretne, de lássuk, hogy Ágiék mire gondolnak, mivel folytatják a beszélgetést.
3: Szia Krisztián, köszöntelek téged és ismételten a hallgatókat. És hát nagyon nagy megtiszteltetésben van részem, ugyanis mellettem Kis Tibor, paralimpikon, parasportoló, aki ócsai kötődésű, ócsai lakos, ha minden igaz. És hát szerintem nagyon-nagyon sokan ismernek ebben a városban.
4: Szia Ági, köszönöm a lehetőséget. Hát úgy érzem, hogy igen. Ugye Ócsa egy ilyen 10 000 fős város, és szerintem azért a nagy része azért ismer engem, igen.
3: Hogyan kerültél Ócsára?
4: Én belvárosi vagyok, a belvárosban születtem, az 5. kerületbe, és a helyzet a következő, hogy úgy érzem, vagyis egy picit lehetetlennek éreztem ott bent az életet. Rettenetesen sokat kellett várni a parkolóhelyekre, csomó probléma volt, és szerettem volna kiköltözni az agglomerációba, és az én lehetőségeim Ócsát célozták meg, és nem bántam meg egyáltalán, mert nagyon aranyos, ilyen nyugodt kis helynek találom.
3: Én először az Ócsai Városi Magazinból értesültem arról, hogy itt ilyen híresség lakik Ócsán, úgyhogy én már olvastam egy cikket is rólad, viszont aki esetleg nem tudja, hogy te ki vagy, és milyen eredményeid vannak, azon kívül, hogy én már a poént lelőttem, hogy paralimpikon vagy, hogyan tudnád összefoglalni a pályafutásodat?
4: Hát parakajakozom, ugye parasportoló vagyok, duplaszomban futált, egy balesetnek a következményeként vesztettem el a két lábamat. Gyakorlatilag indultam a párizsi paralimpián, és tavaly a maraton világbajnokságon Győrbe 10 kilométeren egy VB ezüstérmet sikerült összehoznom. Ugye mi 200 méteren indulunk a paralimpián, tavaly az Európa bajnokságon 4. voltam, a világkupán 6., a világbajnokságon pedig 8.
3: És mi a következő kihívás?
4: Jövő héten kedden megyünk Brandenburgba. Ez lesz a következő megmérettetés. Itt gyakorlatilag ugye a cél az, hogy minél előrébb, úgyhogy.
3: És hát ne titkoljuk el a Los Angeles-i olimpiát sem.
4: Így van, tehát pontokért megyünk már, tehát itt ugyanúgy, mint az épp sportolóknál, épp kajakosoknál is, nekünk is pontrendszer van bevezetve, tehát gyakorlatilag pontokat gyűjtünk a paralimpiáig, és majd ez fog beleszámítani a pótába.
3: És ami miatt én a Facebookon ismételten láttalak, szerintem tegnap vagy tegnap előtt, hogy a helyi béke egyesület elkezdett egy gyűjtést, hiszen egy új eszközre van szükséged.
4: Igen, hát sajnos az anyagi lehetőségeink eléggé szűkösek, és egy pályázaton keresztül jutottam volna egy parakajakhoz. Gyakorlatilag most ezt egy másik irányból próbáljuk meg összehozni.
3: Miben más a para eszköz, mint a normál kajak?
4: Egy para kajak méreteiben megfelel az épp sportolóké, mondjuk a hosszaságában, de a szélességében meg a kialakításában azért nem egy olyan borulékonyabb eszköz. Nyilván ugye ez parasportolónak van kialakítva, ugye én doktorszomban putált vagyok, nekem a kis csonkjaimmal kell megülnöm ezt a kajakot, és felgyorsítani olyan sebességre, hogy az versenyezni tudjunk vele. Ez egy a Plastex cég által kifejlesztett legújabb parakajak, ami full carbon változat tulajdonképpen, úgyhogy hát 200 méteren versenyzünk itt is azért elég közel vannak egymáshoz a versenyzők, úgyhogy számítanak a tizedek is, tehát nagyon számít az idő, úgyhogy minden gyorsabbnak kell lenni.
3: A baleseted előtt sportoltál?
4: Balesettem előtt is, igen. Én egyébként kajakoztam gyerekkoromban is, úgyhogy onnan jött a sporták szeretete, és hát ez megmaradt. Most a parakajakot egy picit későn kezdtem el, de örülök neki, hogy eljutottam idáig, és most tudom csinálni.
3: Meddig lehet ezt csinálni ilyen professzionális szinten?
4: A parásoknál azért ez kitolódik, én úgy látom. Ugye egy sportoló ennyi idősen már rég nem tud versenyezni, vagy nem versenyzik, mert sajnos annyira kiélezett a helyzetük. Nálunk azért még úgy érzem, hogy van lehetőség, még, meg van még akarat. Úgyhogy én még szeretném a Los Angeles-i olimpiáig mindenképpen, de utána sem, ha talán nem 200 méteren, lehet, hogy valami más megoldással, vagy más távon még versenyeznék szívesen.
3: Köszönjük szépen, nagyon sok sikert kívánunk, és én azt gyanítom, hogy mivel aki most a stúdióban van kolléga, ő a sportműsorunk főszerkesztője, hogy szerintem a Rádió Dabas hullámhosszán még találkozni fogunk veled. Köszönjük szépen.
4: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, viszont hallás, viszont.
3: És hát köszönjük nézőinknek, hallgatóinknak. Mi most innen elmegyünk, hiszen a színpadon elkezdődik az őrület egészen estig, úgyhogy aki teheti, az jöjjön ide Ócsára, a Benzingőz Fesztiválra, ahol még a hölgyek is feltalálhatják magukat.
2: Köszönjük szépen, Ági! Az invitálást tehát hallhatta mindenki, nyugodtan el lehet még indulni, egészen este 9 óráig tartanak a programok. Köszönjük szépen!
5: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Tessék,
7: itt a reklám.
6: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
8: 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Benzingőz Fesztivál és női napozó, Gregor József Emlék koncert, Aranyakort Kis Tibivel, Orbán napi nyitott pincék, kultúra, irodalom, színház, gasztronómia, igazi buli hangulat és még sok más Ócsán egy hónapon keresztül. Részletes program ocsamofaz.hu. 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Gyere és merülj el a programokban!
9: Május 23-án szezonnyitó strandbál a Tabasgyóni strandon. A báli hangulatról a Szőnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hitszes sömpörgeti. Sztárvendégek, Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon.
10: Reklám voltam, viszont hallásra.
8: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
2: Ahogy eddig is hallhattad, Ócsa belterületén rendezik a Benzingőz Fesztivált, ezért a Balcsi-Zsilinszky utcán teljes zárásra kell készülni a Zrínyi utca és a Falu Tamás közötti utcakaszon.
8: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
11: Oroszország és Ukrajna is elfogadta az amerikai elnök háromnapos tűzszüneti javaslatát. Csak nem 2.300.000 beteget látnak el évente a mentők, marad a melegebb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
12: Nachrichten,
13: Novel,
12: Noticias,
13: Novinky,
12: News.
13: Magyarul és érthetően
12: hírek.
11: Oroszország és Ukrajna is elfogadta az amerikai elnök háromnapos tűzszüneti javaslatát. A felhívás értelmében hétfő estig fegyvernyugvás lépett életbe a szemben állók között. A harcok beszüntetése mellett az újabb hadifogoly cserére irányuló javaslatot is elfogadta a két ország, így összesen 2000 katona térhet haza hamarosan. Csak nem 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat kommunikációs osztálya a mentők napja alkalmából. A szervezet vasárnap ünnepi megalakulásának 78. a magyarországi szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. A mentőszolgálat pénteken a Nemzeti Színházban tartott ünnepséget, amelyen több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó váltett át. Rendkívül súlyosnak tartja Budapest pénzügyi helyzetét a főpolgármester. Karácsony Gergely az Indexnek arról beszélt, a főváros idén nem tudja befizetni az állam által előírt szolidaritási hozzájárulást, mert már a napi működést is nagyon nehezen tudják biztosítani. A főpolgármester szorosan együttműködne az új kormánnyal, ugyanakkor kijelentette, súlyosan sérteni a választók demokratikus jogait és az európai alapelveket, ha őt és a többi önkormányzati vezetőt mandátumuk lejárata előtt megpróbálnák eltávolítani. Javában tart a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója. Estig országszerte 240 település több mint 400 áruházában várják a felajánlásokat. Elsősorban tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket lehet leadni a kijelölt gyűjtőpontokon. Országszerte csaknem 50 helyszínen interaktív programokkal, színi előadásokkal, koncertekkel és tematikus tárlatvezetésekkel várják a látogatókat ma az Emlékhelyek napján. A Budapesti Műegyetemen az 1956. október 22-23-ai eseményeket feldolgozó szabaduló szobaszerű élményquizzel, Eger, Siklós és Szigetvár várában interaktív fegyver és viselet bemutatóval, a Gyulai várban pedig solymáz bemutatóval készültek a szervezők. Több városban és temetőben tematikus sétákat szerveznek, egyes templomokban pedig koncerteket tartanak. Változik a közlekedés vasárnap Budapesten az EU félmaraton futóverseny miatt. A 2-es, a 2B és a 23-as villamosok reggel 6-tól délután 2 óráig rövidített útvonalon a Jászai Mari tér helyett csak a Kossuth térig közlekednek. A 15-ös busz pedig a Boráros tér felé terelve a Bajcsy-Zsirinszky út érintésével jár, több megállót nem érint. A futóverseny érinti a rakpartítás helyszínét is, ezért a Budapesti Közlekedési Központ fokozott figyelmet kér a gyalogosoktól. Vasárnap sok napsütés várható, délnyugat felől lassú felhősödéssel, estig nem valószínű csapadék. Kissé tovább melegszik az idő, délután már 23-28 fok valószínű. Hétfőn a több órás napsütés mellett délután délnyugat felől erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és egyre több felé alakul ki zápor, zivatar. Eleinte a délnyugati, majd az északnyugati szél erősödhet meg, 20-28 fok lesz. Kedden borongós idő várható, sok felé esővel, záporral, 15 és 24 fok közé esik vissza a hőmérséklet.
9: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
7: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
13: Rádió Davas, az otthon hangja.
14: Remek nyári időben folytatódik tovább a piknik itt a 93.4-en, 15 óra múlt egészen pontosan 6 perccel, Fever Dreams-el indulunk, Alex Van jó voltából, hamarosan jön majd Horváth Tomi és Tóth Abigail újdonsága, aztán itt lesz Sugar Babes, Nagy Bogi és Dániel Figergő, és még hosszasan sorolhatnám a jobbnál jobb előadókat. Na és utána jön a top 20 is, hiszen ne felejtsd el, 16 órától már csak a kedvencek érkeznek két órán keresztül, úgyhogy érdemes velünk tölteni a délutánt itt a 93.4-en.
13: A 70-es,
7: a 80-as,
13: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
7: 93.4 Rádió Dabas,
13: az otthon hangja. Hétvégén is csak könnyedén.
7: Piknik.
13: Piknik. 93.4.

az emberek együtt varázsolt nekünk itt a 93.4-en, hát amit biztosan nem kell varázsolni, az a jó idő, mert hogy gyönyörű nyári időnk van, ezt már kijelenthetjük, de ugye a folytatásban marad-e a hétvégén, azt mondom már is, nos holnap sok napsütésben lesz részünk, csak a délután második felében növekedhet meg erősebben a felhőzet a déli és nyugati tájakon, este felé délnyugaton helyenként záporok is kialakulhatnak, néhol az ég is megdőrehet, a Dunántúlon több helyen megélénkül a déli szél, hajnalban 6-13, napközben pedig 23 és 28 fok várható. Aztán hétfőn a napsütés gyakran zavarják már gomoly felhők, és országszerte számítani kell záporok, zivatarok kialakulására, helyenként felhőszakadásra, illetve apróbb szemű jég is kísérheti a zivatarokat. Sokfelé lesz élénk erős a déli-délnyugati szél, de zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak, hajnalra 8-16, napközben pedig 19 és 26 fok várható. Nos, így zárul a hét időjárás tekintetében, és így indul a következő hét. Itt nálunk a folytatásban pedig hamarosan kezdődik majd a top 20, jön a 20 legkedveltebb felvétel itt a 93.4-en, de addig még többek között itt lesz a Balkán Viák, a Superstereo és Rajmi is.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Mi ez? Árzuhanás az üzletház dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
3: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhozszállítással. Cím Hernád, Lugas Dűlő 18, telefon 0670-229-5183. MH Bútor, a minőség házhoz megy. Keresd minket a Facebookon és az m-hbútor.hu weboldalon.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
5: Piknik. Minden egy kosárban.
6: Hétvégi rádiós programkavalkád.
5: Ettől garantáltan tápva marad a szád.
6: Piknik.
5: Rádiódabas hétvége a 93.4-en.

0: Az élet olyan, mint egy film, csak nem szól alatt a zene.
1: De már ez sem igaz.
0: Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.
2: Meggyújtom a cigim, hasonljon a nóta.

0: kezem. Tiszta abszina, mosom meg a kezem.
1: Begyújtom a cigim, hozzon jön a nóta.

0: kék hátamon útra a
1: Családi Piknik. Minden vasárnap a 93.4-en.
2: Ezen a héten vasárnap is jelentkezik a Családi Piknik 11 és 16 óra között családokat érintő témákkal. Többek között foglalkozunk majd azzal is, hogy a kamaszok esetében hogyan is lehet túlzásba vinni a bőrápolást, illetve jön a nyári időszak is, mire érdemes figyelni bőrünkkel kapcsolatban. Hogyha kíváncsi vagy erre a beszélgetésre is, akkor hallgass bennünket vasárnap 11 és 16 óra között a Családi Piknikben, itt a 93.4-en. Are you ready?

0: Maradt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: Eltelt egy óra, már is jövök a legfrissebbekkel az utakról. Az M4-es autóúton Monor térségében új terelést építettek ki, mert pihenőhelyet építenek. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és a 37-es kilométer között, az ellenkező oldalon pedig a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. Az M5-ös autópályán Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és a 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki. A Budapest felé vezető oldalon sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom, a Röszke felé vezető oldalon pedig a belső sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a 91-es kilométernél, a Kecskemét dél pihenőhelynél a Budapest felől érkezők nem tudnak lehajtani, onnan sem a pihenőhely, sem az 54-es út nem érhető el. A javasolt kerülőutat táblák jelzik, az 54-es út felől viszont fel lehet hajtani az autópályára.
1: Megalakult az országgyűlés, megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei, marad a melegebb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News.
3: Magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Nem uralkodni fog, hanem szolgálni kívánja hazáját, jelentette ki Magyar Péter, akit a mai alakulóülésén választott miniszterelnök ki az országgyűlés. A kormányfő eskütétele után hangsúlyozta, a választóktól nem csak kormány, hanem rendszerváltást és egy új fejezet nyitására kaptak felhatalmazást, amihez elengedhetetlen a múlttal való szembenézés és az igazságtétel. Bejelentette, az első között nyújtják be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzés és Védelmi Hivatalról szóló törvényt. A köztársasági elnököt ismét lemondásra szólította fel, valamint az általa korábban említett állami hivatal vezetőit is arra kérte, hogy május végéig önként távozzanak, majd bocsánatot kért a Bicskei és Szőlő utcai áldozatoktól. Kedden délután az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei, derül ki a parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslatból. Az ülés 16 órakor kezdődik a napirend elfogadásával, majd ismertetik Sólyog Tamás köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével megalakul a kormány. A parlamenti ülésen felszólal majd Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. Csak nem 1,7 millióan adták be SZIA bevallásukat. A Nemzeti Adó és Vámhivatal hangsúlyozta, a bevallási tervezetek az ESZIA-ban ügyfélkapu plusz vagy a DÁP regisztrációval érhetők el. Az ESZIA-ban május 5-ig már 1,9 millióan megtekintették, 1,1 millióan véglegesítették, közülük 717 ezeren módosítás nélkül fogadták el a NAV által kiajánlott tervezetet. Fontos változás lépett életbe az idei társasági adóbevallási időszakban. Módosultak a fejlesztési adókedvezménnyel kapcsolatos adatszolgáltatás szabályai, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Fontos, hogy már nem csak akkor kell adatot szolgáltatni, ha a vállalkozás az adott évben érvényesíteni kívánja a fejlesztési adókedvezményt, hanem minden olyan esetben, ha a cégnek volt 2010 óta benyújtott jóváhagyott bejelentések kérelme. A NAV többféleképpen is segíti az érintett vállalkozásokat. A cégek egy részének elektronikusan figyelemfelhívó levelet küld. A 2025-ös adóévre vonatkozó társasági adóbevallásának határideje május 31-e. Elindult az aktív közlekedés népszerűsítő Bringáz a suliba program. Ennek célja, hogy játékos és élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolás diákokhoz az egészséges életmódot, az aktív közlekedés népszerűsítésével a mindennapi mozgást, valamint a környezetbarát fenntartható közlekedést. A május 29-ig tartó kampányhoz a tavasz folyamán 200 általános iskola csatlakozik. Vasárnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de délután délnyugat felül a Dunántúl és az Alföld déli tájai fölé több felhő érkezik. Számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki átmeneti futó zápor. A Dunántúlon több felé megélénkül a délire délkeletire forduló szél, északnyugaton egy-egy erős széllökés is előfordulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 13 fok között alakul. Napközben kellemes májusi időben lesz részünk, 23-28 fok közé melegszik a levegő.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
3: Hú, 20-szor annyit adunk neked.
2: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
3: Top 20!
2: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
0: Sziasztok, ez itt a Rádió Dabas Top 20-as slágerlistája, a mikrofonnál Kis György Krisztián. Indul a heti visszaszámálás. 20. helyen van a héten Ed Sheeran és a Camera című felvétel, és már is jön egy érdekes sztori Ed Sheeranről. Állítólag annyira nem szeret luxus hotelekben lakni turné közben, hogy néha teljesen átlagos apartmanokat bérel inkognitóban. Egyszer még az is előfordult, hogy egy szomszéd csak napokkal később jött rá, hogy Ed Sheeran lakik mellette, na ezért bírják ennyire az énekest. Itt lesz még a 19. helyről Tarány Tomi is, ő a Nem hagyom című dalát hozza. 18. a héten Lady Gaga és a The Dead Dance.
2: Ezen a héten
3: ez a dal a 20.

0: Folytatjuk a visszaszámlálást. 17. a héten Rácz Gergőtől a Valami, 16. David Guetta, Teddy Swims és Tom Sendaya közös Gun Gun Gun című felvétel, és ha már David Guettáról szó esett, most azt terjed róla, hogy annyira pörög a munkán, hogy sokszor repülőn mixel demókat. Állítólag volt olyan stewardess, aki arra lett figyelmes, hogy Guetta végig dobolt az ülésen egy teljes út alatt. Hát igen, van, aki nem tud kikapcsolni, és így van ezzel a Hertz, pontosabban a Purple Disco Machine, akik a Wonderful Life című dalt dolgozták újra. Ezt hallgatjuk majd meg a 15. helyről.
1: A Top 20-ban ma ez a dal a 17.

0: egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. 93.4
1: Rádió Dabas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vaskiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
1: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasudvar.
3: Minden, ami vas. Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
4: Május 23-án. Szezonnyitó strandbál a Dabas-Gyóni strandon. A báli hangulatról a Szűnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hitszes sömpörgeti. Sztár vendégek Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabas-Gyóni strandon. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23.

0: mi Skoda? Mit szólsz?
1: Porsche M5, 1238 Budapest, Szentlőrinci út.
2: Skoda.
3: Gyálon egy új, korszerű főzőkonyha épül. A 800 millió forintos támogatásból megvalósuló 589 négyzetméteres létesítmény naponta akár 2500 adag étel elkészítésére lesz képes. A beruházás jelentősen javítja a helyi közétkeztetés és a szociális ellátás színvonalát, modern és hatékony hátteret biztosítva a gyáli ellátórendszernek. A projekt az Európai Unió támogatásával, a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
5: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
0: 20-szor annyit adunk neked.
5: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
0: Top 20!
5: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
0: Ennek a dalnak
5: minden esélye megvan arra,
0: hogy jövő héten bekerüljön a Top 20-ba. Top 20-ba.

0: Már is jönnek a következő dalok, méghozzá 14. helyen Dash és Youngfly közöse az Oh Mama. Somber és a Homebreaker lesz a 13. Na és Somber róla most azt beszélik, hogy direkt kerüli a klasszikus celebvilágot. Kevés interjú, kevés szereplés, inkább hagyja, hogy a dalok beszéljenek helyette. Persze, ettől csak még kíváncsibb rá mindenki. És jön majd egy újdonság is, méghozzá a 12. helyen Tama Impala és a Dracula.
1: Ezen a héten
2: az a dal a 14.

0: És az első óra utolsó dala következik a top 20-as listán, 11. a héten Harry Styles és az American Girls. Harry Stylesról pedig az a legenda járja mostanság, hogy még mindig kézzel ír jegyzeteket a dalszövegeihez, és tele van cetlikkel a telefonja meg a zsebe. Egy rajongó egyszer állítólag talált is egy összegyűrt papírt egy koncert helyszíne mellett, amin dalszöveg részletek voltak. Ez volt az első óra, de mindjárt jövünk vissza a top 10-zel, itt a Rádió Dabason, úgyhogy ne menj sehova.
1: A top 20-ban
2: ma ez a dal a 11. 11.

0: egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. 93.4
1: Rádió Dabas.

0: Megalakult az országgyűlés, megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei, marad a melegebb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Nem uralkodni fog, hanem szolgálni kívánja hazáját, jelentette ki Magyar Péter, akit a mai alakulóülésén választott miniszterelnök ki az országgyűlés. A kormányfő eskütétele után hangsúlyozta, a választóktól nem csak kormány, hanem rendszerváltásra és egy új fejezet nyitására kaptak felhatalmazást, amihez elengedhetetlen a múlttal való szembenézés és az igazságtétel. Bejelentette, az első között nyújtják be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényt. A köztársasági elnököt ismét lemondásra szólította fel, valamint az általa korábban említett állami hivatalok vezetőit is arra kérte, hogy május végéig önként távozzanak, majd bocsánatot kért a Bicskei és Szőlő utcai áldozatoktól. Kedden délután az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei, derül ki a parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslatból. Az ülés 16 órakor kezdődik a napirend elfogadásával, majd ismertetik Sólyog Tamás köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével megalakul a kormány. A parlamenti ülésen felszólal majd Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. Lemondott az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgatója. Révész János ezt a szervezet honlapján jelentette be. A főigazgató május 8-ával nyújtotta be lemondását, munkaviszonya június végén szűnik meg. A főigazgató kiemelte, az elmúlt közel 30 hónapban munkájuk kereteit az államigazgatás felső vezetése határozta meg. Feladataikat, ezen kereteket mindvégig feszegetve, az orvosi hivatás etikai szabályainak megfelelően a betegek és az ágazat érdekeit szem előtt tartva végezték. Májusban a főszabály szerinti időpontban érkeznek a nyugdíjak. A banki jóváírások is május 12-én kedden várhatók, így a kártyatulajdonosok már aznap használhatják a pénzüket. Aki továbbra is a készpénzes postai kifizetést részesíti előnyben, annak a Magyar Posta által korábban kiosztott úgynevezett nyugdíj kifizetési naptár az irányadó. Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket, az áprilisi hidegbetörések elsősorban az északi és északkeleti ország részben okoztak komolyabb károkat, ott, ahol a gyümölcstermő területek többsége található. A kedvezőtlen időjárást a virágkárok után a megmaradt termés is megszenvedte. A Fruitweb a fagyvédelem és a kárenyhítési rendszer átalakítását sürgeti, mert ilyen mértékű és gyakoriságú károk kezelésére már alkalmatlanok. Az érdekképviselet ennek érdekében szakértői csoportokat alakít, és támogatást ígér a szabályozó környezet átalakításához. Vasárnap sok napsütés várható, délnyugat felől lassú felhősödéssel, estig nem valószínű csapadék. Kissé tovább melegszik az idő, délután már 23-28 fok valószínű. Hétfőn a több órás napsütés mellett délután délnyugat felől erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és egyre több felé alakul ki záporzivatar. Eleinte a délnyugati, majd az északnyugati szél erősödhet meg, 20-28 fok lesz. Kedden borongós idő várható, sokfelé esővel, záporral, 15 és 24 fok közé esik vissza a hőmérséklet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
4: 20-szor annyit adunk neked.
1: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
4: Top 20!
1: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
5: A rövid szünet után már is folytatjuk tovább a Top 20-at. 10. a héten Joe és az End of Beginning, és ő körülötte most tényleg nagy a hype. Az interneten rengetegen írják, hogy a zenéje teljesen más világot mutat, mint amit színészként megszoktak tőle. Állítólag pont ez volt a cél, hogy az emberek először a zenét hallják meg, és csak utána jöjjenek rá, hogy ki is van a zene mögött. Aztán jönnek a hazaiak, 9. helyen Tóth Abigail és Accent közösse a Sugar Daddy, 8. helyen a héten Diaz Mentától a méreg.
1: Félúton a legjobbak között.
2: A 10.
1: A 10.

0: 20-ban. Ez a dal a 8.
1: Sziasztok, itt Diaz
2: és Menta.
1: Ez meg a legújabb dalunk, a Méreg, itt a Rádió Dabason.
3: Hiába

0: A rövid szünet után már is folytatjuk tovább a top 20-at. 10. a héten Joe és az End of Beginning, és ő körülötte most tényleg nagy a hype. Az interneten rengetegen írják, hogy a zenéje teljesen más világot mutat, mint amit színészként megszoktak tőle. Állítólag pont ez volt a cél, hogy az emberek először a zenét hallják meg, és csak utána jöjjenek rá, hogy ki is van a zene mögött. Aztán jönnek a hazaiak, 9. helyen Tóth Abigail és Accent közösse a Sugar Daddy, 8. helyen a héten Diaz Mentától a méreg.
1: Ezen a héten ez a dal a 7.

0: egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. 93.4
1: Rádió Dabas.

0: kocká. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagy labortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab. Labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201. Dablab.dabas@gmail.com.
4: 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Benzingőz Fesztivális, Női Napozó, Gregor József Emlék Koncert, Aranyakort Kis Tibivel, Orbán Napi Nyitott Pincék, Kultúra, Irodalom, Színház, Gasztronómia, igazi buli hangulat és még sok más Ócsán egy hónapon keresztül. Részletes program ócsamőfász.hu. 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Gyere és merülj el a programokban!
1: Reklám voltam, viszont hallásra. Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
5: 20-szor annyit adunk neked.
1: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
5: Top 20!
1: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
5: Ennek a dalnak
1: minden esélye megvan arra,
5: hogy jövő héten bekerüljön a Top 20-ba.
6: Top 20-ból.

0: És el is telt ez a két óra, hiszen megérkeztünk a lista élére. Első helyen Alex Warrantől a Fever Dream. Alex Warrant sikere tényleg elképesztő. A rajongók imádják, hogy még mindig ugyanolyan közvetlennek tűnik, mint amikor videókat készített az internetre, bár most azért egyre többen mondják, lassan világsztár lesz belőle. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottatok. Ez volt a Rádió Dabas Top 20-as slágerlistája, a mikrofonnál Kis György Krisztiánt hallottad. Jövő héten ugyanitt találkozunk újra.
1: A legjobbak legjobbika. A Top 20-ban ma ez a dal.
2: Ez a dal.
1: A number one. Number one.

0: egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. 93.4
1: Rádió Dabas.

0: Szolgálni fog, nem uralkodni, erről beszélt miniszterelnöki eskije után Magyar Péter. Kedden alakul meg az új kormány, hétfőtől kezdődnek a miniszterek bizottsági meghallgatásai, marad a melegebb tavasz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Nem uralkodni, hanem szolgálni fog, hangsúlyozta az országgyűlésben első miniszterelnöki beszédében Magyar Péter. Bejelentette, hogy a rendszerváltás és az igazságtétel jegyében elsőként a vagyon visszaszerzési hivatalról szóló törvényt nyújtják be. Lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt és a főállami vezetőket. Ezt követően bocsánatot kért a bicskei és a Szőlő utcai áldozatoktól és mindenkitől, aki korábban azt érezte, hogy az állam nem tiszteli egyenlően az állampolgárait. Civilektől, tanároktól, újságíróktól, egészségügyi dolgozóktól és közéleti szereplőktől is bocsánatot kért, majd kijelentette, hogy a Tisza kormány minden magyar kormánya lesz határon innen is túl. Egyúttal azt kérte az emberektől, hogy kritizálják őket, ne hagyják magukra a politikusokat a politikában. Kedden délután az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei, derül ki a parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslatból. Az ülés 16 órakor kezdődik, a minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi majd ki az államfő, ezzel megalakul a kormány. A parlamenti ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között tesznek esküt. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézménybe, közölte az oktatási hivatal. Mint írják, a 9. évfolyamra több mint 76 ezeren, 6 évfolyamos gimnáziumba mintegy 8 ezeren, 8 évfolyamos gimnáziumba valamivel több mint 5 ezeren felvételiztek. A középfokú iskolák május 8-áig jogszabály szerint értesítették a tanulókat a jelentkezésük elfogadásáról vagy elutasításáról. Azoknak, akik esetleg nem jutottak be egyik középfokú iskolába sem, vagy olyan tanulmányi területre nyertek felvételt, ahol mégsem kívánják megkezdeni tanulmányaikat, május 11-én rendkívüli felvételi eljárás kezdődik. Magyarországon a legmagasabb a fogvatartottak aránya az EU-ban. Az Eurostat jelentése szerint 113 volt az uniós átlag 2024-ben, míg Magyarországon a fogvatartottak száma 100 ezer főre vetítve elérte a 193-at. Ezzel Magyarország megelőzte Lengyelországot, Lettországot és Csehországot is. Finnországban és Hollandiában a legalacsonyabb a bebörtönözöttek aránya. Megkezdődtek az idei határszemle ellenőrzések, amelyek során a kormányhivatalok elsősorban a termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettségek teljesítését vizsgálják, közölte az Agrárminisztérium. Az ingatlan tulajdonosok és a földhasználók figyelmét arra is felhívták, hogy az ellenőrzések kiterjednek a termőföldek engedély nélküli génbevételének feltárására, valamint a művelési ágak természetbeni és ingatlan nyilvántartási egyezőségének vizsgálatára is. Vasárnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de délután délnyugat felül a Dunántúl és az Alföld déli tájai fölé több felhő érkezik. Számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki átmeneti futó zápor. A Dunántúlon többfelé megélénkül a délire délkeletire forduló szél, északnyugaton egy-egy erős széllökés is előfordulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 13 fok között alakul. Napközben kellemes májusi időben lesz részünk, 23-28 fok közé melegszik a levegő.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Friss, mai kedvencekkel, Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Friss, mai kedvencekkel Rádió Dabas, az otthon hangja.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
0: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
0: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
5: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361 058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon. Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
0: A Fodoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Podoba vasudvar.
5: Minden, ami vas. Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tonic. Elektromos szerszám, gép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
6: Egyre többen szenvednek kullancsok által terjesztett krónikus betegségben. Aligátor teknősök kerültek a Kis-Dunába. Sok napsütés várható a folytatásban is.
7: Hírmondó.
0: Rólunk szól.
7: Régiónk hírei.
0: Első kézből.
7: Első kézből.
6: Köszöntöm a Rádió Dabas hallgatóit, Moldován Ágnes vagyok a helyi hírekkel. Egyre többen szenvednek kullancsok által terjesztett krónikus betegségben, mondta dr. Kapiller Zoltán kullancs szakértő. Nem ért el a társadalmi tudat arra a szintre, hogy az emberek felkészüljenek a szabadban végzett tevékenységek kockázataira, nincs meg az egészségtudatos nevelési szemlélet ezen a területen. A tudatlanságból Zoltán kullancs szakértő. Nem ért el a társadalmi tudat arra a szintre, hogy az emberek felkészüljenek a szabadban végzett tevékenységek kockázataira, nincs meg az egészségtudat.

0: Rádió Dabas. Radio Show.
1: Megalakult az országgyűlés, megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei, marad a melegebb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
2: Nachrichten, Novel, Noticias,
3: Novinky,
2: News.
3: Magyarul és érthetően hírek.
1: Nem uralkodni fog, hanem szolgálni kívánja hazáját, jelentette ki Magyar Péter, akit a mai alakulóülésén választott miniszterelnök ki az országgyűlés. A kormányfő eskütétele után hangsúlyozta, a választóktól nem csak kormány, hanem rendszerváltásra és egy új fejezet nyitására kaptak felhatalmazást, amihez elengedhetetlen a múlttal való szembenézés és az igazságtétel. Bejelentette, az első között nyújtják be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzés és Védelmi Hivatalról szóló törvényt. A köztársasági elnököt ismét lemondásra szólította fel, valamint az általa korábban említett állami hivatalok vezetőit is arra kérte, hogy május végéig önként távozzanak, majd bocsánatot kért a Bicskei és Szőlő utcai áldozatoktól. Kedden délután az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei, derül ki a parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslatból. Az ülés 16 órakor kezdődik a napirend elfogadásával, majd ismertetik Sólyog Tamás köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével megalakul a kormány. A parlamenti ülésen felszólal majd Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. Csak nem 1,7 millióan adták be ESZIA bevallásukat. A Nemzeti Adó és Vámhivatal hangsúlyozta, a bevallási tervezetek az ESZIA-ban ügyfélkapu plusz vagy a DÁP regisztrációval érhetők el. Az ESZIA-ban május 5-ig már 1,9 millióan megtekintették, 1,1 millióan véglegesítették, közülük 717 ezeren módosítás nélkül fogadták el a NAV által kiajánlott tervezetet. Fontos változás lépett életbe az idei társasági adóbevallási időszakban. Módosultak a fejlesztési adókedvezménnyel kapcsolatos adatszolgáltatás szabályai, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Fontos, hogy már nem csak akkor kell adatot szolgáltatni, ha a vállalkozás az adott évben érvényesíteni kívánja a fejlesztési adókedvezményt, hanem minden olyan esetben, ha a cégnek volt 2010 óta benyújtott jóváhagyott bejelentések kérelme. A NAV többféleképpen is segíti az érintett vállalkozásokat. A cégek egy részének elektronikusan figyelemfelhívó levelet küld. A 2025-ös adóévre vonatkozó társasági adóbevallásának határideje május 31-e. Elindult az aktív közlekedés népszerűsítő Bringázz a suliba program. Ennek célja, hogy játékos és élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolás diákokhoz az egészséges életmódot, az aktív közlekedés népszerűsítésével a mindennapi mozgást, valamint a környezetbarát fenntartható közlekedést. A május 29-ig tartó kampányhoz a tavasz folyamán 200 általános iskola csatlakozik. Vasárnap sok napsütés várható délnyugat felől lassú felhősödéssel, estig nem valószínű csapadék. Kicsit tovább melegszik az idő, délután már 23-28 fok valószínű. Hétfőn a több órás napsütés mellett délután délnyugat felől erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és egyre több felé alakul ki zápor, zivatar. Eleinte a délnyugati, majd az északnyugati szél erősödhet meg, 20-28 fok lesz. Kedden borongós idő várható sokfelé esővel, záporral, 15 és 24 fok közé esik vissza a hőmérséklet.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Welcome. Rádió Dabas. The Radio Show.

0: Rádió Dabas. Radio Show. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
5: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
6: Május 23-án szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon. A báli hangulatról a Szűnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hitszes sömpörgeti. Sztár vendégek Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
2: Welcome.
0: Rádió Dabas.
2: The Radio Show.

0: Rádió Tavas Radio Show.
1: Megalakult az országgyűlés, megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei, marad a melegebb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News.
3: Magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Nem uralkodni fog, hanem szolgálni kívánja hazáját, jelentette ki Magyar Péter, akit a mai alakulóülésén választott miniszterelnök ki az országgyűlés. A kormányfő eskütétele után hangsúlyozta, a választóktól nem csak kormány, hanem rendszerváltást és egy új fejezet nyitására kaptak felhatalmazást, amihez elengedhetetlen a múlttal való szembenézés és az igazságtétel. Bejelentette, az első között nyújtják be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzés és Védelmi Hivatalról szóló törvényt. A köztársasági elnököt ismét lemondásra szólította fel, valamint az általa korábban említett állami hivatalok vezetőit is arra kérte, hogy május végéig önként távozzanak, majd bocsánatot kért a Bicskei és Szőlő utcai áldozatoktól. Kedden délután az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei, derül ki a parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslatból. Az ülés 16 órakor kezdődik a napirend elfogadásával, majd ismertetik Sólyog Tamás köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével megalakul a kormány. A parlamenti ülésen felszólal majd Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. Lemondott az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgatója. Révész János ezt a szervezet honlapján jelentette be. A főigazgató május 8-ával nyújtotta be lemondását, munkaviszonya június végén szűnik meg. A főigazgató kiemelte, az elmúlt közel 30 hónapban munkájuk kereteit az államigazgatás felső vezetése határozta meg. Feladataikat, ezen kereteket mindvégig feszegetve, az orvosi hivatás etikai szabályainak megfelelően a betegek és az ágazat érdekeit szem előtt tartva végezték. Májusban a főszabály szerinti időpontban érkeznek a nyugdíjak. A banki jóváírások is május 12-én kedden várhatók, így a kártyatulajdonosok már aznap használhatják a pénzüket. Aki továbbra is a készpénzes postai kifizetést részesíti előnyben, annak a Magyar Posta által korábban kiosztott úgynevezett nyugdíj kifizetési naptár az irányadó. Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket, az áprilisi hidegbetörések elsősorban az északi és északkeleti ország részben okoztak komolyabb károkat, ott, ahol a gyümölcstermő területek többsége található. A kedvezőtlen időjárást a virágkárok után a megmaradt termés is megszenvedte. A Fruitweb a fagyvédelem és a kárenyhítési rendszer átalakítását sürgeti, mert ilyen mértékű és gyakoriságú károk kezelésére már alkalmatlanok. Az érdekképviselet ennek érdekében szakértői csoportokat alakít, és támogatást ígér a szabályozó környezet átalakításához. Vasárnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de délután délnyugat felül a Dunántúl és az Alföld déli tájai fölé több felhő érkezik. Számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki átmeneti futó zápor. A Dunántúlon több felé megélénkül a délire délkeletire forduló szél, északnyugaton egy-egy erős széllökés is előfordulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 13 fok között alakul. Napközben kellemes májusi időben lesz részünk, 23-28 fok közé melegszik a levegő.
4: Lelátó extra!
5: A Rádió Dabas erei sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Az elmúlt heti pontvesztés után ezen a héten sem várt könnyű feladat a dabasi férfi kézilabda csapatára az NB1B-ben, mivel a dobogóért harcoló OTP Bank PIK Szeged U21-es csapata érkezett Dabasra. 3 perc alatt 5-0-val indították a meccset, de a következő 3 percben el is olvadt az előnyük. A szegedi fiatalok minden pontatlanságot kihasználtak és átvették a találkozó irányítását, a születik pedig 4 gólos előnyt szereztek maguknak. A fordulás után sem változott sokat a játékképe, a dabasi hibákat szegedi lerohanások követték, a védekezés egyik oldalon sem dominált, így bár sok gólt átadtak a nézők, de dabasi pontnak nem örülhettek. A hazai csapat az első fordulóban kapott ki még tavaly szeptemberben, azóta 26 meccset játszott le veretlenül, és ez a sorozat most szakadt meg. 37-43-as szegedi győzelemmel ért véget tehát a találkozó. Következő bajnoki mérkőzésüket a Százhalombatta ellen játsszák az Érd Arénában május 23-án szombaton. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Welcome. Rádió Dabas. The Radio Show.

0: Rádió Dabas. Radio Show. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz. A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Welcome. Rádió Dabas. The Radio Show.

0: Rádió Dabas. Radio Show.
1: Szolgálni fog, nem uralkodni, erről beszélt miniszterelnöki eskije után Magyar Péter. Kedden alakul meg az új kormány, hétfőtől kezdődnek a miniszterek bizottsági meghallgatásai, marad a melegebb tavasz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
2: Nachrichten, Novel, Noticias, Novinky, News.
0: Magyarul és érthetően hírek.
1: Nem uralkodni, hanem szolgálni fog, hangsúlyozta az országgyűlésben első miniszterelnöki beszédében Magyar Péter. Bejelentette, hogy a rendszerváltás és az igazságtétel jegyében elsőként a vagyon visszaszerzési hivatalról szóló törvényt nyújtják be. Lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt és a főállami vezetőket. Ezt követően bocsánatot kérte a bicskei és a Szőlő utcai áldozatoktól és mindenkitől, aki korábban azt érezte, hogy az állam nem tiszteli egyenlően az állampolgárait. Civilektől, tanároktól, újságíróktól, egészségügyi dolgozóktól és közéleti szereplőktől is bocsánatot kért, majd kijelentette, hogy a Tisza kormány minden magyar kormánya lesz határon innen is túl. Egyúttal azt kérte az emberektől, hogy kritizálják őket, ne hagyják magukra a politikusokat a politikában. Kedden délután az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei, derül ki a parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslatból. Az ülés 16 órakor kezdődik, a minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi majd ki az államfő, ezzel megalakul a kormány. A parlamenti ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között tesznek esküt. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézménybe, közölte az oktatási hivatal. Mint írják, a 9. évfolyamra több mint 76 ezeren, 6 évfolyamos gimnáziumba mintegy 8 ezeren, 8 évfolyamos gimnáziumba valamivel több mint 5 ezeren felvételiztek. A középfokú iskolák május 8-áig jogszabály szerint értesítették a tanulókat a jelentkezésük elfogadásáról vagy elutasításáról. Azoknak, akik esetleg nem jutottak be egyik középfokú iskolába sem, vagy olyan tanulmányi területre nyertek felvételt, ahol mégsem kívánják megkezdeni tanulmányaikat, május 11-én rendkívüli felvételi eljárás kezdődik. Magyarországon a legmagasabb a fogvatartottak aránya az EU-ban. Az Eurostat jelentése szerint 113 volt az uniós átlag 2024-ben, míg Magyarországon a fogvatartottak száma 100 ezer főre vetítve elérte a 193-at. Ezzel Magyarország megelőzte Lengyelországot, Lettországot és Csehországot is. Finnországban és Hollandiában a legalacsonyabb a bebörtönözöttek aránya. Megkezdődtek az idei határszemle ellenőrzések, amelyek során a kormányhivatalok elsősorban a termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettségek teljesítését vizsgálják, közölte az Agrárminisztérium. Az ingatlan tulajdonosok és a földhasználók figyelmét arra is felhívták, hogy az ellenőrzések kiterjednek a termőföldek engedély nélküli igénybevételének feltárására, valamint a művelési ágak természetbeni és ingatlan nyilvántartási egyezőségének vizsgálatára is. Vasárnap sok napsütés várható, délnyugat felől lassú felhősödéssel, estig nem valószínű csapadék. Kissé tovább melegszik az idő, délután már 23-28 fok valószínű. Hétfőn a több órás napsütés mellett délután délnyugat felől erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és egyre több felé alakul ki záporzivatar. Eleinte a délnyugati, majd az északnyugati szél erősödhet meg, 20-28 fok lesz. Kedden borongós idő várható, sok felé esővel, záporral, 15 és 24 fok közé esik vissza a hőmérséklet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Welcome. Rádió Dabas. The Radio Show.

0: Rádió Dabas. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
3: Hogy mi ez a friss lendület? Várnak a Skoda évindító ajánlatai. Most az Octavia Limousine Joy már 9.799.000 forinttól, és az Octavia Kombi Joy már 10.199.000 forinttól a tiéd lehet. További modelljeink széles választéka is elérhető, akár azonnal, készletről. Új év, új Skoda. Mit szólsz?
4: Porsche M5, 1238 Budapest, Szentlőrinci út.
5: Skoda. Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Welcome. Rádió Dabas. The Radio Show.

0: Rádió Dabas. Radio Show. Pontosan éjfél van.
1: Pontosan éjfél van.
2: Szolgálni fog, nem uralkodni, erről beszélt miniszterelnöki eskije után Magyar Péter. Kedden alakul meg az új kormány, hétfőtől kezdődnek a miniszterek bizottsági meghallgatásai, marad a melegebb tavasz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Nem uralkodni, hanem szolgálni fog, hangsúlyozta az országgyűlésben első miniszterelnöki beszédében Magyar Péter. Bejelentette, hogy a rendszerváltás és az igazságtétel jegyében elsőként a vagyonvisszaszerzési hivatalról szóló törvényt nyújtják be. Lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt és a főbb állami vezetőket. Ezt követően bocsánatot kért a bicskei és a Szőlő utcai áldozatoktól és mindenkitől, aki korábban azt érezte, hogy az állam nem tiszteli egyenlően az állampolgárait. Civilektől, tanároktól, újságíróktól, egészségügyi dolgozóktól és közéleti szereplőktől is bocsánatot kért, majd kijelentette, hogy a Tisza kormány minden magyar kormánya lesz határon innen is túl. Egyúttal azt kérte az emberektől, hogy kritizálják őket, ne hagyják magukra a politikusokat a politikában. Kedden délután az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei, derül ki a parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslatból. Az ülés 16 órakor kezdődik, a minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi majd ki az államfő, ezzel megalakul a kormány. A parlamenti ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között tesznek esküt. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézménybe, közölte az oktatási hivatal. Mint írják, a 9. évfolyamra több mint 76 ezeren, 6 évfolyamos gimnáziumba mintegy 8 ezeren, 8 évfolyamos gimnáziumba valamivel több mint 5 ezeren felvételiztek. A középfokú iskolák május 8-áig jogszabály szerint értesítették a tanulókat a jelentkezésük elfogadásáról vagy elutasításáról. Azoknak, akik esetleg nem jutottak be egyik középfokú iskolába sem, vagy olyan tanulmányi területre nyertek felvételt, ahol mégsem kívánják megkezdeni tanulmányaikat, május 11-én rendkívüli felvételi eljárás kezdődik. Magyarországon a legmagasabb a fogvatartottak aránya az EU-ban. Az Eurostat jelentése szerint 113 volt az uniós átlag 2024-ben, míg Magyarországon a fogvatartottak száma 100 000 főre vetítve elérte a 193-at. Ezzel Magyarország megelőzte Lengyelországot, Lettországot és Csehországot is. Finnországban és Hollandiában a legalacsonyabb a bebörtönözöttek aránya. Megkezdődtek az idei határszemle ellenőrzések, amelyek során a kormányhivatalok elsősorban a termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettségek teljesítését vizsgálják, közölte az Agrárminisztérium. Az ingatlan tulajdonosok és a földhasználók figyelmét arra is felhívták, hogy az ellenőrzések kiterjednek a termőföldek engedély nélküli igénybevételének feltárására, valamint a művelési ágak természetbeni és ingatlan nyilvántartási egyezőségének vizsgálatára is. Vasárnap sok napsütés várható, délnyugat felől lassú felhősödéssel, estig nem valószínű csapadék. Kissé tovább melegszik az idő, délután már 23-28 fok valószínű. Hétfőn a több órás napsütés mellett délután délnyugat felől erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és egyre több felé alakul ki zápor, zivatar. Eleinte a délnyugati, majd az északnyugati szél erősödhet meg, 20-28 fok lesz. Kedden borongós idő várható, sok felé esővel, záporral, 15 és 24 fok közé esik vissza a hőmérséklet.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában. Simply the best, simply the
1: best, simply the best. Csak igazi zenékkel, Fénix század legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
0: Rádió Dabas, az otthon hangja.

Láttam a szemedben az óceánt lelassítva, és amit terveztem, azt rögtön átírta az élet. Most mindent felborítok érte, mondják, hogy baj lesz, nem érdekel. Ez a mi dolgunk, semmi közük hozzá, miért válnánk mások miatt boldogtalanokká? Túl rövid az élet, és mielőtt porrá válunk, még tegyük egymásét egy

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: a zene alfája és omegája.
1: Rádió Dabas,
0: az otthon hangja.
2: She take my money when I'm in need. Yes, it's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger. Way over time.

0: Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
3: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhozszállítással. Cím Hernád, Lugasdűlő 18, telefon 0670 229 51 83. MH Bútor. A minőség házhoz megy. Keresd minket a Facebookon és az m-kötőjel hbútor.hu weboldalon.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: A dal visszarepít a múltba.
1: Éld át az emlékeit.
2: Újra, meg újra.
0: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Éjjel egy óra van.
1: Éjjel egy óra van.
2: Oroszország és Ukrajna is elfogadta az amerikai elnök háromnapos tűzszüneti javaslatát. Csak nem 2.300.000 beteget látnak el évente a mentők, marad a melegebb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News.
1: Magyarul és érthetően hírek.
2: Oroszország és Ukrajna is elfogadta az amerikai elnök háromnapos tűzszüneti javaslatát. A felhívás értelmében hétfő estig fegyvernyugvás lépett életbe a szemben állók között. A harcok beszüntetése mellett az újabb hadifogoly cserére irányuló javaslatot is elfogadta a két ország, így összesen 2000 katona térhet haza hamarosan. Csak nem 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat kommunikációs osztálya a mentők napja alkalmából. A szervezet vasárnap ünnepi megalakulásának 78. a magyarországi szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. A mentőszolgálat pénteken a Nemzeti Színházban tartott ünnepséget, amelyen több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó váltett át. Rendkívül súlyosnak tartja Budapest pénzügyi helyzetét a főpolgármester. Karácsony Gergely az Indexnek arról beszélt, a főváros idén nem tudja befizetni az állam által előírt szolidaritási hozzájárulást, mert már a napi működést is nagyon nehezen tudják biztosítani. A főpolgármester szorosan együttműködne az új kormánnyal, ugyanakkor kijelentette, súlyosan sérteni a választók demokratikus jogait és az európai alapelveket, ha őt és a többi önkormányzati vezetőt mandátumuk lejárata előtt megpróbálnák eltávolítani. Javában tart a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója. Estig országszerte 240 település több mint 400 áruházában várják a felajánlásokat. Elsősorban tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket lehet leadni a kijelölt gyűjtőpontokon. Országszerte csak nem 50 helyszínen interaktív programokkal, színi előadásokkal, koncertekkel és tematikus tárlatvezetésekkel várják a látogatókat ma az emlékhelyek napján. A Budapesti Műegyetemen az 1956. október 22-23-ai eseményeket feldolgozó szabaduló szobaszerű élményvízzel, Eger, Siklós és Szigetvár várában interaktív fegyver és viselet bemutatóval, a Gyulai várban pedig solymáz bemutatóval készültek a szervezők. Több városban és temetőben tematikus sétákat szerveznek, egyes templomokban pedig koncerteket tartanak. Változik a közlekedés vasárnap Budapesten az EU félmaraton futóverseny miatt. A 2-es, a 2B és a 23-as villamosok reggel 6-tól délután 2 óráig rövidített útvonalon a Jászai-Mari tér helyett csak a Kossuth térig közlekednek. A 15-ös busz pedig a Boráros tér felé terelve a Bajcsy-Zsirinszky út érintésével jár, több megállót nem érint. A futóverseny érinti a rakpartítás helyszínét is, ezért a Budapesti Közlekedési Központ fokozott figyelmet kér a gyalogosoktól. Vasárnap sok napsütés várható, délnyugat felől lassú felhősödéssel, estig nem valószínű csapadék. Kissé tovább melegszik az idő, délután már 23-28 fok valószínű. Hétfőn a több órás napsütés mellett délután délnyugat felől erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és egyre több felé alakul ki záporzivatar. Eleinte a délnyugati, majd az északnyugati szél erősödhet meg, 20-28 fok lesz. Kedden borongós idő várható, sok felé esővel, záporral, 15 és 24 fok közé esik vissza a hőmérséklet.
1: Egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
0: Csak igazi zenékkel, Fénix század legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
1: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagy labortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabaskukac@gmail.com. Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Éjjel 2 óra van.
1: Éjjel 2 óra van.
2: Megalakult az országgyűlés, megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei, marad a melegebb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően hírek.
2: Oroszország és Ukrajna is elfogadta az amerikai elnök 3 napos tűzszüneti javaslatát. A felhívás értelmében hétfő estig fegyvernyugvás lépett életbe a szemben állók között. A harcok beszüntetése mellett az újabb hadifogoly cserére irányuló javaslatot is elfogadta a két ország, így összesen 2000 katona térhet haza hamarosan. Csaknem 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat kommunikációs osztálya a mentők napja alkalmából. A szervezet vasárnap ünnepi megalakulásának 78. a magyarországi szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. A mentőszolgálat pénteken a Nemzeti Színházban tartott ünnepséget, amelyen több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó váltett át. Rendkívül súlyosnak tartja Budapest pénzügyi helyzetét a főpolgármester. Karácsony Gergely az Indexnek arról beszélt, a főváros idén nem tudja befizetni az állam által előírt szolidaritási hozzájárulást, mert már a napi működést is nagyon nehezen tudják biztosítani. A főpolgármester szorosan együttműködne az új kormánnyal, ugyanakkor kijelentette, súlyosan sérteni a választók demokratikus jogait és az európai alapelveket, ha őt és a többi önkormányzati vezetőt mandátumuk lejárata előtt megpróbálnák eltávolítani. Javában tart a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója. Estig országszerte 240 település több mint 400 áruházában várják a felajánlásokat. Elsősorban tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket lehet leadni a kijelölt gyűjtőpontokon. Országszerte csaknem 50 helyszínen interaktív programokkal, színi előadásokkal, koncertekkel és tematikus tárlatvezetésekkel várják a látogatókat ma az emlékhelyek napján. A Budapesti Műegyetemen az 1956. október 22-23-ai eseményeket feldolgozó szabaduló szobaszerű élményvízzel, Eger, Siklós és Szigetvár várában interaktív fegyver és viselet bemutatóval, a Gyulai várban pedig solymáz bemutatóval készültek a szervezők. Több városban és temetőben tematikus sétákat szerveznek, egyes templomokban pedig koncerteket tartanak. Változik a közlekedés vasárnap Budapesten az EU félmaraton futóverseny miatt. A 2-es, a 2B és a 23-as villamosok reggel 6-tól délután 2 óráig rövidített útvonalon, a Jászai-Mari tér helyett csak a Kossuth téri közlekedés.